és ekkor hirtelen feljött. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnézte, négy szürke fal merett rá. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. De a szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld fű.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

0: Kibeszéltű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Műsorunkban ezúttal a Lendava Travel utazási iroda tapasztalatain keresztül mutatjuk be, hogyan változnak az utazási szokások, és milyen trendek alakítják ma a turizmust. Szó lesz az utazási kedvről, a foglalási szokásokról, valamint arról is, mire figyelnek leginkább az utazók a döntéseik során. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

valóban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Szép jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Június 2-a van, kedd reggel, 5 perccel múlt 5:30. Kezdődik a mai vezetett műsorrész, és már világos van odakint. 5 óra 4 perckor felkelt a nap, és bizony napos időben lesz ma részünk, azzal együtt, hogy egyelőre párás, ködös helyenként odakint a levegő, de ez feloszlik majd, és kellemes időjárásra készülhetünk. Bár a frontérzékenyek még az elvonult frontot érezhetik, illetve a közel is, hiszen megint csak egy front jön felénk, amelynek felhőzetéből majd holnap számíthatunk, akár nagyobb mennyiségű csapadékra is helyenként. No, de maradjunk a mai napnál, június 2-a van. Szép jó reggelt kívánunk mindnyájuknak, ébredjenek velünk, és ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is. A zenei válogatást Király Boglárka készítette, a hangtechnikus Bencik István, a műsorvezető Donner Tímea, a felelős szerkesztő pedig Pisznyák Attila. Jó reggelt mindenkinek, ébredjenek velünk.

3:46, ahogy említettem, két front között vagyunk ezen a mai kedden, és bár nem erősek ezek a frontok, mégis jelentősek a hatásai, főleg a frontérzékeny, időjárás érzékeny emberek számára. A fő terhelő hatása a növekvő páratartalom. Reggel párás ködös a levegő, ma is egyébként több helyütt, aztán napközben többfelé, főleg a záporos területeken füllett időre kell számítani, aminek komolyak a meteogyógyászati hatásai, terhelő hatásai. Erősen megterheli a keringési rendszerünket, lényegesen több a szívpanasz, a légzési nehézségek,

Gyakoribbak a rosszul létek, romlik a fizikai és szellemi teljesítőképesség. A reggeli párás időben gyakoribbak az ízületi panaszok és az erős változékonyságot gyakran követi jelentős vérnyomás ingadozás. Ezzel együtt a mai nap még mindig alkalmasabb nap, akiket nem visel meg ez az időjárás, érdemes kihasználni a több órás napsütést, hiszen közeledik majd egy újabb front, és a holnapi napon már csapadékosabb időre készülhetünk megint csak. Közepes baleseti veszélyhelyzetre számíthatunk az utakon, ugye a párafoltok miatt helyenként csökken a látótávolság, illetve hát nedves lehet az útburkolat, amikor pedig majd megérkeznek a záporok este felé vagy a holnapi napon, akkor füllett időre számíthatunk, úgyhogy kinti programot ma azért lehet tartani, csak készüljenek fel kellőképpen rá. Maradjanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádió társaságában, így egy perccel 3:46 után jön még egy kis zene, és nem sokára a mai nap ünnepeltjeit köszöntjük fel.

Ez volt a Bonbon felvétele, június 2-a van, 5 perccel 3:46 után. Boldog névnapot az Anitáknak. Ez a női név a héber eredetű Anna spanyol változatának, és a szintén spanyol Juanita névnek a becézett alakja. A Carmenek is ma ünnepelnek, spanyol eredetű ez a női név, a Carmel-hegyi miasszonyunk rövidülése. A szlovén naptárakban Erazem névnap szerepel, ez egy szlovén férfi név. Aztán köszönhetjük még Ábel, Amélia, Ármin vagy Ármina, Blandina, Csilla, Etele, Etre, Eugén, Gemella, Geminián, Irma, Jenő, Kornél, Péter, Pető, Petrik, Rázmus, Rézmán és Vénusz nevű ismerőseinket is, illetve mindazokat, akik születésnapjukat ünneplik ma június 2-án. Kedves ünnepeltek, legyen nagyon-nagyon szép a mai napjuk, és maradjanak velünk a folytatásban. 6 órakor jövünk a friss információkkal.

0: időjárás. Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak, 6 óra a pontos idő, jönnek már is a friss információk, élén a szlovén helyzetkép. Helyenként párás ködös a levegő vidékünkön, és 14 fok körüli a hőmérséklet itt Lendván. 13 fokot jelentenek Muraszombatból és Mariborból, a főváros környékén 15 fok van, Koper 16 fok, a Kredaricán 4 fokot mértek röviddel ezelőtt. És hogy mire számíthatunk a nap folytatásában, többnyire napos időre lehet készülni, időnként mérsékelten felhős lesz az ég, de csapadékra nem kell készülnünk, legalábbis a nap nagy részében. A maximum értékek 22 és 27 fok között alakulnak majd, ide Lendvára most 23 fokot mutat az előrejelzés. Ami viszont fontos, hogy este már a nyugati területek felett beborul az ég, és zápor, zivatar is előfordulhat. Értelemszerűen ez a csapadékzóna pedig holnap már itt lesz felettünk, úgyhogy holnap borongós, csapadékos időre kell készülnünk. Vissza a mai naphoz, de már Magyarország vonatkozásában több órára kisüthet a nap mindenhol. A napközben megnövekvő gomoly felhőkből csapadék nem várható. A déli esszelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. 12 fokot mértek legutóbb Lentiben és Szentgotthárdon, 13 fokot jelentenek Zalaegerszegről, Nagykanizsáról és Szombathelyről. Budapest környékén 16 fok van. Délután akár 27 fokot is mérhetünk majd. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, írják. A legtöbb napsütésre tőlünk keletebbre lehet számítani, de késő délutánig ott is majd elered az eső. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szél. Lehet élénk, erős, zivatarok környezetében akár viharos is. Hajnalra 9-17 fok közé csökken a hőmérséklet, délutára pedig nagy kontraszt alakul majd ki, 18 és 31 fokot mérhetünk, nyugatabbra maradt hűvösebb az idő, keletebbre mérhetik majd a magasabb értéket. Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Duna vonalában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, ott csapadék is előfordulhat, 21-28 fokot mérhetünk majd. Pénteken pedig egy újabb hidegfront érkezhet északnyugat felől, időnként erősebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, 20-29 fok lesz majd péntek délután. Úgyhogy a mai napon szárazabb időre készülhetünk, szerdán több lesz a felhő és csapadékosabb lesz az időjárás. Csütörtökön bízhatunk egy szárazabb napban megint, és péntekre megint csak jön majd egy újabb hidegfront. Hát nagyjából így alakul a következő napok időjárása. Erősödik a pollen terhelés is. A fenyőfélék, a pázsitfűfélék, a csalánfélék, az utifű és a bodzavirágpora is magas, illetve közepes tartományban alakul. Egy front elvonult, de érkezik már a következő. Az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás problémák, keringési panaszok fordulhatnak elő. A szeles tájakon élők körében erősödhetnek a tünetek. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszomj és rosszulét fordulhat elő. 10 és 16 óra között a napos időszakban érdemes kerülni a tűzőnapon való tartózkodást, illetve gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
1: Közlekedési hírek.
0: Száraz utakon, száraz időben folyik a forgalom szerte az országban, de ezúttal sem zökkenőmentesen. A Steyr autópályát lezárták egy közlekedési baleset miatt, amely a Sentil és Maribor északi kijárat között történt, Ausztria felől Ljubljana felé. A Sentil déli bejáratot Ljubljana felé szintén lezárták, a regionális úton lehet kerülni. A Steyr autópályán Blagovica és Szent Jakab között a főváros irányába szintén történt egy baleset. Helyenként köd csökkenti a látótávolságot, legyenek körültekintőek. Vidékünk forgalmában fennakadásokról nem jelentettek. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! Kedves hallgatóink, 4 perccel 6 óra után folytatjuk tovább zenékkel. Szép jó reggelt mindenkinek, negyed hétkor pedig jövünk a lapszemlével.

0: A Hooligans felvétele szólt, 1 perccel múlt 17:15, Varga Andor jó voltából pedig érkezett lapszem leszerkesztőségünkbe. Filmet forgattak szombaton Söjtörön, Deák Ferenc szülőházában. A munkálatokba a Zalai Hírlap keddi számának segítségével pillanthatnak be az olvasók. A cikkből megtudhatják azt is, hogy ki alakította a hazabölcsét. Néhány részlet is kiderül a sztoriból, valamint szerepel az írásban az alkotás bemutatójának helyszíne és időpontja is. A megyei napilap friss száma ír egy jótékonysági akcióról, amit zalai és somogyi motorosok bonyolítottak le egy nagykanizsai óvoda megsegítésére, valamint megismerkedhetnek azzal a vidékünkön ma már ritka 2,5 méter szárnyfesz távolságú madárral is, amely az elmúlt napokban ismét tiszteletet tettek Göcsejben. Ennyi röviden, részletek a Zalai Hírlap mai számában.
1: Muravidéki Magyar Rádió.

6 óra 20 perc van, a rendőrségi jelentés érkezett meg az imént. Az elmúlt 24 órában a muravidéki rendőrök 6 közlekedési balesettel foglalkoztak, amelyekben 3 résztvevő könnyebb sérüléseket szenvedett, még az anyagi károk mellett. 7 bűncselekmény ügyében vizsgálódtak a rendőrök, 2-szer történt járműrongálás parkolóhelyen, és 5 vadgázolásról is beszámolnak. A bűnözés területén csalás, aztán tartásdíj elmulasztása, lopás, rongálás történt. Ami a baleseteket illeti, egy nyomtávú járművek vezetői voltak érintettek a közúti balesetekben, amelyekben testi sérülések történtek. Petesházán egy robogós esettel, Moravszke-Toplicén és Szerdicán pedig 2 kerékpáros szenvedett közlekedési balesetet és ezáltal személyi sérüléseket. Aztán Hodos és Pince környékén összesen 11 külföldit tartóztattak le és gyűjtöttek be ezúttal a hatóságok. Ők mind nemzetközi védelemért folyamodtak, menekültügyi központba szállították őket. És ami a radart illeti, ma Ljutomer környékén számíthatunk rá előre bejelentetten, de máshogy is mérhetik a közlekedők sebességét természetesen. Tartsák be a szabályokat, jó utat mindenkinek, és további jó rádiózást. Jön még egy kis zene a folytatásban, 7:30-kor pedig lesz 2 terepjárónk, hallgassák.

0: Én jelenleg 4-esen állok, szeretném, ha a tanévet 5-össel fejezném be. Nekem fontos a tanulmányi eredmény, mert akkor látom, ha szorgalmasan dolgoztam-e, vagy sem.
1: Én is jelenleg 4-esre állok, szeretném, ha a tanévet 4-essel fejezném be.
0: Miután tényleg lezárnak minden osztályzatunkat, és végre elkezdődik a nyár, az első dolog, amit csinálni fogok, az az alvás.
2: Itt az utolsó iskolai hajrá. A tanulók június 24-én megkapják a bizonyítványokat, aztán irány a gondtalan, felszabadult nyár. Milyennek szeretnétek ezt a szünetet? Erről beszélget Júlia és Zárja a Pártosfalvi iskolából. Tartsatok velünk ti is!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét van, köszöntöm a rádió hallgatókat, két terepjáró a folytatásban. Az invazív, az adott helyen nem őshonos növények terjedése mindenhol problémát okoz, mivel ezek a fajok kiszorítják az őshonos növényeket, csökkentik a biodiverzitást, veszélyeztetik a beporzókat és gyakran komoly egészségügyi vagy infrastruktúrális károkat okoznak. A témáról Jobbágy Klárát hallják.
2: A mezőgazdaságban, az erdészetben, de házunk közvetlen környezetében is egyre nagyobb gondot okoznak az úgynevezett invazív fajok. Talán legismertebb közülük a parlagfű, amely úton, útszélen, de elsősorban kapás növényeinkben terjed, s rendkívül erős allergén hatása miatt nagyon sok embernek okoz egészségügyi problémát. Az invazív fajok egy része valamilyen úton módon potyautasként került be hozzánk. De például vannak olyan dísznövényeink, amelyeket kertészetek előzetes tervezéssel környezetünk díszítésére ültettek, majd ezek a növények egyszerűen kiszabadultak ültetési helyükről, és ellenőrizetlenül elkezdtek terjedni az erdőkben és a mezőgazdasági területeken. Ily módon kiszorítva az őshonos fajokat, megváltoztatva az élőhelyi feltételeket, amivel aztán ökológiai és gazdasági károkat okoznak. Emiatt az egyre égetőbb probléma kapcsán beindult egy nemzetközi projekt, a Life Ornamentalias, amelyben 10 partner vesz részt. A 2029 őszén záruló 6 éves projekt vezető partnere a Szlovén Köztársaság Természetvédelmi Intézete. A projekt ideje alatt a résztvevők részéről kiemelt figyelmet kapnak azok az invazív dísznövények, amelyek mondjuk úgy, hogy engedéllyel kerültek be hozzánk. A projektben résztvevő szakértők a könnyebb azonosítás és kezelés érdekében 3 listába sorolják a dísznövényeket. Az idei évben mától június 7-éig folyik majd az intézet invazív növények nélkül elnevezésű tisztogatási programja. A tavalyi első alkalom után idén már második alkalommal.
1: Hogyan kapcsolódik Jókai Mór ezelőtt több mint 150 éve íródott Aranyembere egy számítógépes játékhoz? A kapcsolatot a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színészei és Romankovics Edit író álmodta meg. Az iskolások interaktív tantermi előadás keretében kerülnek közelebb Jókai Mórhoz. A darab a fiatalok képzelő erejét, kreativitását megmozgatva az élményszerű feldolgozással felkelti az érdeklődést a könyvek és történetek iránt, ezáltal motiválva a diákokat az irodalmi élmények felfedezésére. Az előadást a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet közvetítésével hétfőn tekinthették meg a lendvai általános és középiskolások. A Jókai Heket Szőke Krisztina az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában nézte meg.
3: Alapvetően az ötlet és a kezdeményezés onnan indult el, hogy tavaly volt Jókai 200 év, és ugye ennek kapcsán több pályázati lehetőség íródott ki, és ezzel élt a színházunk is, és megkértek egy kortárs írónőt, hogy ha lehet, akkor egy Jókai 200 évre íródó olyan típusú előadást készítsenek nekünk, amivel tényleg meg lehet fogni a mai fiatalokat. Most ez az előadás alapvetően nagyjából ez a 14-16-18 éves korosztálynak készült, tehát főleg középiskolásoknak. Az írónőnek az volt az ötlete, hogy szerinte ezekkel a számítógépes játékokkal lehetne igazán közel vinni Jókait a gyerekekhez. És ugye az előadásunkban ugyan többször megjelenik Jókai neve is, illetve az Aranyember történetéből is felbukkannak karakterek és történetszálak, de azért mégis sokkal inkább közelebb van hozva ez az előadás a gyerekek mindennapi problémáira.
4: Mondta az osztálytermi interaktív előadásról Kovács Virág színésznő a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházból. Halljuk, mi nyerte el leginkább a lendva nyolcadikosok tetszését. Erről Farkas Kristóf mesélt elsőként.
5: Nekem nagyon tetszett, azért is, mert a mi ötleteinkből léptek fel, és én még szeretnék több ilyen órát is, mert érdekes színdarabokat nézni.
6: Bekő Gréta vagyok, nekem nagyon tetszett. Leginkább az is benne, hogy mi az elején ezeket a térképeket mi megcsinálhattuk, használhattuk a kreativitásunkat. Nagyon élveztem, a karakterek is nagyon jók voltak benne. Én Csardásla Franciska vagyok, és nekem azt tetszett az előadásban, hogy elég kreatív volt, beszélt a mostani világnak a gondjairól, a karakterek is nagyon tetszettek.
7: Verdán Patricia vagyok, nekem ez az előadás nagyon tetszett, legjobban egyetértettem talán a Virággal, ő nagyon szépen bemutatta az ő karakterét, én szerintem.
8: Bogdá Horváth Szára vagyok, nekem ez az előadás nagyon tetszett. Azt, hogy nem volt az a hagyományos, hogy máshogyan mutatták be, és hogy játékkal mutatták be.
1: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Jobbágy Klára és Szőke Krisztina összeállításait hallották, 5 perccel múlt el fél 7.

Keresztes Ildikó énekelt 2:43:07. Június 2-a van, nyár elő havaként is tartják számon ezt a hónapot, vagy medárt havaként, akár Szent Iván havaként, vagy Napisten havaként. Nevét Junóról, a római istennőről kaptak, Jupiter felesége volt, egyébként egy ilyen nevű aszteroida is van az aszteroida övben. A meteorológiai nyár első hónapja ez, ami egyben a legcsapadékosabb hónapnak számít vidékünkön. Átlagosan 60-90 mm csapadék hullik júniusban, de ez legtöbbször helyi záporok, zivatarok formájában érkezik, így gyakran előfordulnak száraz, csapadékszegény körzetek is. Sokakban azonban a nyár első hónapja az eperszüret időszakaként él, és a korai cseresznye is javában érik már ilyenkor. Az éghajlati statisztikák szerint a minimum hőmérsékletek 12-14 fok körül alakulnak, a maximumok pedig 23-25 fok között, hát alacsonyabb, magasabb értékek is előfordulhatnak természetesen, de ezek időnként kirívóak lehetnek. A hagyomány szerint Péter Pál napján illik majd elkezdeni az aratást, írják Szent Iván havával kapcsolatban. Persze azért vannak más szempontok is. A legáltalánosabb értelmezés szerint a házasság és a gyermekáldás római istennője, Juno a hónap névadója, és egy-két jeles nap is található a hónapban, például Szent Iván napja. Ezt számon tartja a néphagyomány június 24-én. A hónap csillagászati eseménye a nyári napforduló, amiről számos tévhit kering a köztudatban. Sokan gondolják, hogy ez egybeesik Szent Iván napjával, aminek észszerű magyarázata van. A naphoz kötődő szokások, az előző esti tűzgyújtás bizonyos értelmezések szerint a napnak próbálnak segíteni, hiszen mostantól már egyre rövidebbek lesznek a nappalok és hosszabbak az éjszakák. A tűz tehát a fénynek segít, a sötétséget próbálja távol tartani. Érdekes, hogy itt a János és az Iván napot így összekeverték, vagy összemosták valamilyen szinten. A nyári napforduló valójában valamivel Szent Iván előtt van, akkor, amikor a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a napsugaraitól, vagyis azt is mondhatjuk, amikor a napsugarai éppen a ráktérítőre esnek merőlegesen. A nyári napforduló és Szent Iván napjának a hagyományokban, népszokásokban való összecsúszása együttes ünnepe mellett is akad a hónapnak néhány fontos napja. Az úrnapja 10 nappal követi pünkösdöt, gyakran júniusra esik, hogyha szép idő van ilyenkor, akkor az bő termést ígér. Aztán 8-án lesz majd medár napja, ami viszont semmi jóval nem kecsegtet, hiszen hogyha ilyenkor esik, akkor 40 napig esni fog. És a paraszti kultúrában a hónap utolsó napjai századokon át meg határozó jelentőséggel bírtak. 29-e, 30-a Péter és Péter Pál napja, az aratás kezdetének időpontja. Mindmáig él ez a köztudatban, noha ma már az újabb és újabb nemesített fajták, valamint a nagyüzemi technológiák eredményeként a gazdák kevésbé igazítják a betakarítás kezdetét egy-egy jeles naphoz. Ennyit akkor összefoglalóan erről a hónapról, ami itt áll előttünk, hiszen még csak 2-a van, és kedd reggel a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. 6:43:07, zenék a folytatásban, 7 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk, hallgassák meg.

Érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás. Tavi Tündérfesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vlado Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. 180 évvel ezelőtt, 1846. június 2-án lépett be a mai Szlovénia területére az első gőzmozdony vontatta vonat. Ezen a napon adták át ünnepélyesen az akkori osztrák déli vasút, a Südbahn-Steyrországi szakaszát, amely Grazból Mariboron át egészen Celjéig vezetett. Ezt a jeles dátumot ünneplik szombaton a szlovéniai vasutasok is a Ljubljanai Vasúti Múzeumban. Kedd 0 órától jelentősen csökkent az üzemanyagok ára a szlovéniai benzinkutakon. A leggyakrabban tankolt 95-ös oktánszámú motorbenzin literenkénti ára 11,1 centtel lett olcsóbb, így mától egy hétig 1,63 centért tölthetjük autónkba. A gázolaj literje 10,6 centtel kerül kevesebbe, új ára 1,64,7 cent lesz mától. A fűtőolaj 11,8 centtel lett olcsóbb, így 1,27 centért rendelhetjük meg literjét. Az új árak június 8-áig érvényesek. Magyar Péter Németországba és Franciaországba utazik. Magyarország miniszterelnöke kedden Friedrich Merz német kancellárt, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnököt keresi fel. Ez lesz hivatalba lépése óta a második jelentős európai diplomáciai körútja. A nemrég Varsóba és Bécsbe is ellátogató magyart Merz délben fogadja. Közös sajtótájékoztatójukat 13 órára tűzték ki, közölte a német kancellári hivatal. A megbeszélésen két oldalú és európai ügyek szerepelnek napirenden. Kiemelt téma lesz Ukrajna további támogatása és az euróatlanti biztonság is áll a közleményben. A párizsi találkozóról egyelőre nem közöltek részleteket. Az Oroszországban egyre növekvő üzemanyaghiány elérte a moszkvai régiót, ahol egyes benzinkutak tankolási limitet vezettek be, és maximum 60 liter benzint vagy 100 liter dízelt lehet tankolni. A korlátozás oka, hogy Ukrajna továbbra is folyamatosan lövi az orosz infrastruktúrát, így a finomítókat, a csővezetékeket és az üzemanyagraktárakat is. A korlátozás Oroszország szerte jellemző rendelkezés. Az oroszok által megszállt Krimben személyenként legfeljebb 20 literes határt húztak a 95-ös benzintankolásakor, és jegyrendszert vezettek be a szintén megszállt zaporizsiai és donyecki területen is. Szevasztopolban a dízelre jegyeket osztanak, a 92-es és a 95-ös benzinből pedig a hatóságok közlése szerint egy ideig hiány lesz. A Bloomberg számításai szerint Ukrajna májusban a háború történetét tekintve rekordot döntött azzal, hogy egy hónap alatt 16 alkalommal támadtak orosz olajfinomítókat, és hogy további csapásokat mértek olajvezetékekre, tárolókra és kikötőkre. Az amerikai elnök a Truth Social-on jelentette be, hogy közvetítőkön keresztül beszélt a Hezbollah vezetőivel, és ígéretet kapott, hogy nem támadnak izraeli célpontokat. Izraellel is tárgyalt, ezért lefújják a csapatmozgósítást Dél-Libanonban. 160 km/órás széllökésekkel és özönvízszerű esőzéssel csapott le a Yangmi tájfun Japán egyik legdélebbi szigetére, Okinavára. A szél már hétfő reggel fákat csavart ki és komoly károkat okozott a partmenti régiókban. A Japán Meteorológiai Szolgálat pedig arra figyelmeztetett, hogy hatalmas hullámok és földcsuszamlások alakulhatnak ki. Éppen ezért a környéken bezártak az iskolák és a hivatalok, valamint megkezdték az idősek evakuálását. Az ítéletidő a közlekedést is megbénította, eddig 400 repülőjáratot kellett törölni. A trópusi vihar kedden tovább vonul észak felé, a Amami régióba, majd szerdán elérheti a főváros, Tókió környékét is. A meteorológusok emlékeztettek, Japánt különösen érzékenyen érinti a klímaváltozás, tavaly 27 tájfun söpört végig az országon, ami sokkal több a megszokottnál. Sport. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a 2026-os világbajnokságon már nem engedi, hogy a játékosok a kispadhoz sietve rögtönzött taktikai értekezletet tartsanak, amikor a kapus sérülés miatt a földön marad. A döntést a játékvezetőkért felelős vezető Pierluigi Collina jelentette be, miután az elmúlt években egyre gyakoribbá vált a jelenség.
2: Időjárás.
1: A hajnalban keletkezett ködfoltok feloszlása után eleinte derült lesz az ég, majd nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, s estétől már egy-egy futó zápor is kialakulhat. A szél délnyugatira fordul és időnként megélénkül. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral, gyűjtőmár körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Két perccel 4:48 után a kalendáriumból néhány esemény és néhány név. Természetesen a mai nappal kapcsolatban június 2-a van. Franciaországban a jakobinusok Robespierre vezetésével átveszik a hatalmat, és megkezdődött a jakobinus diktatúra 1793-ban. Aztán 1920-ban a prágai parlamentben, az első kisebbségi magyar felszólalásban Körmendi Ékes Lajos kijelenti, hogy a magyarok akaratukon kívül kerültek a csehszlovák államhoz. 1944-ben volt a Frantic Fedő nevű légi hadművelet, a brit és amerikai légierő több csapást mért magyarországi célpontokra. 1953-ban Londonban a Westminsteri apátsági templomban megkoronázták II. Erzsébet brit királynőt Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának más birodalmainak és területeinek királynője, a nemzetközösség feje és a hitvédelmezője címmel. 2022. szeptember 8-án bekövetkezett haláláig uralkodott. Ő az Egyesült Királyság történelmének leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodója. Aztán 1979-ben Szent II. János Pál pápa első alkalommal látogatott szülőhazájába, Lengyelországba, személyében először érkezett katolikus egyházfő kommunista országba. Néhány név még röviden a kalendáriumból. Június 2-a szülötte volt Senkjagab, ornitológus és természetvédő, Johnny Weissmüller, erdélyi, német származású, amerikai versenyúszó, filmszínész, ő volt Tarzan népszerű alakítója. Aztán Karinti Ferenc, magyar író, újságíró, ő Karinti Frigyes fia. Megszületett Böszörményi Géza, magyar filmrendező, forgatókönyvíró, Kovács Erzsi, Emerton Díjas magyar énekesnő, Stacy Keach, amerikai színész és Marvin Hamlisch, Oscar Díjas amerikai zeneszerző és karmester. E napon hunyt el Giuseppe Garibaldi, olasz hazafi és katona, az egységes Olaszország egyik megteremtője. Meghalt Winter Ernő, vegyészmérnök, Kossuth Díjas kutató és feltaláló, Tura Ida magyar színésznő és Fejtő Ferenc történész. Őket említjük a mai kalendáriumból. Még egy kis zene a folytatásban, 10 perc múlva 7:30-kor pedig friss információkkal jelentkezünk.

0: Időjárás.
1: Derült, illetve változóan felhős az ég az ország felett. Jó napot kívánok, 7:30 a pontos idő. Június 2-a van kedd reggel. Itt az MMR-en jönnek a friss információk. Lendva környékén emelkedik szépen a hőmérséklet, lassan 17 fok lesz majd. Muraszombatból 15 fokot jelentenek, Mariborból úgy szintén, és a fővárosból is. Koper környékén 16 fok van, a Kledaricán 4 fokot mértek röviddel ezelőtt, ez a jelenlegi helyzetkép. Ma eleinte derült idő várható, délelőtt az alacsonyabban fekvő tájakon még megmaradhat a köd. Napközben részben derült égre tekinthetünk fel, illetve időnként mérsékelten felhős lesz az ég. Délután a déli délnyugati szél feltámadhat, nyugat felől pedig megvastagszik a felhőzet, és este felé ott már záporok is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, vidékünkre 23 fokot mutat az előrejelzés. Holnap reggelre nyugatról érkezik a csapadék, és a viharok gyakorlatilag egész Szlovénia területére kiterjednek majd. Megélénkül a szél is, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 11-17 fok között lesz. Holnap eleinte felhős és esős időnk lesz, közte szórványosan záporok, zivatarok, viharok is előfordulhatnak majd. Délután pedig nyugat felől kezd el tisztulni az ég, és itt vidékünkön azért szinte egész nap előfordulhat csapadék. Némileg gyengül majd a szél, a napi maximumok pedig csupán 16 és 20 fok között alakulnak. Ami Magyarország időjárását illeti, ma több órára mindenhol kisüt a nap közben megnövekvő gomoly felhőkből csapadék nem valószínű, 27 fokot mérhetünk ma délután, jellemzően most 15-17 fokot mutatnak a hőmérők szerte az országban. Szerdán aztán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Helyenként hevesebb viharok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló lesz élénk, illetve erős. Hajnalra 9-17 fok közé csökken a hőmérséklet, aztán napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, hiszen a nyugati, északnyugati tájakon 20 fok alatt maradnak a maximumok, itt lesz hűvösebb az idő, keletebbre pedig akár még 30 fokot is mérhetnek majd. Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre lehet számítani, keletebbre maradnak a felhők, és ott lehet csapadék is, aztán pénteken egy újabb hidegfront érkezhet majd északnyugat felől, időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és pénteken ismét előfordulhatnak majd záporok, zivatarok, a maximum értékek 20-29 fok között alakulnak majd. A pollenterhelés ismét erősödik, úgyhogy erre készülhetnek az allergiások, és alig vonult el az egyik hidegfront, a holnapi napra már érkezik a következő, úgyhogy az érzékenyek körében előfordulhat fejfájás, vérnyomás problémák, keringési panaszok, fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság is. A füllettebb időben nehéz légzés, légszom és rosszul lét jelentkezhet. Záporok, zivatarok környezetében pedig felerősödhetnek az asztmások és az allergiások panaszai. A napos tájakon az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lehet, úgyhogy érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, illetve ha tehetik, akkor kerüljék a tűző napon való tartózkodást.
2: Közlekedési hírek.
1: Az ország nagy részén száraz utakon folyik a forgalom, de ismét előfordulnak torlódások, hiszen a reggeli csúcsforgalomban megnövekedett az utakon a gépjárművek száma. A főváros környékén gyakorlatilag a főváros irányába minden irányból torlódik a forgalom, de gépjármű meghibásodásokról is beszámolnak. A tengermelléki autópályán Vörtnika és Lugatec között Koper felé két helyen is le van zárva a sáv, úgyhogy itt akadály képződött gépjármű meghibásodás miatt tehát, illetve Koper felé Szenozsecse irányából is akadályozott a forgalom. Vidékünkön fennakadásokról egyelőre nem jelentettek, ma gyakrabban Ljutomer környékén számíthatunk radarra. Jó utat kívánunk! Majdnem 5 perccel vagyunk, 7:30 után a friss információkat hallották itt az MMR-en, a próza után már is zenével folytatjuk. Jó rádiózást!

4 perc elmúlt 3:48 a Muravidéki Magyar Rádióban, még egy kis zene fér ebbe az órába. A következő órát pontban 8 órakor hírekkel indítjuk, aztán jönnek a zenék a folytatásban természetesen, nem sokára meghallgatjuk majd a 7 zene számát is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. 18. soros ülését tartott a hétfőn este a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa. A számos napi rendi pont között szerepelt a csúcsszervezet alapított intézeteinek tavalyi zárszámadása és az idei költségvetések jóváhagyása, valamint a Muravidéki Nemzeti Közösség költségvetésének második olvasatának elfogadása. A csúcsszervezet idén 1.370.000 euró bevételt tervez. Ebből 800.000 euróra a szlovén költségvetésből, 400.000 euróra a magyarországi költségvetésből és 120.000 euróra a Murava Európai Területi Társulás támogatására számít. A kiadások megközelítik az 1.800.000 eurót. A Muravidéki Nemzeti Közösség hivatala az előző évekhez hasonlóan a magyar kormányhoz benyújtotta igényét a csúcsszervezet működésének, a székház fenntartásának, a radamosi lehetőségek háza működtetésének, a Muravidéki Vágta megszervezésének és a falugazdász program Muravidéki megvalósításának finanszírozására. Szerződések megkötésére még nem került sor, így egyes programok megvalósítása még bizonytalan. A dokumentumokat a tanács egyébként egyhangulag fogadta el. Az ülésről részletesen a 15 órakor kezdődő terepjáróban számolunk be. 180 évvel ezelőtt, 1846. június 2-án lépett be a mai Szlovénia területére az első gőzmozdony vontatta vonat. Ezen a napon adták át ünnepélyesen az akkori osztrák déli vasút, az Südbahn-Steyerországi szakaszát, amely Grazból Mariboron át egészen Celjéig vezetett. Ezt a jeles dátumot ünneplik szombaton a szlovéniai vasutasok és a Ljubljanai Vasúti Múzeumban. Kedd 0 órától jelentősen csökkent az üzemanyagok ára a szlovéniai benzinkutakon. A leggyakrabban tankolt 95-ös oktánszámú motorbenzin literenkénti ára 11,1 centtel lett olcsóbb, így mától egy hétig 1,63 centért tölthetjük autónkba. A gázolaj literje 10,6 centtel kerül kevesebbe, új ára 1,64,7 cent lesz mától. A fűtőolaj ára 11,8 centtel lett olcsóbb, így újonnan 1,27 centért rendelhetjük meg literjét. Az új árak június 8-áig érvényesek. Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót 355,65 század forinttól jegyezték 7 órakor, alacsonyabban a hétfő esti 355,79 század forintnál. A dollár jegyzése 306,10 század forintról 305,60 század forintra csökkent, a svájci frank pedig 389,10 század forintról 388,71 század forintra süllyedt. Legalább 9 ember vesztette életét, és több tucatnyian megsérültek, miután Oroszország nagyszabású éjszakai támadást indított Ukrajna több városa ellen, számolt be a BBC. A legsúlyosabb csapások Kijevet és Dnyiprót érték. Dnyipróban 5 ember halt meg, további 25-en pedig megsérültek. Az ukrán fővárosban 4 halálos áldozatról és legalább 51 sérültről számoltak be a hatóságok. A sebesültek közül 35 embert kórházba szállítottak. Sport. A szlovén férfi röplabda válogatott 2 nap alatt második felkészülési mérkőzését játszotta le hétfőn Szerbia ellen. A vasárnapi 3-1-es győzelem után Fabio Szoli edző csapata tegnap is 3-1-re győzött. A szlovén csapatkapitány Tine Urnaut által szervezett Botterstvo sportú jótékonysági rendezvény keretében.
2: Időjárás.
1: A hajnalban keletkezett ködfoltok feloszlása után eleinte mindenütt derült lesz az ég, majd nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, s estétől már egy-egy futózápor is kialakulhat. A szél délnyugatira fordul és időnként megélénkül. A legmagasabb napi hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség az esti órákig Gyutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

0: Horizont.
1: A Lakiteleki Nemzeti Művelődési Intézet 2022-ben indította útjára a Szakkör Tudásunkkal Kézenfogva elnevezésű Kárpát-medencei programot, amelynek célja a hagyományos kézműves technikák átörökítése és a közösségépítés. A Muravidék a kezdetek óta közreműködik a programban, idén már a negyedik évadot zárva. Most a nemezelés és a Békés-megyei hímzés világát lehetett elsajátítani. Kulturális műsorunk középpontjában ezúttal a szakkör. Horizont kedden 10 óra 15 perctől.
0: Horizont.

0: 3 perc múlva 8:30 lesz, egy értesítés a forgalmi rendváltozásról és az útzárlatokról. Lendvakösség megkezdte az önkormányzati út felújítását a Spár körforgalom és a Lyucke-Právice téri körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. A munkálatok megkezdődtek, előreláthatóan július 6-áig tartanak majd, hétfőtől péntekig, tehát hétköznapokon 7 és 17 óra között, tehát 7. hó 6-áig. Hosszúfalú irányába a 7,5 tonna alatti járművek egyirányúan közlekedhetnek, a Spár körforgalom a Malom utca és Hosszúfalú irányába, tehát ez a lehetőség. Bízunk benne, hogy senki nem kerül majd gondba, figyeljék a jelzéseket, ez a lényeg, ne megszokásból vezessenek, és további jó rádiózást, amennyiben tehetik, hogy velünk tartanak. Jó munkát, akinek azzal telik, és jó pihenést, akinek azzal telik ez a kedd délelőtt. Szépen folytatjuk tovább zenékkel. Még egyszer jó vételt, jó rádiózást!
1: MMR.

Ez volt az Edda felvétele 8:45-kor itt az MMR-en. 9 órakor jönnek majd a következő friss hírek, aztán lesz majd egy friss zenei ajánlatunk is a következő órában a zenék között. 9:30 után pedig az apró hirdetések jelentkeznek majd. Ami van, azt mondani fogjuk, amennyiben hirdetnének. Várjuk a hirdetéseket, nem csak telefonon, akár írásban is.

Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Egy nap, amely összeköt bennünket. Ezen a különleges estén a Muravidéken is bemutatják a Magyar Menyegző című filmet. A vetítés magyar nyelven szlovén felirattal lesz látható. Június 4-én csütörtökön 20 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A belépés díjtalan.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. 18. soros ülését tartotta hétfőn este a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa. A számos napirendi pont között szerepelt a csúcs szervezet alapított intézeteinek tavalyi zárszámadása és az idei költségvetések jóváhagyása, valamint a Muravidéki Nemzeti Közösség költségvetésének második olvasatban történt elfogadása. A csúcs szervezet idén 1.370.000 euró bevételt tervez, ebből 800.000 euróra a szlovén költségvetésből, 400.000 euróra a magyarországi költségvetésből és 120.000 euróra a Muraba Európai Területi Társulás támogatására számít. A kiadások megközelítik az 1.800.000 eurót. A Muravidéki Nemzeti Közösség Hivatala az előző évekhez hasonlóan a magyar kormányhoz benyújtotta igényét a csúcs szervezet működésének, a székház fenntartásának, a Radamosi Lehetőségek Háza működtetésének, a Muravidéki Vágta megszervezésének és a Falugazdász Program Muravidéki megvalósításának finanszírozására. Szerződések megkötésére még nem került sor, így egyes programok megvalósítása még bizonytalan. A dokumentumokat egyébként a tanács egyhangulag fogadta el. Az ülésről részletesen a 15 órakor kezdődő terepjáróban számolunk be. Az ügyvezető Gollob kormány hétfői levelező ülésén megerősítette az idei állami költségvetésben szereplő kiadások átcsoportosítását. Ebből mintegy 3,5 millió euró a közszolgálati rádió és televízió zenei produkciójának költségvetési finanszírozására vonatkozik. Döntöttek arról is, hogy az új kormány hivatalba lépése előtt további 3 államtitkár távozik. Magyar Péter miniszterelnök ismét Súlyog Tamás távozását sürgette, és arról beszélt, hogy alaptörvény módosítással rendeznék az államfői tisztség ügyét. A legfontosabb részlet azonban sokaknak elsőre félreérthető lehet. Ha Súlyog Tamás megbízatása megszűnne, nem azonnal választanának új köztársasági elnököt, hanem átmenetileg az országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes gyakorolná az államfői jogköröket. Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki a bíróság Sztyepán Kozicsra, aki több mint 20 éve vezeti Zágráb megyét. Az ítélet egy olyan költségelszámolási ügyhöz kapcsolódik, amelyben egy viszonylag kisebb összegű vendéglátási számla szabálytalan könyvelését állapították meg. A vád szerint a kiadást nem a valós céljának megfelelően tüntették fel a hivatalos dokumentumokban. A bíróság szerint a közpénzek felhasználásával kapcsolatos szabályok megsértése történt, ezért 11 hónap börtönbüntetést szabtak ki, amelynek végrehajtását 3 év próba időre felfüggesztették. Kozics végig tagadta a felelősségét, és azt állította, hogy a költséget saját maga kívánta rendezni. A bíróság azonban nem fogadta el érvelését, és a büntetés mellett több ezer eurónyi eljárási költség megfizetésére is kötelezte. A politikus 2001 óta áll Zágráb megye élén, és Horvátország egyik legrégebben hivatalban lévő megyei vezetőjének számít. Sport. A Celje számára a 2025-26-os szezon volt a legeredményesebb. A Steyr együttes megszerezte 3. bajnoki címét. Az évadot a Domžale összeomlása, valamint a Maribor és az Olimpia átlag alatti teljesítménye is jellemezte. Továbbá a Nafta 1903 és a Brinje Grosuplje csatlakozott az első osztályban játszó csapatokhoz.
2: Időjárás.
1: A kötfoltok feloszlása után eleinte derült lesz az ég, majd nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, s estétől már egy-egy futó zápor is kialakulhat. A szél délnyugatira fordul, és időnként megélénkül. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között változik.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Jutomer körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal a Magna Cum Laude együttes Mindig lesz című vadonatúj dalát hoztam, amely május közepén jelent meg. A szerzemény már a legtöbb streaming platformon elérhető, és hatalmas népszerűségnek örvend. Amúgy az új sláger egy érzelmes, melankolikus hangvételű, mégis reményteli pop-rock ballada, amely az emberi kapcsolatok mulandóságáról, az elengedésről és a pótolhatóságról szól. Így a dal központi üzenete és tematikája is e köré épül, hiszen egy párkapcsolati vagy emberi krízist mutat be, ahol a feleknek szembe kell nézniük azzal, hogy az útjaik elválnak és a közös történetük bizony véget ér. A dal kulcsmondata a refrénben csúcsosodik ki, amely azt a fájdalmas, de reális igazságot fogalmazza meg, hogy a világ megy tovább, és az ember után mindig jön valaki más, aki betöltheti helyét a másik életében. Egyébként a zenei hangulatért Karamis a szövegíró és Szabó Tibor zeneszerző. A zenekarra jellemző klasszikus, dallamos és érzelmes hangzást hozott össze, amelyet természetesen Misi jellegzetes, karakteres énekhangja tesz igazán drámaivá és átélhetővé. Összességében tehát a dal az élet azon elkerülhetetlen pillanatairól szól, amikor fel kell dolgoznunk, hogy nem maradunk ott örökké valaki életében, mégis meg kell találnunk a békét ebben a fajta változásban is. Jön egy fantasztikus dal a Magna Cum Laude-tól, és ez nem más, mint a Mindig lesz című slágerük.

Érkezett már három apró hirdetés ide a szerkesztőségbe, már is mondom őket. Lentiben olcsón elvihető, vagy Lentiből olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép. Továbbá ingyen elvihető 160-as hullámpala és eladó egy újszerű női kerékpár. A telefonszám 003670-932-7475-ös. Vásárolnának vasúti talpfát, a telefonszám 051-236-298-as. Zalában eladók TZ4K és Rába kis traktorra való gyári keréksúlyok, valamint Orbit szervó kormány és munkahenger. A telefonszám 003630-23-23-713-as, és van még egy apró hirdetésünk. Magát ellátni képes idősebb hölgy keres olyan szemét, aki vasárnap estétől péntekig segítene neki a napi teendők elvégzésében. További információkért hívják a 041-296-279-es mobilszámot. Ezek a meglévő hirdetések, a következő percekben ön is hirdethet.

0: Telefonálót köszöntök, haló!
1: Jó napot kívánok, hirdetni szeretnék.
0: Tessék mondani.
1: Eladó lenne 2 darab jó állapotú fehér színű műanyag redőny.
0: Fehér műanyag redőny, igen.
1: Ablakcsere miatt.
0: Igen.
1: 158 cm széles.
0: Igen, 158, igen.
1: És körülbelül 1 évet használtuk csak, ugye?
0: 1 évet volt használva. Jó.
1: Ár megegyezés szerint.
0: Jól van.
1: Telefonszám.
0: Igen.
1: 30-as mobil.
0: 30.
1: 212.
0: 212.
1: 85.
0: Igen.
1: 24.
0: 85-24-es, hol van ez?
1: Lenti környékén.
0: Lenti környéke. Rendben van.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm. Minden jót, viszont hallásra.

0: to the power, like another nuclear shower. Once again in the place it's moving, the red is playing, the crowd is moving. Halló, jó napot kívánok!
1: Csókolom, hirdetnék, hogyha lehet.
0: Tessék mondani.
1: Eladó az őrségben.
0: Őrségben?
1: Kihasználatlanság miatt.
0: Kihasználatlanság miatt, igen.
1: Négyütemű olasz robogó.
0: Négyütemű olasz robogó, igen.
1: 2020-as évjáratú.
0: 2020-as évjárat, igen.
1: 5000 kilométer.
0: 5000 kilométer, igen.
1: Rendezett papírokkal és biztosításokkal, nagyon szép állapotban.
0: Rendezett papírokkal, biztosításokkal.
1: Szép állapotban.
0: Szép állapotban, jól van.
1: Az ármegegyezés szerint.
0: Jó, ármegegyezés szerint, rendben van.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor mondom a számot.
0: Igen.
1: 30-as.
0: 30.
1: 260.
0: 260.
1: 1644.
0: 1644-es, rendben van.
1: Nagyon szépen köszönöm. Én is. Szép napot, csókolom.
0: Minden jót, viszont hallásra.

0: 2.
1: Igen.
0: 0785.
1: 785, hol van helyileg?
0: Zala, Vármegye, Lenti térsége.
1: Zala és Lenti térsége, rendben.
0: Nagyon köszönöm.
1: Nincs mit, nagyon szívesen, minden jó.
0: Viszont hallásra.
1: Ennek is szép napot.

0: Ennyi akkor egyelőre, hiszen majd délután is lehet hirdetni, ezt jól tudják a rendszeres hallgatók. És akkor mondom, hogy mik érkeztek. Ugye korábban érkezett már néhány hirdetés e-mailben, ezek már gyakorlatilag ismétlődnek egy jó ideje, úgyhogy lehet, hogy ezeket most nem is ismétlem, hanem mondom azokat, amik frissen jöttek. Lenti környékén eladó két darab jó állapotban lévő fehér színű redőny ablakcsere miatt 158 cm szélesek. Egy évet volt csupán használva, ármegegyezés szerint. A telefonszám 00-3630-212-8524-es. Aztán az Őrségben kihasználatlanság miatt eladó egy négyütemű olasz robogó 2020-as évjárat 5000 kilométert ment, rendezett papírokkal, biztosítással szép állapotban árulják ármegegyezés szerint. Telefonszám 00-3630-260-1644-es. És Zalában, Lenti térségében eladó tetőfelújításból megmaradt trapézlemez. A telefonszám 00-3620-372-0785-ös, ezek a meglévő hirdetések. Délután is hirdethetnek majd, a hirdetések pedig felkerülnek a rádió honlapjára, a www.mmr.si oldalon megtalálják őket dátum szerinti bontásban. Most pedig a zenéknek adunk helyet a folytatásban, 10 órakor pedig híreket mondunk.
1: Uravidéki Magyar Rádió.

0: Érkeznek a Dobronagy-községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás, Tavi Tündér Fesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vladó Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronagy-község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel. Manuela, cha, cha, cha, cha, cha.
1: Ilyen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Folytatódik a 16. szlovén kormányminiszter jelöltjeinek parlamenti meghallgatása. Kedden újabb miniszteri csoport mutatja be stratégiai tervét az országgyűlés illetékes bizottságaiban. Bemutatkozik a bel- és külügyi, a környezetvédelmi, az igazságügyi, az oktatási, a kohéziós és a külföldön élő szlovénekért felelős miniszterjelölt is. 180 évvel ezelőtt, 1846. június 2-án lépett be a mai Szlovénia területére az első gőzmozdony mondatta vonat. Ezen a napon adták át ünnepélyesen az akkori osztrák déli vasút, a Südbahn stájerországi szakaszát, amely Grazból Mariboron át egészen Celjéig vezetett. Ezt a jeles dátumot ünneplik szombaton a szlovéniai vasutasok is a Ljubljanai Vasúti Múzeumban. Orbán Anita magyar külügyminiszter a választás után elsőként holland partnerét, Tom Berendsent fogadta hivatalos látogatáson a külügyminisztériumban hétfőn. A tárcavezető Facebook bejegyzésében azt írta, a holland diplomácia vezetőjével Helsingborgban a külügyminiszterek NATO konferenciáján már találkozott. Kiemelte, Hollandiával sok közös ügyünk van Európában. A mostani beszélgetés egyik legfontosabb témája mégis az volt, ami a magyar fiatalok mindennapjait is közvetlenül érinti, és ez az Erasmus ösztöndíjak. Emlékeztetett, az uniós forrásokat hazahozták, így szeptembertől újraindul az Erasmus program is. Hollandiával abban vagyunk érdekeltek, hogy minél több ilyen kapu nyíljon meg a fiatalok előtt, hangsúlyozta a magyar külügyminiszter. Moszkva november 30-áig betiltotta a repülőgép üzemanyag kivitelét, miután az ukrán dróncsapások miatt az orosz kőolaj feldolgozás volumene több mint 16 éves mélypontra süllyedt. A Bloomberg értesülései szerint az intézkedés célja a belföldi ellátási zavarok elkerülése. A tilalomnak viszonylag csekély hatása lesz a nemzetközi üzemanyagpiacra. Oroszország ugyanis tavaly napi átlagban mindössze 30 ezer hordó kerozint exportált, ami a globális kínálat kevesebb, mint 2%-át teszi ki. 2026 első 4 hónapjában a napi átlagos kivitel ráadásul 28 ezer hordóra csökkent, amelynek legnagyobb vásárlója Törökország volt. A kongói demokratikus köztársaságban terjedő Bundibugyo típusú ebola járvány miatt három kutatócsoport is versenyt fut az idővel. A szakérték attól tartanak, hogy a jelenlegi kitörés minden idők egyik legsúlyosabb ebola járványává válhat, miközben egyelőre nincs engedélyezett vakcina a vírus ezen változata ellen. A kongói demokratikus köztársaságban zajló járvány során már közel 250 ember életét vesztette, jelentette a BBC. A kutatók attól tartanak, hogy a fertőzés mérete elérheti, sőt, akár meg is haladhatja a 2014 és 2016 között Nyugat-Afrikát sújtó, több mint 11 ezer halálos áldozatot követelő ebola járványt. Sport. Sajtóhírek szerint a Wimbledoni Grand Slam viadal két felvezető tenisztornáján is pályára léphet Serena Williams, minden idők egyik legjobb női játékosa. A 44 éves amerikai sztár a szakportálok beszámolói alapján szabadkártyát kért a Londonban jövő héten kezdődő füvespályás eseményre, ahol párosban a mindössze 19 esztendős Victoria Mboko lenne a partnere.
2: Időjárás.
1: Eleinte mindenütt derült lesz az ég, majd nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és estétől már egy-egy futó zápor is kialakulhat. A szél délnyugatira fordul, és időnként megélénkül. A legmagasabb napi hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Jutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat és ismerősöket, hogy 72. életévében elhunyt Magyar Desider felsőlakosból. Temetése június 2-án, kedden, 15 órakor lesz a lakosi temetőben. Hamvait aznap 12 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat és ismerősöket, hogy 72. életévében elhunyt Magyar Desider felsőlakosból. Temetése június 2-án, kedden, 15 órakor lesz a lakosi temetőben. Hamvait aznap 12 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Lakiteleki Nemzeti Művelődési Intézet 2022-ben indította útjára a szakkör Tudásunkkal kézenfogva elnevezésű Kárpát-medencei programot, amelynek célja a hagyományos kézműves technikák felelevenítése és átörökítése, valamint a közösségépítés. A résztvevők különféle szakkörökön, például makramé, nemezelés, horgolás, mézeskalács készítés vagy bútorfestés vehettek részt. A Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a kezdetek óta közreműködik a programban, idén már a negyedik évadot zárva. Most a nemezelés és a Békés megyei hímzés világát sajátíthatták el az érdeklődők. A foglalkozásokon készült alkotásokból kiállítás is nyílt, amely a Bánfi Központban látható. A tárlatot Farkas Ildikó, a Nemzeti Művelődési Intézet Zalavár megyei igazgatója nyitotta meg, akit a szakkör programjáról és a Muravidéki együttműködésről kérdeztünk.
1: Az A-szakkör program a Covid-ra, mint egy válaszul hívták életre a Nemzeti Művelődési Intézet akkori vezetői, hagyományőrzés és hagyományápolás céljából. Alkotó tevékenységet, alkotó munkálatokat folytatnak itt a szakköri csoportokban tevékenykedő alkotók. Kárpát-medence egész területéről lehet jelentkezni, a diaszpórából is. Most jelenleg több mint 3000 alkotó tevékenységgel dolgozik együtt a Nemzeti Művelődési Intézet, és ezt koordinálja. A szakkörök célja igazából a Covid-ra is ez volt a válasz, hogy újra egységben, újra közösségben éljenek az emberek. Ötfős keretben működünk, tehát ötfővel lehet indulni ezeken a szakkörökön. A közösség megtartó ereje itt a legfontosabb. Közösségépítő, közösségfejlesztő funkciót lát el ez a tevékenység. Itt aztán lehet beszélgetni, jól érezni magukat, akár növényeket, magukat cserélni, akár bármilyen tevékenységet mellette végezni. Nekünk az a lényeg, hogy ezek a közösségek újra létrejöjjenek, új közösségekkel alakuljanak, és tudjanak együtt alkotni, tevékenykedni. Nekem nagyon jó az együttműködésem, és a Nemzeti Művelődési Intézet Zalavár megye igazgatóságának is nagyon jó az együttműködés. Misi igazgató úrral most már több mint 2 éve jó kapcsolatot ápolunk, segítjük egymás munkáját, például a tehetségpalettára is jelentkezni lehetett ugye a Muravidékről, vagy akár tábori tevékenységekben is segítjük a munkájukat, bármilyen kérdés felmerül, abba bármikor segítjük őket, ők is segítenek minket, és szerintem ez a lényeg, hogy ez a kapcsolat így maradjon és örökké jó maradjon.
0: Sós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója is a program hagyományőrző és közösségépítő jelentőségét hangsúlyozta. Ezért is csatlakozott a Muravidék a kezdeményezéshez.
2: Lényegében a szakkör mozgalom az a legelejétől mi is részese vagyunk, a Muravidéki Magyar Nemzetiség Művelődési Intézet, hiszen abban az évben indult, amikor nekünk lényegében elindult úgymond a kézműves mozgalom, vagyis hogy hozzánk került a kézművesség, hiszen 2022-től, őszétől volt az első szezon úgymond, az első évad, és ez most már a negyedik, és lényegében már ki is van írva az 5. és reményeim szerint abban is részt tudunk venni, hogyha a Jóisten is még segít, akkor akár még több csoporttal is. Ugye nem titkolt vágyunk az, hogy a Muravidéken induljon el, és minél szélesebb körben legyen ismeretes az a kézműves mozgalom. Ugye a kézművességhez tartozik maga a hímző szakkör mozgalom is, de az csak egy bizonyos szegmentuma az egésznek, és jó volna kicsit szélesíteni, kicsit kibővíteni. Ugye az első években volt a csuhézás, illetve készítették a kosárfonást, akkor későbbiekben már makramét, illetve gyöngyfűzés is volt, és mivel a tavalyi évben változott nálunk a szituáció, úgyhogy bizonyos kézműveseink elmentek, új kézművesek jöttek, ezért az idei szezonban kezdésként, már nekik kezdésként olyan szakkörrel indultunk, amely olyan területet fedett le, amit mindkettő szakemberünk ismer, szóval az egyik a hímzés volt, a másik pedig a nemezelés. Úgyhogy jövőre tervek még nagyobbak, én bízom benne, mert már a tavalyi évben is, illetve szóval ebben a szezonban, ami most zárul, már volt érdeklődés, hogy akár öniniciatívan is lenne szakkör szervezve, Völgyi faluban. Az idei évben próbálkozunk Radamossal is, hogy tényleg az ottani szakember, az ottani olyan kézműves, akinek van bizonyos jellegű tudása, van akinek nagyon magas szintű tudása van, hogy azok indítsanak szakkört, hozzák össze a falu népét, és lényegében alkossanak közösséget a saját településükön. Ez lenne az elsődleges cél, hogy közösséget építsünk, természetesen emellett még, hogy olyan technikákat sajátítsanak el az emberek, amit akkor akár maguk is tovább tudjanak fejleszteni, mert fontos kiemelni, hogy amúgy a szakkörmozgalom az lényegében az első lépések a bizonyos technikák elsajátításához, szóval ezek nem emelt szintű tevékenység, habár van már olyan szakkör, ami már egy kicsit a második nívót érinti, de az már egy kicsit másképp is működik, és azt mi nálunk még a Muravidéken nem próbáltuk meg. Meglátjuk, hogy mi lesz előttek, mi vár ránk. Hát most ez a kiállítás valamivel most kb. Egy hónapot lesz itt látható, de utána pedig ugye lakitelekre költözünk mi is, úgymint az egész Kárpát-medence, hiszen ott egy nagy Kárpát-medencei kiállítás lesz, illetve külhoni kiállítás lesz, úgyhogy az összes külhonból jönnek csoportoknak a művei, és ott kicsit evalváljuk az elmúlt 4 esztendőt.
0: A tudásunkkal kézen fogva szakkörprogram 4. évadának foglalkozásai Dobronakon, Domonkosván és Göntérházán zajlottak. Tóth Andrea és Fehér Andrea az MNM-i kézműveseinek vezetésével. Elsőként Fehér Andreát kértük mikrofon elé.
3: Mi a Békés megyei hímzés programjába vettünk részt. Mi megkaptuk a csomagot, abban voltak minták, és online videón néztük végig a hímzés formáját, az öltéseket, és annak alapjául dolgoztunk.
0: Mi volt az elsődleges cél? Mi volt az, amit mindenképpen szerettek volna elsajátítani?
3: A csapatépítés. Az sikerült, a hímzéseket kiviteleztük, nagy örömmel fogadták. Együtt válogattuk ki a 30 alapanyagból, hogy mit fogunk csinálni, és nagy örömmel dolgoztak az asszonyok. Mivel én végignéztem elejétől a videókat, az összeset, úgy gondoltam, hogy úgy nem mernék belevágni, aki még tűt nem ragadott. És a gondolatom be is jött, mert elég keményen birkóztunk az akadályokkal, de végén átugrottuk.
0: Tóth Andrea kézműves a nemezelés világát ismertette meg a résztvevőkkel.
4: A szakkör célja nem csak a mesterségnek az elsajátítása, hanem a közösségépítés, tehát így van meghirdetve ez a program. És tehát én mondjuk szerettem volna, hogyha tényleg megtanul mindenki nemezelni, tehát én törekedtem rá, hogy termékek szülessenek. Szerintem nagyon jól éreztük magunkat, nagyon sokat nevettünk, jobban megismertük egymást. Nem volt felhívás, tehát nem volt meghirdetve, elsősorban ismerősöket kerestünk, meg akik tényleg el tudnak jönni 20-szor, mert azért ez volt a legnagyobb teher, hogy 20 alkalommal el kell jönni, tehát ettől úgy azért visszahőköltek. De szerencsére azért a mag megmaradt, és akkor így sikerült végigcsinálni. Nem tudtuk az összes videót megalkotni, meg van, amelyik szerintem annyira nehéz volt, hogy nem is tudták volna ilyen kezdő csoportok ezt megcsinálni.
0: Mennyire ismert itt a Muravidéken ez a fajta kézműves foglalkozás, a nemezelés?
4: Nemezelést nem ismerik itt, mert ez inkább ott a Gorenszkában ismert. Tehát itt mindenki úgy ismeretlenül tekint erre, meg elképzelésük sincsen, hogy ez hogy néz ki az elején, meg tulajdonképpen a végén se. Tehát hogyha kiejtjük ezt a szót, hogy nemezelés, nem is tudják, hogy ez hogyan néz ki ez az anyag. Úgyhogy emiatt szerintem egy kicsit érdekes.
0: Kisebb csoportokban dolgoztak, könnyebb szakemberként kis létszámú csoportot foglalkoztatni mondjuk?
4: Ja, nagyon, igen, mert mindenkinek segíteni kell, és az elején nagyon megterhelő volt nekem így fizikailag is. Mert a nemezelés nem csak az, hogy víz és szappan, és akkor pancsolunk, hanem gyúrni kell, tehát ez a fő magja, amitől keletkezik ez a nemez, és ez ilyen fizikai munka, és akkor ebbe bele szoktak fáradni, és akkor én segítek a végén. Vagy van olyan, hogy ott hagyják, és akkor én fejezem be az utolsó fél órát mondjuk. Tehát igen, jobb, kevesebb emberrel dolgozni.
0: És milyen alkotások születtek a 20 alkalom során?
4: Születtek táskák, az elején előnemezt készítettünk, akkor ülőpárna, kis angyalka, akkor ilyen toltartók, falitároló, edényfogó, tehát hasznos dolgokat választottunk ki a kínálatból.
0: A szakkör idei évadában összesen 12 érdeklődő közreműködött.
5: Santák Olga vagyok, csatlakoztam a szakkör hímzési csoporthoz, Békés megyei mintákat csináltunk. Nagyon jól éreztem magamat, kis csoport voltunk és szorgalmasak voltunk. Én hímezni későn álltam neki, mindig mondtam, hogy amikor nyugdíjban megyek, akkor fogom csinálni, és soha nem késő. Úgyhogy megbirkóztam vele, Békés megyei hímzéseket csináltunk, amely nagyon szép színek vannak, és most az első időszakban mindegyikünk 6 dolgot csináltunk, vánkosokat, terítőket, telefontartót, úgyhogy folytatni fogjuk.
6: Krányac Alexandra vagyok, Domonkosváról. Domonkosván csatlakoztam a nemezelő szakkörhoz. Elsősorban azért csatlakoztam hozzá, mert kíváncsi voltam, mi is ez a nemezelés. Már láttam ilyen dolgokat, de fogalmam sem volt róla, hogy készül ez. És akkor ugye először, másodszor egy kicsit nehez volt, de érdekes ez abban, hogy minden alkalommal még csináltunk valamit, minden szakkör végére, az óra végére született valami, vagy táska, egy kis papucsfajta. Úgyhogy nagyon élveztük, és nagyon élvezetes volt az, hogy kevesen voltunk a csoportban, összekötöttünk, sokat nevettünk, úgyhogy élvezet volt járni a szakkörre. Nagyon jó vezetünk volt, azt meg kell mondanunk, öröm volt tanulni tőle, és reméljük, hogy az idén is tartunk valami ilyen, ha nem is nemezelést, valamilyen más műhely munkát, ahol élvezni fogjuk ismét, és valami újat tanulunk.
0: Esetleg mi lenne az a témakör, ami fel kell tenni a domonkosfajak figyelmét, hogy csatlakozzanak?
6: Hát ugye beszélgettünk már erről, és mindjájunknak érdekes az, hogy jó volna tudni valamilyen gyógynövényekből valamit csinálni, mondjuk rá szappant, vagy valamilyen vizeket, ez érdekel bennünket, vagy pedig valami kisebb darab butorfestés, hát sok minden.
7: Mirecor, Mojasznáha.
8: Mirecor vagyok, és a menyem Tóth Andrea vezeti a nemezelő szakkört. Ő volt az, aki felkeltette az érdeklődésemet, hogy csatlakozzak a műhelyhez. Be kell vallanom, hogy nem egy könnyű munka a nemezelés. Elég bonyolult és hosszantartó folyamat, ami igencsak nagy kitartást igényel. Mindenkinek ajánlom, hogy egyszer próbálja ki, mert segít megérteni és tisztelni a kézi munka erejét. Én minden egyes találkozót nagyon élveztem. Először kávéztunk, kicsit elviccelődtünk, aztán nekiálltunk a munkának. Szóval jó móka volt. Egyáltalán nem esett nehezemre csütörtökönként Dobronakra utazni. Erősen fontolgatom, hogy legközelebb is részt veszek a szakkör programjában. Nagyon érdekelnek a kézműves dolgok, főleg a cekkerkötés és hasonló munkák. Szóval igen, lehet, hogy legközelebb is csatlakozom.
0: Mondták a szakkör program résztvevői. A nemezből és a Békés megyei hímzésekből készült kiállítás június végéig látható a Bánfi központban. Majd néhány darab lakitelekre költözik a központi kiállításra. Ennyi fért műsoridőnkbe. Mielőtt búcsúzunk, szóljunk egy csütörtöki programról. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én 20 órakor a Magyar Mennyegző című film bemutatójára várják az érdeklődőket a Lendvai Színház és Hangversenyterembe. A filmet magyar nyelven és szlovén felirattal vetítik. A belépés ingyenes. A mai adást Gerebic Bettina készítette, Lebár Teodor hangtechnikus segítségével. Viszonthallásra!
9: Horizont.

Hogyha egyszer szólt a dal, és hogyha egyszer elérkezik 15 óra, akkor lesz majd terepjáró itt a Muravidéki Magyar Rádióban három összeállítással. 18. sorosülését tartotta a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa. Napirenden a csúcsszervezet zárszámadásának és idei költségvetésének megvitatása és elfogadása szerepelt. Továbbá a közösség alapított intézeteinek 2025-ös zárszámadásának jóváhagyása, valamint a lendvai kétnyelvű középiskola igazgatójelöltjének véleményezése szerepelt még. Határozatot fogadtak el a közösség által alapított Minta Kft. Jövőjével kapcsolatban is. A tanácstagok zárt ajtók mögött pontozták a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretében megjelent idei pályázatra beérkezett kérelmeket. Fehér Ilona számol majd be az ülésről. Aztán a lendvai zeneiskola növendékei a tanévi be az ülésről. Aztán a lendvai zeneiskola növendékei a tanév vége alkalmából záró koncerttel kezdődik.

Úgyhogy 11 órakor meghallgathatják a délelőtt utolsó híreit, és tekintettel arra, hogy a hónap első kedje van, érkezik majd házi kertészünk, ha lehet ezt mondani, és a Kertész Válaszol című összeállításban tehetik fel kérdéseiket. Az ő számára élőadásról van szó, úgyhogy lehet majd telefonálni, a házigazda Jobbágy Klára lesz.

Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Egy nap, amely összeköt bennünket. Ezen a különleges estén a Muravidéken is bemutatják a Magyar Menyegző című filmet. A vetítés magyar nyelven szlovén felirattal lesz látható. Június 4-én csütörtökön 20 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A belépés díjtalan.

persze. Kérlek, álmodjunk együtt, még ha mersz. Rám nézel szem bizonytalan, és sóhaj úgy jött és illant el hamar. Mámoros érzés elterít. Kérlek, sétáljunk réteken megint.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Felsőoktatási, Tudományos és Innovációs Minisztérium pályázati felhívást tett közzé kollégiumokban és magánszemélyeknél lakó diákok és hallgatók lakbér támogatására. A 2026-2027-es tanévre 12.883 támogatott szálláshely áll rendelkezésre, amelyből 32 férőhely nemzetközi vagy ideiglenes védelemmel rendelkező hallgatók számára biztosított. Friedrich Merz német kancellár katonai tiszteletadással fogadja Magyar Péter miniszterelnököt a szövetségi kancellária hivatalában. Június 2-án déli 12 órakor beiktatási látogatása alkalmából. A találkozót követő megbeszélések középpontjában a kétoldalú kapcsolatok és az európai politikai kérdések állnak, különös tekintettel Ukrajna támogatására, valamint az euróatlanti biztonság fenntartásának és megerősítésének kérdéseire. A horvát meteorológiai szolgálat legfrissebb szezonális előrejelzése szerint Horvátországban az idei nyár is az átlagosnál melegebb lesz. A meteorológusok számításai szerint nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a nyári hőmérséklet meghaladja az 1991 és 2020 közötti sok éves átlagot. A legkritikusabbnak július ígérkezik, idézi a Croatia Week cikkét a Portfólió. A DHMZ ugyanakkor megjegyzi, hogy a júniusra, júliusra és augusztusra vonatkozó prognózisban nem tudják megjósolni a hőhullámok időtartamát, gyakoriságát vagy földrajzi eloszlását. Az viszont valószínűnek tűnik, hogy rövid ideig tartó hűvösebb periódusok is kialakulhatnak. Az átvonuló frontokhoz kötődő hidegbetörések átmenetileg az átlag közelébe, vagy akár az alá is csökkenthetik a hőmérsékletet, olvasható egyebek mellett a horvát meteorológiai szolgálat előrejelzésében. Amerikai sajtóértesülések szerint feszült hangvételű telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump és Benjamin Netanyahu, amelyben az amerikai elnök keményen bírálta az izraeli-libanoni támadásokat. Trump a beszélgetés során kifejezetten trágár nyelvezetet használt. A hívás során őrültnek nevezte Netanyahut, mert az amerikai elnök szerint a libanoni-izraeli támadások veszélybe sodorják az Irán és az Egyesült Államok közötti béketárgyalásokat. Az amerikai elnök a beszélgetés során felelősségre is vonta Netanyahut, és számon kérte rajta a katonai műveletek célját. A beszélgetés hátterében az áll, hogy Izrael a hétvégén kiterjesztette libanoni katonai műveleteit, és Netanyahu parancsot adott a főváros Beirut bombázására. Irán emiatt megszakította a béketárgyalásokat az Egyesült Államokkal. A Portfólió által szemlézett beszámoló szerint a hívás során Trump arra is felszólította az izraeli miniszterelnököt, hogy állítsa le a Beirut elleni csapásokat. Az Axios információi alapján az izraeli fél ezt később hajlandó volt teljesíteni. Sport. Finnország válogatottja nyerte a jégkorong világbajnokságot, Szlovénia a 13., Magyarország a 14. helyen végzett, az olasz és a brit válogatott kiesett, jövőre a divízió 1-ben szerepel majd, még a 2027-es németországi VB-re Kazaksztán és Ukrajna jutott fel. Ezek alapján kialakultak a jövő évi elit VB csoportjai, ám ezek még nem tekinthetőek véglegesnek, mert a szervezők két csapat helyszínét kicserélhetik, illetve Fehér-Oroszország és Oroszország is visszanyerheti tagságát. Düsseldorfban Svájc, Svédország, Finnország, Szlovákia, Lettország, Ausztria, Szlovénia és Ukrajna játszana. A csoportbeosztást a Nemzetközi Szövetség véglegesíti majd. A magyarok elvileg Mannheimbe kerülnek, Kanada, Egyesült Államok, Csehország, a házigazda Németország, illetve Dánia, a bronzérmes Norvégia, valamint a feljutó Kazaksztán együttesével.
2: Időjárás.
1: Eleinte mindenütt derült lesz az ég, majd nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és estétől már egy-egy futó zápor is kialakulhat. A szél délnyugatira fordul és időnként megélénkül, a csúcs hőmérséklet pedig 22 és 27 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is folyamatos a közúti forgalom, radarral Jutomer körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.
0: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6 és 92,7.

0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Jobbágy Klárát hallják, és önök most az elkövetkezendő percekben a Moravidéki Magyar Rádió Kertész Válaszol című adását fogják hallani, melyben megszokottan kertészünk, Salamon János segítségével próbálunk meg a kerti gondokra, bajokra gyógyírt keresni. A műsor élőben megy, így a megszokott telefonszámainkon hívhatnak, és lehetőségük van kérdezni a szakembertől. A telefonszámokat gyorsan elmondom, 575 17 18 és az 575 17 19-es számok, amelyek a műsor idejének a kezdetétől nyitva állnak, így önöknek, hallgatóknak is lehetőségük van arra, hogy tárcsázva ezeket a számokat, kérdésükkel bekerüljenek az adásba, és első kézből kapjanak választ problémájukra. Még talán annyit, hogyha Magyarországról szeretnének hívni, akkor ne felejtjék a 00386 2-es számot is tárcsázni az előbb felsoroltak elé. János, köszöntöm a stúdióban. Újból eltelt egy hónap, és milyen hónap? A hónap első napja a hidegről, az utolsó pedig a melegről lesz emlékezetes. Sok helyről hallani, hogy a rossz kezdet után a május az eddigi legforróbb májusunk volt, most pedig belefordultunk az első nyári hónapba, amikor is júniusban mondhatjuk úgy, hogy a természet teljes sebességre kapcsol, ilyenkor a kert is a legszebb arcát mutatja, ha nem kap közbejeget, de nekünk ezzel a gyors fejlődéssel lépést kell tartanunk, ez pedig nagyon sok munkával jár, kapálás, öntözés, kötözés, szőlőben zöld munka és különféle növényvédelmi munkák, sorolhatnám még tovább, van tehát munka és öröm, bosszúság is elég. Amíg megérkeznek az első hallgatói kérdések, szerencsére itt a szerkesztőségben is feltettek néhányat a kollégák. Két kérdés a ribizlivel kapcsolatos. Az egyikről már azt hiszem, hogy egy régebbi adásban beszéltünk, szóltunk, de úgy hiszem, hogy az ismétlés soha se járt. Piros hólyagok a ribizli levelén mi okozza?
1: Igen, ez egy piros, tehát egy levél, pirosító levéltetűről van szó, ami konkrétan ugyanolyan, mint az almánál is megtalálható. Károkat nem okoz olyan szinten a növényből, mert egy nemzedéke van. Igazából, ha megjelenik ez a ragyás, pirosos levél, ha egyszerűen eltávolítjuk őket, akkor utána már szép egészséges levél növekszik. Ha valaki ellene védekezni, akkor egy sima, egyszerű kontakt rovarölővel tud ellenük védekezni, egy karatezeonnal akár, vagy egy, ha bióban akarja csinálni, egy narancsorajjal, vagy egy nemazállal, és akkor megoldotta a problémát. Alapból a levéltetvek nagyon szeretik a ribizlit, főleg a fiatal, friss hajtás végeken látható, mikor úgy becsavarodik, hogy az levéltetvesek.
0: Tehát abban az esetben csak pár levél van, akkor nyugodtan szedjük le, és akkor így a védekezés megvan, de mi van abban az esetben, mert azt mondták, hogy teljesen lekopaszítja a bokrokat, és kezdenek a hajtások is elszáradni. Ez okozza, vagy valami más is van még itt?
1: Olyan szinten, ha nagyon erőteljesen elkapja, akkor lehetséges, hogy leszáradnak a levelek, mert hát az a sodródás során nem tudnak fotoszintetizálni a levelek, ezért elpusztulnak. Ezért ilyenkor, ha tömegesen, vagy azelőtt évben voltak gondjaink, akkor már preventíven célszerű ellenük védekezni mondjuk egy rügypattanáskor, egy olajosabb lemosó permetezéssel, amikor az első nemzeti vagy a kikelő levéltetveket el tudjuk távolítani, de nagyon jó megoldás például a levéltetvek összegyűjtésére, amit már többször is mondtam, ez a sárga ragacsos lapok a növény közelébe kihelyezéssel, ami a repülő egyedeket megfogja.
0: A másik kérdés, ahogy mondtam, szintén a ribizlivel kapcsolatos, szinte liszterű felér bevonat van a kérdezőnél, az egyik korai érésű ribizlibokron, a bogyók egy része is már féloldalasan barnult, miközben a mellette lévő másik ribizli bokornak nincs semmi baja állítása szerint. Ez hogy lehetséges?
1: Igen, lehet, hogy két különböző fajtáról is van szó. Több mint valószínű, hogy ez a fehéres bevonat, amit a kézzel le tudnak róla dörzsölni, ez egy lisztharmat kapt el. Azért a fekete ribizlin megjelenik a lisztharmat, a piros ribizlit az kevésbé támadja meg. Nagyon egyszerű ellen a védekezés, igazából tényleg egy sima kénnel történő permetezést sem meg lehet állítani magát a továbbterjedés. Sajnos, ami már beteg, bogyós, érves, azok már, azokat már nem lehet megmenteni, szóval itt is a prevencióra kéne törekedni.
0: Tehát minél korábban lépni,
1: így
0: nem
1: van.
0: Hagyni, hogy ennyire elszabaduljon. Aztán az egyik technikus kollega szüleinél, mint kiderült, van valami. Pontosan nem tudta megmondani a kérdező, ciprus vagy cédrus, már nagyméretű, de egy szívhez nőtt példány a kertben, és ezt szeretnék átköltöztetni. A szállításról már beszéltek valakivel, de mikor, hogyan? Ezt nyári időben kétlem, hogy meg lehetne csinálni, főleg egy nagyobb példány esetében.
1: Igen, sajnos azt kell tudni, hogy ezek a nagyobb példányoknak azért a gyökerük eléggé szétágazó, elég erőteljes nagy gyökerek vannak, és sajnos nagyon nagy földlabdával kéne kiásni, kiemelni, ami konkrétan, ha egy több éves, vagy már tényleg egy nagy ciprus cédrusról van szó, akkor szinte nem lehetetlen, de nagyon nagy költségek és szakember célszerű hívni, aki ezt megvalósítja, mert a nyár folyamán semmiképp nem ajánlanám, inkább késő ősszel, vagy kora tavasszal, mielőtt megindul a hajtás növekedése, akkor célszerű ezeket áttelepíteni, valaki tudja, de tényleg csak is földlabdával áttelepíteni, és az áttelepítés után is nagy odafigyelést igényel az életbetartás és a felnevelése továbbiakban. Ugye a rendszeres öntözést ott alkalmazni kell, hiába egy nagy növényről van, mert ha megnézzük, egy nagyon nagy gyökérveszteség mellett mégis egy hatalmas lomb tömeggel lesz az átlepítés, és így nagyon hamar ki tud száradni maga a növény.
0: Tehát elvileg ugyanabban az időszakban, amikor fákat szoktunk telepíteni.
1: Így van.
0: Ez volna az optimális számára. Aztán egy dísznövényes kérdés, hogyan kell metszeni virágzás után a rózsaloncot, hogy jövőre nagyon sok virág legyen rajta? Eddig ezt évente azt mondták, hogy nem vágták vissza.
1: Igen, a rózsalonccal igazából a metszés ezeknek a ritkításra törekszünk, hogy a nagyon előregedett vesszők, ágrészek, aminek nincs intenzív növekedés, azon sokkal kisebb, kevesebb virág növekszik. Ha az egész tő nagyon el van öregedve és nagyon öreg, akkor a drasztikusabb visszametszést is lehet akár alkalmazni, egy föld fölött egy 20 cm-ig újra nevelni, de én azt mondom, hogy ha minden év akarják, hogy virágozzanak, amelyik egy 3-4 évnél idősebb kialakult gaja célszerű eltávolítani tőből, hogy mindig legyen újabbak. Majdnem ugyanazt mondanám, mint egy ribizli metszésén, hogy mindig ilyen egyharmad része, ilyen 1-2 évesek legyenek benne.
0: És ilyenkor, mikor drasztikusan vágjuk vissza, akkor az alsó virágoságokat még hagyjuk meg?
1: Vagy hát ha nagyon drasztikusan megyünk, akkor igazából nem kell, mert arra akarunk törekedni, hogy a talajhoz közeli rejtett rügyek hajtsanak ki, és hogy ebből neveljük teljesen újra. Tehát ez nem minden növénynél lehet alkalmazni, de az elég jó, meg tud nagy része a cserjénknek újulni.
0: Általában kertes házaink udvarán biztos, hogy egy-két rózsa megtalálható. Hogyan érdemes visszavágni az elnyílt rózsákat, hogy szebben és gyorsabban hozzon a tő újra virágot? Ha vázába vágjuk, akkor eleve a váza hossza szokta megszabni a hosszát az elvágásnak, de amikor csak az elvirágzott virágokat pucoljuk le a rózsákról, akkor hogyan tegyük azt?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez mindig felmerülő kérdés, hogy meddig vágjuk vissza a rózsát, az elnyílott részeket. Ez nagyban függ a rózsatípusától. Ha mondjuk egy teahibrid rózsánk van, aminek az a lényeg, hogy minél hosszabb vágott virágunk legyen, azt erőteljesebben vissza lehet metszeni. Ha mondjuk egy parkrózsánk van, ott tényleg csak azt célsz, hogy az elnyílott virágrészt úgy lemetszeni, hogy az első ilyen ötös levél, ami öt elágazásból álló levél, addig metszük vissza, és ha azt akarjuk, hogy a rózsánk folyamatosan virágozzon, van egy olyan technika, hogy ahol visszametszettük, ott azt a levelet le is lehet tépni levélnyél, és ezzel kényszerítjük a levél tövében lévő rügynek az előbbi kihajtására. Most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az összes ilyen visszametszettet egyszerre letépegetjük, meg egyszerre fog virágozni, hanem mondjuk egy harmadát, és akkor a legközelebb lemetszettet ugyanígy megint vissza lehet, és akkor sokkal több virágunk előbb fog virágozni.
0: És ha szaporítani szeretnénk ezeket a rózsákat, akkor milyen módon és mikor tehetjük meg?
1: Igen, a rózsákat egy részét régen dugványozással szaporították. A legjobb ez a július-augusztusi időszak, mikor már nincsenek ezek a nagy melegek. Az elvirágzott részből kell egy olyan 20-30 centis vesződ vágni. A fölső egy levelet meg lehet hagyni, az összes többit le kell szedni, és az alsó rügy alatt minél közelebb egy fél centivel egy egyenes meszlapot készíteni. Ez célszerű félfás, fás dugványozáshoz használható gyökeresztető hormon belenyomni, és akkor egy ilyen, ahogy említettem, egy ilyen félárnyékos helyre, akár szabadba is le lehet dugványozni, úgyhogy csak a felső egyrügy látszódjon ki, és vagy egy PET palackot rárak, vagy párát biztosítsunk, vagy egy 5 literes duncos üveget ráborítva, így meg lehet gyökeresztetni őket.
0: Meg lehetne gyökeresztetni, csak éppen említette, hogy amikor nincs olyan meleg, hát az elmúlt években a nyaraink nagyon-nagyon melegek voltak, és ha minden igaz, ez a nyár is elég meleg lesz a jóslások szerint, hát ezt még majd meglátjuk. Ilyenkor azért mekkora a siker?
1: Nagyon változó a fajták között különbség is, hogy sikerül. Van, aki nagyon szerencsés és jó időpontban dugványoz, annak majdnem 100%-os dugványozása van, és vannak a nagy kudarcok, mikor egy sem marad meg mondjuk egy 10 darabból, azért senkit se adjon el a lelkesedés, és mindig próbáljon azért szaporítani, mert az a legjobb növény, amit az ember saját maga szaporít, vagy kap egy ismerőstől, mert sokkal jobban meg fogja becsülni, mint egy vásárolt növény.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című adást hallják. Elmondom még egyszer telefonszámainkat, amelyeken hívhatnak és kérdezhetnek apró cseprő problémáikról a itt lévő stúdióban lévő kertésztől. Ezek az 575-17-18 és az 575-17-19-es számok. E-mailben is kaptunk egy kérdést Marikától. Élősövényben vattás szövedéket fedezett fel, azt kérdezi, mi a legjobb ilyen esetben, permetezni, és akkor mivel, vagy eltávolítani, kivágni azt a részt, ahol van ez a szövedék, de akkor nem lesz szép látvány ő a élősövényben, tehát lehet látni a lyukat. Azt nem írta meg, hogy milyen típusú élősövény, mert azért van különbség is ebben.
1: Így van, ha mondjuk egy olyan helyen van, ahol el tudjuk viselni, akkor én azt mondom, inkább távolítsunk el, azért mindent ne permetezzünk egyből. Ha mondjuk egy nagy folt alakulna ki, vagy látható, hogy terjed tovább, ez több mint valószínű, hogy vagy valami molynak a szövedéke, vagy egy vértető, vagy egy gyapjastetű folt lehet, ilyenkor az egy célszerű egy rovarölés permetezés.
0: És ha minden igaz, van egy kedves kérdező a vonalban, halló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Gizé vagyok. Én azt szeretném tőle megkérdezni, hibiszkuszt ki lehet-e vinni? Nyáron.
1: Ez a szobai hibiszkuszról van szó, ugye?
2: Szobában van, igen.
1: Természetesen a szoktatban van, ki lehet tenni, nagyon jól érzik kint magukat, szereti a tűzőnapot is, csak a szobába kivisszük, ne egyből tűzőnapra rakjuk ki, mert nagyon hamar megég a levele, kifehéredik, szoktatni kell hozzá.
2: Akkor még egy virágon van, az meg pálma, az a szüklevelő. Azt is ki lehet vinni, vagy nem?
1: Igen, igazából a szobanövényeket, ha szoktatva van, nagy részét ki lehet vinni. A pálmák azok nagyon jól érzik odakint magukat a nyár folyamán. Majd arra kell figyelni a bevitelkor, hogy átnézni magát a növényt tél előtt, hogy nehogy bevigyünk valami kártevőt vele.
2: Igen, és azért nem forró napra, hanem van árnyék is kis nap, aztán többé nem, az jobban ilyen árnyékon, aztán szép vagy, hogy annyit virágzott, most megmondom, megkérdezem, hogyha ki lehet elvinni. Valamikor volt én nekem követem, de szép volt.
1: Nyugodtan ki lehet vinni, jól érzik magad, sőt, ilyenkor azért még jobban is érzik, mert a lakások nagyon szárazak belül nyáron, kint meg azért mindig van egy minimális pára, vagy ott jobban tudjuk párasítani, és ezek sokkal jobban fejlődnek ilyenkor kint.
2: Nagyon szépen megköszönöm, és minden jót kívánok a
0: szabálásra. Köszönjük szépen. Köszönjük. Tehát érjünk vissza az élősövényre, tehát nem mindegy, hogy melyik élősövényben volt ez a szövedék.
1: Így van, mert ha mondjuk egy buxusról van szó, akkor több mint valószínű ez a szövedék van, akkor ott már megjelent a maga a moly, ahol, ami ellen tényleg célszerű védekezni rovarölés kezeléssel, mert csak azt fogjuk észrevenni, hogy egyik napra a másikra a sövényünk az összes level el fog tűnni, mert a hernyók elfogyasszák.
0: Uh-huh. Tehát a buxus esetében mindenképpen inkább a vegyszeres védekezést válasszuk. Más élősövény, ha másfajta élősövény, akkor lehet a kis tisztogatás.
1: Így van.
0: Hát sajnos a buxust nagyon szeretik ezek a károsítók, és időnként tapasztalatom szerint a sóska borbolyát is azért évente egyszer meg kell permetezni, mert különben ott is van, hogy így egyik napról eltűnik a levél róla.
1: Igen, sajnos azért mindennek van kártevője, én épp a múlt héten láttam egy sima fagyalsövényt, ami nagyon szép ezüstös volt, hát ez tripses. Tehát nagyon könnyen a sima fagyalsövények ebben a száraz időszakban elkapja a tripsz, és ilyen nagyon fényes ezüstös bevonatot képeznek rajta ezek a foltok, na hát azt a sövény tényleg célszerű tripszek ellen megpermetezni, mert az egész sövény tönkre fog menni.
0: Ezek a tripszek nagyon el vannak szaporodva, mert én is éppen a műsor előtt Facebookon láttam, hogy babér megy sövényről raktak föl képeket, meg leveleket, és tele van fehér. Lehet szabályosan látni fehér apró tipszekkel.
1: Igen, igen, sajnos a száraz klíma az nagyon kedvez nekik, és egy-egy díszcserénket is ugyanígy megtámadja, én a fagyalnál láttam nagyon erőteljesen.
0: Uh-huh. Május első napjáról említettem, hogy igencsak hideg volt, de ilyenkor akkor már azért nagyon sokan kiültettünk bizonyos palántákat némi védelem alatt, de kint voltak abban a hidegben, és úgy érzem, hogy azért kissé megfáztak, nem fejlődnek úgy, ahogy kellene. Mivel tudjuk előserkenteni azt, hogy áthidalják ezt a rossz időszakot, tehát hogy össze tudják magukat szedni?
1: Igen, a korai kiültetés során azok a problémák jönnek elő, hogy például a paprikánál egy a 10 Celsius fokos hőmérséklet alatt szinte megállt teljesen a növekedés, elkezdenek a levelek sárgulni, nem olyan szépen fejlődnek, ilyenkor célszerű őket megtámogatni egy lomtrágyával, amiben mondjuk van különböző olyan anyagok, amik a szervezetét stimulálják, ez az amergarol készítmény, ami egy gyógynövény, növényi olajokat tartalmaz, plusz tartalmaz. Igazából maga ez a szernek a pontos összetétele még mai napig is titkos, de kifejezetten jó tapasztalatok vannak benne, hogy a növényt felturbozza, elindítja, sokkal haragosabb zöld lesz, elindul a növekedésben, de ugyanilyen készítmények, amiben huminsav, fulvósav van, ami a növénynek az immunrendszerét stimulálja igazából.
0: Ezek mind olyan készítmények, amit a jégverés esetén is lehet használni.
1: Így van, kifejezetten arra is használják sokan.
0: Reméljük, az nem lesz az idejében. Aztán visszatérve erre a hideg reggelre, és utána, hogy milyen következményeket látunk, cukkinik mereven nőnek felfelé, nem terülnek, bokrosodnak, ez a hideg hatására, vagy inkább fajta jelleg?
1: Fajta jellegek is vannak köztük, azért különbségek, hogy hogyan növekednek. Itt arra kell figyelni, hogy a levele mondjuk a fajtára jellemzője, mert ha mondjuk nagyon kanalasodik a levél, vagy nagyon, nagyon hegyesek a levélvégek, nem, tehát látszik rajta, hogy nem olyan, mint a szabványos, vagy az általános cukkini levél, akkor ott már vírusos megbetegedésre is utalhat ezek a tünetek. Sajnos a cukkinit a főzőtök levegőfeléket, nagyon, nagyon károsítják ezek a vírusos betegségek, mert a levéltetvek is nagyon szeretik, és azért most már a levéltetvek első nemzedéke kifejezetten már támadja őket.
0: Tető nincs rajta, de hogy vírusos mag is lehetett vírusos.
1: Így van, lehet vírusos mag is, és abból az a növényt, az célszerű eltávolítani, ha mondjuk van több növényünk is, egy-kettőt ilyent látunk, aminek tényleg a levélerek mondjuk kivilágosodnak, vagy hegyesek a levélvégek, tehát nem szabványos növekedése van.
0: Hát az biztos, hogy nem szabványos a növekedése, de majd meglátjuk, mi lesz vele. Már egy másik adagot csiráztattam, és körülbelül 10 centi nagyságúak, úgyhogy lehet, hogy ki lesznek cserélve. Aztán kérdés, miért dobja le a virágait a paprika?
1: Ebb több ok is lehet. Szabadföldben van, vagy fóliában van?
0: Szabadföldben.
1: Szabadföldben van. Azért a reggelek hidegek voltak neki, és azért a szeles idő is betesz nekik. Az első időszakban azért el szokta ilyenkor rúgni a paprika a legelső virágait, majd későbbiekben kötni fog. De ha segíteni akarunk azt, hogy
0: a kötő... De ez a hideg után volt kiültetve.
1: Hideg után volt kiültetve. Nagyon, hát a stressz hatására is mondjuk, ha a belső körülményekhez képest ki van ragva, még ha nagy meleg is van, tehát a hideg után, akkor egy 35 fok, 30 fok fölött már a paprika se köt úgy, és azért a bent a fóliában egy szabályozott körülmények között lévő növény kikerül egy szelesebb, szárazabb klímára, akkor nem fog úgy kötni.
0: És sajnos a május hónapban azért a 30 fok fölötti napjaink is voltak.
1: Így van, és ráadásul száraz, tehát ez a légköri szárazság a paprikát nagyon megviseli. Egy fóliasátorban lehet melegebb is, de ott azért magas páratartalom mellett alakul ez, és ezért sokkal nagyobb időszak van az, hogy mikor a pollen érik és a bibe is, hogy együtt tudnak virágozni.
0: Mely elemre van szüksége a jó virágzáshoz a zöldségnövényeinknek, és azt milyen formában tudjuk kijuttatni?
1: Igen, tehát a kötődéshez főként a borra és a kalciumra van szükség. Ezek elősegítik maguk a bibeérést, a bibeszekrétum megjelenését, a megfelelő porzóknak, hogy a megfelelő virágpor keletkezzen, ami még nagyon fontos ilyenkor a magas foszfor és kálium tartalmú műtrágyák, vagy a beöntözhetőség, de ilyen levet lehet csinálni akár a fekete nadálytőnek az erjesztett levéve és ezzel való öntözéssel, ezek fokozzák a növénynek a virág képződéseit.
0: Tehát ez egy biomódszer.
1: Így van, de lehet kapni különben már olyan öntöző trágyákat is, amik mondjuk biokészítményként biológiai forgalomban is lehet használni.
0: Nagybani termesztésben már megszokott, de kiskerti viszonyok között nem nagyon szokták még metszeni a paprikát. A kérdés az, hogy metszedi vagy sem, és ha igen, akkor hogyan?
1: Igen, tehát ez a paprika metszésénél ez a kiskerti körülmények között azért nem szokták, mert általában régebben olyan fajtákat termesztettek, amik azért egy determinált bokros növekedésű volt, kisebb növekedésű volt. Ma már azért a hibrid fajtáink, a folytonos növekedés, a nagy termésű fajták vannak. Ezeknek a metszése azért lényeges, hogy mindig megfelelő növekedés és darabszám legyen. A metszése az történet úgy, hogy egy vagy két szára történő metszésről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy mikor az első villás elágazás megjelenik, akkor vagy azt a kettőt hagyjuk meg és neveljük tovább felkötözve a madzaknál, és akkor a kialakuló oldalhajtásokat mondjuk egy virágnál visszacsípjük, vagy kettőnél. Ez a legelterjedtebb általában, de ha mondjuk fóliában van és nagyon erőteljes növekedése van, akkor két karó mellett madzagot elhúzva úgymond egy kordont is ki tudunk építeni neki.
0: Tehát a jobb bokrosodás érdekében kell ezt elvégezni, de ha minden igaz, akkor van egy hallgató a vonalban, aki szeretne valamit megkérdezni. Halló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Haragyné Valéria vagyok. Szeretném megkérdezni, hogy van egy 30 éves tiszafám, hát illetve bokorszerű, és negyed része levele, ő teljesen sárga, barna.
1: Ez több okból is lehet, azért a tiszafának is a levelei azért hullanak. Ezek a felső levelei, vagy benne a bokornak a közepében kezdtek el sárgulni, barnulni igazából?
3: Szerte széjjel mindenhol, az egész bokron.
1: És az a kérdés itt még, hogy egy-egy hajtás vagy vesző teljesen sárgul, vagy inkább úgy általánosan az egész növényen?
3: Az egész növényen, és nem is foltokban, hanem úgy, mintha megszórták volna. Na, itt tudom hasonlítani.
1: Én azt mondom, hogy ilyenkor azért célszerű megnézni ott azokat a foltokat, ahol mondjuk száradás van, hogy nincsen mondjuk egy szúrás rajta azon a ágon vagy a gajon, mert lehet, hogy valami kártevő támadta, meg nagyon sok szúféle van, ami megtámadja ezeket, vagy a boróka, tarka, diszbogár is megtámadhatja a tiszafát, de lehet egy, igazából ez csak egy természetes lombhullása neki, mind a tujáknak is tavasszal van egy természetes lombáltása, amikor is ezek lehullanak.
3: Igen, én is arra gondoltam, de ilyet még soha nem vettem észre. Hát mondom, nagyon nagy.
1: A száraz klímánk is van hozzá, ha megnézzük, hogy a tavalyi évben sem volt sok csapadékunk, a tavaszunk is egyre szárazabb, és ilyenkor azért drasztikusabb lombváltást hajtanak végre ezek a vagy pikkely levelű rögzöldjeink.
3: Igen, hát ez is olyasmi, mint a fenyőfa. Hát ahhoz
1: igen, tudom. Igen, azért mondom, hogy ezek is váltják azért a tűit.
3: Aztán van kettő kicsi fa, nem a tövébe, hanem tőle távolabb, olyan 2 méternyire. Azt mikor ültethetném el onnan?
1: Ez is tiszafáról van, gondolom, akkor szómagonc. Ha ki tudja szedni most földlabdáson, akkor most is át lehet ültetni, de én azt mondom, hogy inkább várjuk meg az őszi időszakot, mikor nincs ez a nagy melegek, mert most azért megkap egy nagy meleget, és akkor egy jó földlabdával össze nyugodtan át lehet ültetni.
3: Az a biztosabb.
1: Így van, és akkor is célszerű jó alaposan beöntözni, és tél folyamán is, ha nincs csapadék, akkor az egy kis vizet, ha fagymentes időszakban célszerű neki adni.
3: Jól van, nagyon szépen köszönöm, akkor nézegetem, hogy van-e rajt valami féreg, vagy észreveszem-e, mert hát akkor ezek szerint azt tudom, hogy ő egész évben váltja a leveleit, mert
1: igen, csak lehet, hogy pont most van annál egy időszak, amikor egy ilyen drasztikusabb lombváltás van. Célszerű ilyenkor megrázogatni magát a növényt is, és kigerebjézni alól, ki lehet ezeket a lehullott tűket is.
3: Igen. Nagyon szépen köszönöm a kedvességét. Viszont hallásra.
0: Visszatérve erre a tiszafára, ilyenkor, igaz, hogy az elmúlt napokban azért a mi térségünkben volt némi csapadék, de ilyenkor egy ilyen nagyobb takarítás után egy lemosás használna neki?
1: Hát igazából egy ilyen takarítás után azért ezek a növényeknek is kell a pára, tehát hogy
0: azért
1: a csapadék,
0: hogy
1: kicsit azért jót tesz neki a kap, most azért nem tudom, hogy mekkora ez maga a növényzet, de azért jót tesz neki, mert azért nagyon sok port meg is fog maga egy tiszafa is akár, és azért ilyenkor, ha le van vízzel, át van mosva, úgymond a növény, az jót tesz neki.
0: Tehát az nem árt neki biztosan, de úgy végignézve, egy időben úgy nagyon fölkapott lett élősövénynek a tiszafa, és ahogy látom, nagyon sok helyütt már fiatalon beültetve, hol itt szárad, hol ott szárad, nagyon foghíjassá váltak ezek az élősövények.
1: Igen, sajnos belejutunk mindig abba a hibába, hogy vannak egy-egy ilyen fellángolás, egy felkapott növény, és akkor ez mindenki ezt ülteti. Közben meg az ökológiai igényeit nem veszik figyelembe, hogy mondjuk mennyire bírja a tűzőnapot, mennyire bírja a szárazságot, mennyire bírja azt, amikor rendszeresen is bővízzel van öntözve, amikor ez a kisebb esély, hogy ilyen történik.
0: Inkább szárazságot kell bírniuk.
1: Vagy mennyire lehet látni olyan helyeket, ahol mondjuk automata öntöző rendszer van, és hogy a levelére rámenő víz mennyire meg tudja ezeket égetni. azért egy faiskolából kivett növény azért ott a faiskolába el volt kényeztetve, milyen is egy kertbe bekerül, ahol mondjuk a tulajdonos nem igazán ért a növényekhez, nem tudja gondozni, csak az elmondások alapján, vagy amit hall itt, azért elég sok növény tönkre megy.
0: Nálunk azért nagyon sok helyütt a temetők köré, tehát a kerítést váltotta valamilyen élősövénynek való növény, és azért ott nincs annyira dédelgetve.
1: Igen, igen, sajnos én a tujára is azt mondtam sokszor, hogy ilyen temető szindrómám van, mert régen az összes temetőt szinte körbevették a tujával, ezek most megjelentek a kertekbe is, hogy az ember szeretne magának egy kis teret a szomszédtól, hogy ne lássanak be, gondozni kell ezeket is, nem lehet magára hagyni, sajnos a klímánk változik, és vele változik a kertkultúránk is ilyen téren, és a növény összetétel is.
0: Akkor térjünk vissza a gyümölcsösbe. Alma több ág végén is elszáradt részeket lehet látni, de száradás nem az a jellegzetes görbebot alakú, ami köztudottan a tüzelhalásra jellemző. Minek lehet ez a tünete, kérdezték?
1: Meg kell nézni, hogy ezek a ágelhalások, hogy honnan indulnak el, hogy a hajtás végétől, vagy lehet látni, hogy mondjuk egy rákosabb sebb van, mondjuk egy vázágon, mert akkor egy ágrákosodás is lehet, de van hajtás ervasztó darazsunk is, ami konkrétan megfúrja a hajtások végeit, egy pontszerűen látható, ahol meg lerakta a petét, és akkor azok könnyen le is lehet törni ott a résznél, de ha egy-egy vázág így teljesen, mint ahol le lenne forrázva, leszárad, az akár tüzelhalásnak is lehet a tünete, mondjuk nincs intenzív növekedésben.
0: Uh-huh. És hogyha tüzelhalás, akkor mivel védekezünk?
1: Hogyan? Leges dolog, hogy ezeket a betegrészeket eltávolítani, célszerű egy, az egészséges, a látott egészséges résszel egy 20 centivel még visszavágni, a sebeket célszerű lekezelni. Igazából az Ervin ellen nem igazán vannak készítmények, amit tudunk használni, ezzel a mechanikai módszerrel tudjuk kordába tartani, a növényünk immunrendszerét kell erősíteni, és amit lehet használni, ami baktériumok ellen még egy kicsit hatásos, az a résztartalmú készítmények. Ezekből is lehet már olyan modernebb formulációt, például egy skúdó, ami egy felszívódó rész, amiben nitrogén is van, aminósavak is vannak, amit maga a növényt is erősíti.
0: De ha valóban ezt a tünetet látjuk, akkor nem szabad sajnálni a növényt, nem a szabad visszavágást, inkább többet, mint kevesebbet
1: így
0: vágni.
1: Így van, nem szabad, mert nagyon nagy problémákat tud okozni maga a környezetébe lévő összes almatermését meg tudja támadni, főleg a körte, a naspolya, a birs nagyon érzékenyek rá.
0: Uh-huh. Amúgy a gyümölcsösben még milyen főbb munkáink, teendőink vannak ebbe a hónapban, a júniusi hónapban?
1: Igen, aki még mondjuk nem végezte el a gyümölcsritkítást az egyes gyümölcsfajoknál, az almánál, a kajszinál, az őszi baracnál, annál még célszerű megcsinálni, főleg azért is célszerű ezeket elvégezni, és van egy úgymond ökölszabálynak mondjuk, hogy akkora távolságokat kell hagyni a gyümölcsök között, ami mondjuk a megfelelő méretű gyümölcsünk kifejlődéséhez elegendő tér legyen, és azért is fontos, hogy ne érjenek össze ezek a gyümölcsök, ha megnézünk egy alma virágzatból 4-5 alma is köt, mert ahogy összeérnek az almák, az összeért felületnél támadja meg az alma moly, ott rág be a kikelő hernyó, és ez károsítja. Ha mondjuk egy ilyen virágzatból csak egyet hagyunk meg, vagy kettőt, akkor sokkal kisebb esély van, hogy megtámadja az almamoly, meg a növényvédőszer is jobban el tudjuk vele érni, ha mondjuk egy kontakthatóanyagot anyagot használunk.
0: Melyik ártevők ellen, tehát az almamoly már volt említve, melyik ártevők ellen kell védekezni ebben a hónapban?
1: Igen, jelentős rajzása van a szilvamolynak és a keleti gyümölcsmolynak. A keleti gyümölcsmolynak nagy kártételei szoktak lenni általában az őszi baracknál, a kajszinál, de igazából az almát is, ugyanúgy diót is meg tudja támadni. Érdekesség, hogy a keleti gyümölcsmolynak a petéi konkrétan, ha megnézzük, sokszor megjelenik az őszi barackon egy ilyen mézgás hajtásvég, az oda is berágja magát, nem csak a gyümölcsöt támadja meg. Ezek ellen most célszerű védekezni, mert most van a rajzás csúcsa.
0: Telefonáló van. Halló, jó napot kívánok. Mi a kérdés?
4: Jó napot kívánok. Szeretettel köszöntöm Önöket. Nemesné vagyok Zalaegerszegről. Mérnök úr, szeretettel köszöntöm Önöket. Nemesné vagyok Zalaegerszegről. Mérnök úr, szeretném kérdezni, hogy

0: vastagodik, megdudorodik. Ha mondjuk koronába volt oltva, akkor több mint valószínű, hogy ez egy vad citromra lett ráoltva, vagy egy vad narancsra. Különbség van a vadak között, hogy mondjuk azoknak nagy tövisei vannak, nem tudom, hogy ami hajt, annak van-e?
1: Igen, ennek volt tövise, de hát ugye azt le kellett vágnom, mert elszáradt.
0: És a mostani kihajtó rész az hasonlít mondjuk az eredetihez, vagy másabban néz
1: igen,
0: ki a levél?
1: Igen, és gyönyörű nagy levelei vannak neki.
0: Hát akkor még szerencse lehet vele, hogy ez mondjuk akár egy dugvány volt, és a nemes hajt belőle, vagy az oltás fölött elkezdett kihajtani. Én azt mondom, hogy célszerű meghagyni, és majd a később virágzik, akkor már el lehet dönteni, hogy a nemes vagy a vad hajtott ki.
1: De most akkor a törzséről azért szedjek le egy jó sokat, ugye már elég sok jött a törzsén, hogy akkor inkább a koronája felé hagyjak csak hajtást.
0: Hát attól függ, hogy ugyanúgy egy fát szeretne belőle, vagy egy kisebb bokrot. Ha nagyon sűrűn egymáshoz közel nő neki, vagy egymáshoz, akkor célszerű azért úgy kiritkítani, hogy elférjen későbbiekben.
1: Igen, aranyos, nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok.
2: Önnek köszönöm. Is.
0: Viszont kívánok.
1: Köszönöm, viszont hallásra.
2: Térjünk vissza, ha nincsen kérdező, a gyümölcsösbe és a gyümölcsösben károsítókra. Almamoly esetében feromon csapdákat is használhatunk. Milyen típusúakat?
0: Igen, ez a csalamon csapda, amit lehet használni, hogy feromon van beletéve, és így össze tudjuk gyűjteni a kártevőt. Ez előrejelzésre lehet inkább használni kiskertben, mert azért nem fed le egy akkora területet. Egy előrejelzésnek nagyon jó.
2: Csak előrejelzésre, tehát annyit
0: ritkítani nem... Ritkítani is lehet vele, ha mondjuk többet ki tudunk rakni, vagy kevés fánk van, vagy koncentráltan vannak ültetve a fák, mert azért a különböző kártevőknek különböző disperzei vannak, amik vonzák őket, szóval azért ezt nem lehet így egy ilyen nagyon divers kertbe megoldani.
2: Általában azt szoktuk mondani, hogy a mediterrán származású növényeinknek egyetlen ellenségen nálunk a hideg, és hogy nincsenek nagyon betegségeik. Sajnos Szlovéniában ez már nem annyira áll, Kivi esetében került elém egy videó, több fotó, Kivi hajtásai száradnak, a virágok szó szerint kókadnak, és a kivi törzsén a kéreg el van hasadva, és abból egy ilyen sötétbarna folyadék csorog. Utána nézve kiderült, hogy nálunk a kivinek nagyon súlyos baktériumos betegsége van, baktériumos rákja, és egyre több helyet üti föl a fejét ez a betegség. Mivel tudunk, tehát bakteriális betegségek ellen védekezni ebben az esetben?
0: Hát most ez így megütött, mert nem nagyon hallottam, hogy kivinek lenne egy ilyen baktériumos betegség, és sajnos, ahogy látható, hiába hisszük azt, hogy a mediterránabb jellegű növényeknek nincs és nem lesz kártevői, ugyanúgy, ahogy a növények alkalmazkodnak, a gombák, baktériumok, kártevők is alkalmazkodnak. A baktériumos megbetegedésének a legnagyobb gondja, hogy maga a baktérium nyálkával terjednek tovább, és ahogy említettem, a tűzelhalásnál az Erwinia amniovora baktérium ellen is csak részkészítménnyel tudunk úgymond preventíven védekezni, ami ellen azért nagyon nehéz ilyen téren. Ahol megjelenik a betegség, ott célszerű itt is eltávolítani azokat a beteg részeket, elégetni a legjobb. A régen lehetett használni a baktériumok ellen különböző antibakteriális készítményeket, de mivel hogy annyira mutálódnak, hogy már hatásukat vesztették, ezért nem tudjuk ezeket használni, és ki is vonták a forgalomból.
2: Én is elcsodálkoztam, amikor így megtaláltam ezt a cikket, hogy ennyire el van terjedve nálunk, és igen, a rezet ajánlották, és a fertőtlenítést a szerszámoknak, tehát bármilyen

0: veletet végezünk, a kivivel legjobb, hogyha alaposan arekinás, hippós vízzel fertőtlenítjük eszközeinket.
1: Igen, igen, ezt én is szoktam mondani, hogy célszerű ezeket fertőtlenítő, mert a meccési felületekkel, a meccolóval a legkönnyebb továbbvinni egy baktériumos betegséget, és tényleg, ha megjelenik ez, akkor minél előbb eltávolítani és védekezni ellene, akár egy magasabb dózissal ott a sebet akár lekezelni, lefújni, hogy megakadályozzuk a tovább terjedését.
0: Rész nem perzsel ebbe az időszakba, vagy csak a tavaszi lemosó időszakra?
1: A készít, egyes növényeinknél perzselhet, viszont már annyira finom részkészítményünk van, ez a részhidroxid kolloid, vagy a kuproxát nevezettük készítmény, ami nyári higításba is lehet használni, olyan növényeknél is, amit mondjuk egy régi bordói lével megperzseltünk volna.
0: Kedves hallgatóink, felpillantva az órára, műsoridőnk végéhez értünk. Kertészünknek megköszönöm a sok-sok választ, önök meg pedig a megtisztelő figyelmet. Reméljük, hogy az előttünk álló hetekben kevés problémával kell majd szembesülnünk, de ha nem sikerülne azt megoldani, akkor ne felejtjék, hogy jövő hónap első kedjén itt lesz rádiónkban megint kertészünk, és akkor nyugodtan kérdezhetnek tőle jó tanácsot. János, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Véleményem szerint most is sok érdekességet tanulhattunk. Elköszönök, és akkor egy hónap múlva újra jelentkezünk a Kertész Válaszol című műsorral, addig is a viszonthallásra.
2: Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran,

Kedves hallgatóink, a kertész egy hónap múlva ismét válaszol majd kérdéseikre, de nem kell annyit várni a folytatásra itt a Muravidéki Magyar Rádióban, hiszen már is megyünk tovább, déltől pedig majd a Déli Krónikát hallgathatják meg, benne pedig Oleti Zsuzsanna hírszerkesztőt és a délutáni műsorvezető Cseresnyi Tündét fogják majd hallani. A reggelista pedig búcsúzik önöktől, köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, egyben pedig invitáljuk önöket a készülékek mellé a folytatásban is. További jó rádiózást, kellemes szép napot mindnyájuknak.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mai nap első hír összefoglalójában Cseresnyi Stünde műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő működik közre. A műszaki szobában Bencik István hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: 18. soros ülését tartott a hétfőn este a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa.
1: Folytatódik a 16. szlovén kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti meghallgatása.
2: 180 évvel ezelőtt lépett be a mai Szlovénia területére az első gőzmozdony vontatta vonat.
1: Magyarország miniszterelnöke ma a német kancellárral tárgyal.
2: Oroszország nagyszabású éjszakai támadást indított Ukrajna több városa ellen.
1: Orkán erejű széllökésekkel és özönvízszerű esőzéssel csapott le a Yangmi tájfun Okinavára. A rövid bevezető után már is rátérünk a részletes jelentésekre. Szlovén rovatunkat egy helyi vonatkozású hírrel indítjuk. Tartsanak velünk a folytatásban is. A 18. soros ülését tartott a hétfőn este a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa. A számos napi rendi pont között szerepelt a csúcsszervezet által alapított intézetek tavalyi zárszámadása és az idei költségvetések jóváhagyása, valamint a Muravidéki Nemzeti Közösség költségvetésének második olvasatának elfogadása.
2: A csúcsszervezet idén 1.370.000 euró bevételt tervez, ebből 800.000 euróra a szlovén költségvetésből, 400.000 euróra a magyarországi költségvetésből és 120.000 euróra a Morava Európai Területi Társulás támogatására számít. A kiadások megközelítik az 1.800.000 eurót. A Muravidéki Nemzeti Közösség hivatala az előző évekhez hasonlóan a magyar kormányhoz benyújtotta igényét a csúcsszervezet működéséhez, a székház fenntartásának, a Radamosi Lehetőségek Háza működésének, a Muravidéki Vágta megszervezésének és a Falugazdász Program Muravidéki megvalósításának finanszírozására. Szerződések megkötésére még nem került sor, így egyes programok megvalósítása egyelőre bizonytalan. A dokumentumokat a tanács egyhangulag fogadta el. Az ülésről részletesen a 15 órakor kezdődő terepjáróban számolunk be.
1: A washingtoni szlovén nagykövetség már elkészítette Szlovénia 35. függetlenségi évfordulójának ünnepi programját, amelyen többek között a szlovén bevándorlók szerepét emelik ki az Egyesült Államok fejlődésében.
2: Az évfordulóról ma Clevelandben is megemlékeznek, ebben a hónapban pedig a pennsylvániai Bethlehemben lesz a szlovén nemzeti lobogó hagyományos felvonása.
1: Az ügyvezető Golob kormány hétfői levelező ülésén megerősítette az idei állami költségvetésben szereplő kiadások átcsoportosítását.
2: Ebből mintegy 3,5 millió euró a közszolgálati rádió és televízió zenei produkciójának költségvetési finanszírozására vonatkozik. Döntöttek arról is, hogy az új kormány hivatalba lépése előtt további 3 államtitkár távozik.
1: Ma folytatódik a 16. szlovén kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti meghallgatása.
2: Ma újabb miniszteri csoport mutatja be stratégiai tervét az országgyűlés illetékes bizottságaiban. Bemutatkozik a bel- és külügyi, a környezetvédelmi, az igazságügyi, az oktatási, a kohéziós és a külföldön élő szlovénekért felelős miniszterjelölt is.
1: A Felsőoktatási, Tudományos és Innovációs Minisztérium pályázati felhívást tett közzé kollégiumokban és magánszemélyeknél lakó diákok és hallgatók lakbértámogatására.
2: A 2026-2027-es tanévre 12.883 támogatott szálláshely áll rendelkezésre, amelyből 32 férőhely nemzetközi vagy ideiglenes védelemmel rendelkező hallgatók számára biztosított.
1: Ked 0 órától jelentősen csökkent az üzemanyagok ára a szlovéniai benzinkutakon.
2: A leggyakrabban tankolt 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 11,1 centtel lett olcsóbb, így mától egy hétig 1 euró 60,3 centért tölthetjük autónkba. A gázolaj literje 10,6 centtel kerül kevesebbe, új ára 1 euró 64,7 cent lesz mától. A fűtőolaj ára 11,8 centtel lett olcsóbb, így újonnan 1,27 eurót rendelhetjük meg literjét. Az új árak június 8-áig érvényesek.
1: 180 évvel ezelőtt, 1846. június 2-án lépett be a mai Szlovénia területére az első gőzmozdony vontatta vonat.
2: Ezen a napon adták át ünnepélyesen az akkori osztrák déli vasút stájerországi szakaszát, amely Grazból Mariboron át egészen Celjéig vezetett. Ezt a jeles dátumot ünneplik szombaton a szlovéniai vasutasok is a Ljubljanai Vasúti Múzeumban.
1: Magyarország miniszterelnöke kedden Friedrich Merz német kancellárt, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnököt keresi fel beiktatási látogatása alkalmából. Magyar Péternek ez lesz hivatalba lépése óta a második jelentős európai diplomáciai körútja.
2: A nemrég Varsóba és Bécsbe is ellátogató magyart Merz délben fogadja. Közös sajtótájékoztatójukat 13 órára tűzték ki, közölte a német kancellári hivatal. A megbeszélésen kétoldalú és európai ügyek szerepelnek napirenden. Kiemelt téma lesz Ukrajna további támogatása és az euróatlanti biztonság is. A párizsi találkozóról egyelőre nem közöltek részleteket. A diplomáciai program csütörtökön folytatódik, amikor Magyar Péter az ír kormányfőt fogadja Budapesten.
1: Orbán Alinda külügyminiszter a választás után elsőként holland partnerét, Tom Berendsent fogadta hivatalos látogatáson a külügyminisztériumban hétfőn.
2: A tárca vezető Facebook bejegyzésében azt írta, a holland diplomácia vezetőjével Helsingborgban a külügyminiszterek NATO konferenciáján már találkozott. Kiemelte, Hollandiával sok közös ügyünk van Európában. A mostani beszélgetés egyik legfontosabb témája mégis az volt, ami a magyar fiatalok mindennapjait is közvetlenül érinti, az Erasmus ösztöndíjak. Emlékeztetett, az uniós forrásokat hazahozták, így szeptembertől újraindul az Erasmus program is. Hollandiával abban vagyunk érdekeltek, hogy minél több ilyen kapu nyíljon meg a fiatalok előtt, hangsúlyozta a külügyminiszter.
1: A június 8-a és 13-a között megrendezésre kerülő 36. zágrábi animációs filmfesztivál különleges figyelmet szentel a szomszédságnak, hiszen az idei kiemelt díszvendég Szlovénia lesz.
2: A horvát fővárosban zajló több mint 300 alkotást felvonultató eseményen a szlovén animációs filmművészet átfogó bemutatása mellett retrospektív válogatások, kiállítások és nemzetközi versenyprogramok várják a látogatókat. A fesztiválon most először vizuálisan érdekes videójátékokat is kipróbálhatnak az érdeklődők.
1: Az Európai Unió a közel-keleti feszültségek okozta olajár emelkedésre reagálva az orosz kőolaj ársapkájának befagyasztását tervezi a készülő 21. szankciós csomagjában.
2: A várhatóan júniusban véglegesítendő intézkedés sorozat emellett célba veszi a moszkvai árnyékflottát. Szintén fókuszba kerülnek a korlátozások kijátszását segítő harmadik országbeli cégek, valamint az orosz hadipar kulcsfontosságú beszállítói láncai és finanszírozása, tudósított a portfólió.
1: Legalább 9 ember életét vesztette és több tucatnyian megsérültek, miután Oroszország nagyszabású éjszakai támadást indított Ukrajna több városa ellen, számolt be a BBC.
2: A legsúlyosabb csapások Kijevet és Dnyiprót érték. Dnyipróban 5 ember halt meg, további 25-en pedig megsérültek. Az ukrán fővárosban 4 halálos áldozatról és legalább 51 sérültről számoltak be a hatóságok. A sebesültek közül 35 embert kórházba szállítottak.
1: Moszkva november 30-áig betiltotta a repülőgép üzemanyag kivitelét, miután az ukrán dróncsapások miatt az orosz kőolaj feldolgozás volumene több mint 16 éves mélypontra süllyedt. A Bloomberg értesülései szerint az intézkedés célja a belföldi ellátási zavarok elkerülése.
2: A tilalomnak viszonylag csekély hatása lesz a nemzetközi üzemanyagpiacra. A Vortexa elemző cég Bloomberg által feldolgozott adatai szerint ugyanis Oroszország tavaly napi átlagban mindössze 30 ezer hordó kerozint exportált, ami a globális kínálat kevesebb, mint 2%-át teszi ki. 2026 első 4 hónapjában a napi átlagos kivitel ráadásul 28 ezer hordóra csökkent, amelynek legnagyobb vásárlója Törökország volt.
1: Egy motorleállást szimuláló gyakorlat során lezuhant a tajvani hadsereg egyik repülőgépe, aminek következtében mindkét pilóta életét vesztette, számolt be róla az AFP, a helyi védelmi minisztérium sajtóközleményére hivatkozva.
2: Az eset helyi idő szerint kedden reggel a Tajvan déli részén található légibázison történt egy T-34-es típusú katonai gyakorló repülőgéppel. A pontos okok felderítésére egy különleges munkacsoportot hoznak létre. Tajvanon nem ez az első ilyen eset. Idén januárban egy F-16-os vadászgép egy rutinrepülés közben zuhant a tengerbe a sziget keleti partjánál. A hírek szerint a pilóta a tenger felett kapitulált, ami a helyi hatóságok, ám a helyi hatóságok nem találták meg a roncsokat.
1: Záró hírünkben is a Távol-Keleten időzünk annak apropóján, hogy 160 km/órás széllökésekkel és özönvízszerű esőzéssel csapott le a Yangmi tájfun Japán egyik legdélebbi szigetére, Okinavára.
2: A szél már hétfő reggel fákat csavart ki, és komoly károkat okozott a partmenti régiókban. A Japán Meteorológiai Szolgálat pedig arra figyelmeztetett, hogy hatalmas hullámok és földcsúszamlások alakulhatnak ki. Éppen ezért a környéken bezártak az iskolák és a hivatalok, valamint megkezdték az idősek evakuálását. Az ítéletidő a közlekedést is megbénította, eddig 400 repülőjáratot kellett törölni. A trópusi vihar kedden tovább vonul észak felé, Amami régióba, majd szerdán elérheti a főváros Tokió környékét is. A meteorológusok emlékeztettek, Japánt különösen érzékenyen érinti a klímaváltozás. Tavaly 27 tájfun söpört végig az országon, ami sokkal több a megszokottnál.
0: Sport.
1: A szlovén labdarúgó válogatott megkezdte Brdon a felkészülést a Ciprus és Horvátország elleni barátságos mérkőzésekre. Bosnyán Cesar játékosai közül néhányan már a múlt héten is edzettek. Cesar nem számíthat a Benjamin Sescóra sérülése miatt, aki ennek ellenére mégiscsak ellátogatott a brdói edzőtáborba. Megvan a Fradi új edzője, bejelentették Borbé Balást. Borbé azt a Robiként váltja, aki a bajnokság vége után, május végén lemondott és távozott. Arról egyelőre nincs információ, hogy hány évre írt alá szerződést a 46 éves szakember. Szeptemberben 41 éves lesz Luka Modric, ennek ellenére bizonyos szempontból meglepetés, hogy a hírek szerint a nyári világbajnokság után visszavonul a korábbi aranylabdás. A kora miatt nyilván nem meglepetés, abból a szempontból viszont az, hogy Modricnak nagyon jó szezonja volt a Milánban, és úgy tűnt, hogy fizikai szempontból még van a karrierjében egy-két év. A horvát média szerint azonban Modric egy válogatott szerepléssel a VB-t követően búcsúzhat az elitfutballtól. Modric 196 alkalommal lépett pályára eddig a horvát válogatottban, a világbajnokságon tehát akár a 200. válogatottságát is elérheti, 2018-as aranylabdása. Aki 2018-ban világbajnoki ezüst, 4 évvel később világbajnoki bronzéremig vezette a horvátokat. Klubszinten is mindent megnyert, többek között a Real Madriddal 6-szor győzött a bajnokok ligájában, de van 4 klubvilágbajnoki címe is. A horvátok június 17-én az angolok ellen kezdik meg a világbajnoki szereplésüket, utána Panamával és Gánával játszanak még a csoportkörben.
2: Időjárás. Eleinte mindenütt derült lesz az ég, majd nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és estétől már egy-egy futózápor is kialakulhat. A szél délnyugatira fordul, és időnként megélénkül. A legmagasabb napi hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Jutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: Kedves hallgatóink, ma ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió déli hírösszefoglalójába. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, jó MMR rádiózást!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Egy perce vagyunk most 12:15 után, és valóban az a felhősödés, amit itt a friss hír összefoglaló végén említettünk, az már most elindult, mert néha-néha felhők mögé bújik a nap. Délelőtt még zavartalan napsütést élveztünk, de most sem panaszkodhatunk, 23-24 fok van jelenleg itt Lendván. Az országos helyzetkép is ezt mutatja, hogy a túlnyomóan derülték mellett most már egyre több helyütt kúsznak be a fátyol, illetve gomoly felhők, ami majd az esti óráktól megint átírja időjárásunkat. Na de fókuszáljunk erre a június 2-a délutánra. Hogyha névnapot nézünk, akkor ma Anita és Carmen napja van. A mai naphoz rengeteg minden kötődik, többek között Olaszország fontos nemzeti ünnepe, pedagógus nap, sportlövészet napja, de egyéb más tekintetben is. Legfontosabb, hogy mi itt vagyunk, a Muravidéki Magyar Rádió, és egészen este 7-ig várjuk Önöket. A zenéket Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kolléga Király Tomi, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Istvánt hallják, és hagyom, hogy ebben az órában egy picit hátradőljenek, élvezzék így akkor a délutánt, hogyha ebédelnek, akkor jó étvágyat, és egyébként meg jó folytatást erre a mai napra. Rengeteg zene érkezik, egy órakor pedig részletes friss információk. Ákos, Bikini, Rossz Gyuár, Szekeres Adrián, csak néhány előadó a sok közül. Csodás délutánt mindenkinek, várjuk Önöket!

érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás. Tavi Tündérfesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vladó Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel.

0: Időjárás.
1: Tizenhárom óra van, köszöntöm a hallgatókat innen a Lendvai stúdióból. Valóban, hogyha időjárás, akkor ma csodanapunk van, de csak átmeneti lesz ez a szép időjárás, hiszen újabb zivatarokat hoz majd a szerdai front, és bizony újabb lehűlésre kell számítani, sőt, már ma a délutáni órákban intenzívebb gomoly felhők képződést is kapunk, de az esti órákig egyelőre csapadék nem érkezik, úgyhogy érdemes kihasználni a napsütéses órákat. Alapvetően 23-28 fok közé megy föl a hőmérő Héganyszál, most lánván 24 fokot mutatnak a hőmérők. Az előrejelzések szerint szerdán már egy vastag frontfelhőzet terjeszkedik, és egyre több felé valószínű, már a hajnali óráktól csapadék, záporok, zivatarok formájában érkezik, és helyenként tartós, jelentős mennyiségű esővel kell számítani, szinte monszunszerű csapadék is érkezhet, nagy területeken ennek következtében megélénkül, megerősödik a szél. Holnap hajnalban 10 és 17 fok lesz a jellemző, még a tartósan borús csapadékos tájakon napközben 16-22 fok közé megy fel a hőmérő Higanyszála. Csütörtökön csökkenő felhőzetre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, szakadozó gomoly felhőzettel, változékony időt hoz a csütörtök, de már stabilabb lesz a légkör felettünk, még lehetnek napközben kicsit záporos időszakok is, de jelentősen mennyiségű csapadékra nem kell készülni. Ahol előfordul eső, ott is az esti órákra megszűnik a csapadék. Néhol élénk erős lesz a szél, csütörtökön a hajnali órákban általában 12-17 fokot mérhetünk, még kora délután zömmel 23-28 fok valószínű. Péntektől javulni fog időjárásunk, visszatér a kellemes idő, ugyan változó felhőzetet hoz a péntek, de jó néhány órás napsütést, és még helyenként előforduló kisebb esőket. Helyenként élénk lesz a szél is, a hajnali minimum 10 és 16, a maximum pedig 23 és 29 fok között valószínű. Szombaton változóan felhős idő jön, helyenként kisebb esők, záporok is befigyelhetnek, de alapvetően azért a szombatunkat jobbára a felhőzet mellett a néhány órás napsütés is meghatározza. A mostani előrejelzések szerint már a felhősebb idő lesz a jellemző, de marad a füllettség. Éjszaka 10-17, napközben 22-29 fok várható. Továbbra is változóan felhőseget hoz, még a vasárnap is, még mindig lehetnek esők, záporok, akár kipattanó zivatarok is, néhány órás napsütéssel vegyítve. Élénk lesz a szél, hajnalban 12-18, délután pedig jellemzően 23-29 fokot kapunk. Hétfőn többet látjuk majd a napsütés, de intenzívebb lesz, ugyanúgy a gomoly felhőképződés, 30 fok közeli értékek lesznek a jellemzőek, és a mostani prognózis szerint akár 30 fok is lehet jövő héten kedden, de tartósan felhős marad az égbolt, és aztán hideg front jön, némileg visszaesik a nappali felmelegedés mértéke, szóval nagyjából a június első fele, úgy 15-éig nem azt a nagyon nyárias arcát fogja mutatni, hiszen csak időnként számíthatunk többek között ilyen napos időre. Jövő héten is, és azt követően is gyakrabban látjuk majd a felhőseget. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból. Most, hogy két hideg front között vagyunk, ez mit jelent? Hát jelentős terhelés. Szerintem sokan érzik a szervezetükön, hogy a két hideg front gyakorlatilag több oldalról nyom bennünket. Ugye vasárnap és ma hideg front közötti légköri helyzet alakult ki, front nélkül hát kedvezőtlenül alakul a humán meteorológiai helyzet, erősödnek a szívpanaszok, és igen megterhelő indirekt hatása érvényesül ennek az átmeneti időszaknak. Ma általában erősek a fronthatások, a frontérzékenyek, időjárás érzékenyek, ezt nagyon megviselik, főterhelő a növekvő páratartalom. Hogyha megfigyeltik, reggel is kifejezetten párás, ködös volt a levegő. Ma is napközben többször kialakulhatnak, főleg most délután akár záporos területek, átmenetileg fülletté váló idővel, és ez komoly terhelő hatással bír. Ez leterheli a keringési rendszerünket, lényegesen több a szívpanasz, a légzési nehézség, gyakoribbak a rosszul létek, aztán romlik a fizikai, szellemi teljesítő képesség, gyakoribbá válnak az izületi panaszok, és erős változékonyságot nehezen tudjuk követni, és ez eredményez vérnyomás ingadozást mind a két irányba. A mai nap viszont még alkalmas arra, hogy több órás napsütést kihasználjuk az érkező hideg front előtt. Érdemes kimenni a szabad levegőre töltekezni, de kalkulálják bele, hogy attól függetlenül, hogy vannak felhők az égen, 7-es közeli az UV-index, tehát mindenkinek már fontos az UV-sugárzás elleni személy és bőrvédelem, de érezzük is, hogy amint kisüt a nap, gyakorlatilag pirít, terhelőbbé válik a pollenhelyzet is, még az eső ellenére is nagyon magas a fenyőfélék, a csalán, a pázsitfűfélék, az utifű, a nyér, a lórom és a hárs pollenje jelenleg a levegőben.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de érdemes körültekintően közlekedni, hiszen a Trafipax egészen az esti órákig Ljutomer körzetében méri a gyorshajtókat. Vezessenek körültekintően, jó utat kívánunk! Délután 1 óra múlt, 6:30, lassan 7 perccel, inkább így mondom, lassan 7 perccel, és természetesen, hogyha délután, akkor hamarosan rengeteg mindennel töltjük meg a következő órákat. Ha a sportesemények összefoglalóját szeretnék meghallgatni, akkor hamarosan az Aréna jelentkezik, és természetesen addig sem maradnak zene nélkül. Marics Peték jönnek, itt lesz Charlie, és 1:45-kor Aréna, de emellett mutatunk ebben az órában friss újdonságot, a következő órában apró hirdetéseket, és természetesen lesz délután 3 órakor terepjáró is. Maradjanak velünk!

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Néz, néz az ég felé, énekelte Charlie, egy mennyire könnyed, gyönyörű dal, és hogyha az eget nézem, már pedig látom innen az ablakból, akkor bizony kék, de egyre több felhő van fenn, és nem azt a nagyon világító kék eget kapjuk, hanem kicsit van egy ilyen szürkés beütése, és most jelen pillanatban még a szél is feltámad. Hát a kinti programoknak egyelőre kedvező az időjárás, és szerencsére a sport eseményeknek is valamennyire kedvező volt az időjárás, úgyhogy a hamarosan induló arénában szó lesz a VK Interligáról, egy kis sportlövészet, utánpótlás, röplabda, és természetesen foci is terítékre kerül. Szabó Rudolf várja önöket.
1: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
2: Ságtornyán szombaton befejeződött a VK Interliga nemzetközi sportlövészeti verseny. A szlovén-horvát sorozatot Vieran Horvát, a ságtornyai Mihovil Sportlövő Egyesület tagja nyerte. Horvát győzött az utolsó negyedik fordulóban, két másik horvát sportlövész Jadran Blazsevic és Zoran Horvát előtt. Összesen két győzelmet aratott Horvát a ligában, mindkettőt a ságtornyai lőtéren.
3: Kao svaki uspešni sportaš, sretan i zadovoljan nakon ostvarenog rezultata.
4: Mint minden sikeres sportoló, én is boldog és elégedett vagyok az elért eredmény után. Nagyon sokat edzettem, ezért bíztam benne, hogy a legjobbak között végzek. Az első hely azonban engem is meglepett. Jól ment a két szlovén helyszínen, Petányciban és Dobronakon, de leginkább a hazai lőtér volt az, ami meghozta az összetett első helyet. A 851 kör kimagasló eredmény. Kiemelném még, hogy a liga azért is volt sikeres, mert jó társaság gyűlt össze. Jó volt a versenyszellem. Jól éreztük magunkat, sikerült még jobban összehozni a szlovén és a horvát sportlövészetet. Ez látszik az indulók számán is. A csapattal, az SD Mihovil egyes gárdájával is elsők lettünk. Mind a négy fordulóban a dobogón végeztünk, ebből kétszer elsők lettünk. Összességében tehát mi vagyunk a legjobb csapat.
5: Smo najbolja ekipa strelaca.
2: Vieran Horvát elhódította a ságtornya kupát is, amelynek győztesét a liga zárófordulójának eredményei alapján hirdették meg. A VK Interligát a második helyen Boris Grámnyák, a Varasdi SK Gluhich Egyesület versenyzője zárta. Mögötte a harmadik helyen Ivana Csizsics végzett. Számított ilyen jó eredményre? Kérdeztük az SK 300 Split versenyzőtől az utolsó forduló után.
6: Nem, mert van konkurencia, nagyon jó strelaca.
7: Nem számítottam rá, mert rendkívül erős volt a mezőny. Rengeteg kiváló versenyző és lövő indult. Nem mondhatom, hogy teljesen meglepett az eredmény, de nem hittem volna, hogy ilyen jó lesz. Szoros volt az élmezőny, hiszen csak 3 kör hiányzott az ezüstéremhez, 11 pedig az aranyhoz. Összességében azt mondhatom, hogy tökéletes volt az Interliga. A szervezés és a versenyek hangulata is kiváló volt. A 3 helyszín közül ságtornyán ment a legjobban, hiszen már ismertem a lőteret, tehát nem volt új számomra.
2: A legjobb szlovén sportlövész Steven Vocsánec volt a negyedik helyen. Hetedik lett Mitya Szecsko a Dobronaki Jezerótól. 18. lett Vito Cofek, az SK Strahoninec petesházi versenyzője. Testvére Nikola a 23. helyen zárt az összetetben. Elmondta, ahhoz képest mennyit edz, elégedett az eredménnyel. Az első fordulóban még egy másik klubnak lőtt, míg a maradik 3-at már a Strahoninecnek abszolválta. Jövőre több edzéssel reméli, hogy még jobb eredményt ér el.
8: Zadovoljni z koliko treniramo, so nam rezultati še toliko v redu. Prvi turnir sem, vizirom prvo kolo sem streljao za en drug klub, ostale 3 za naš, za Strahoninec. Moram reći da smo zadovoljni za prvič, pa za drugo leto pa bomo se malo bolj pripravili, malo več trenirali, pa upam, da bo boljše.
2: A 145 fős mezőnyben a 29. helyen zárta a 4 fordulóból álló VK Interligát Kovács Richard, az SD Lendva versenyzője. A csapatversenyt a Mihovil 3-osa nyerte a Jezero 2 előtt. Ötödik lett a Jezero 1. A 19. helyen végzett az Észdél Lendva 3-osa. Összesen 57 csapat indult az első VK Interligában. Tomás Benkovics, a társszervező Jezero Dobranak elnöke nyilatkozik.
9: Úgy megmondom, hogy nagyon meg vagyunk elégedve, hiszen ha összevonjuk 148 versenyző vett részt, szóval az összes Horvátországból, Szlovéniából is elég szolidú volt. Törekedünk arra, hogy jövő évre, hogy még bővül a dolog, kívánsunk, hogy Magyarországból is beszéltünk ma az egerszegiekre, a szombathelyekkel is, úgyhogy valószínűleg őket is beletesztek a ligába, és pedig az osztrák csapatokat is, úgyhogy nem csak Dobronak, hogy eljönnek, hanem máshova is. Úgy megmondom, hogy az eredmények is nagyon-nagyon kiválóak.
10: És hogy sikerült a hazai torna, tehát mint házigazdaként, hogy sikerült az?
9: Hát én még mondom, hogy nagyon-nagyon meg voltunk abba is elégedve, hiszen tudtuk, hogy Ausztriában is jöttek, Kidričevo is voltak, aki máskülönben nem vesznek részt a ligába, de látták, hogy ez egy kiváló ötlet volt, kiváló dolog, egy új 30-310 lövés, aki soha Szlovéniában nem lőttek idáig, se Horvátországban, és hogy egy tisztán más verseny, ami idáig volt, nem?
2: Azok között a versenyzők között, akik mind a négy viadalon jelen voltak, kisorsolták a fődíjat, egy revolvert, amelyet Vas Krisztián, a Jezero lövésze vihetett haza. Nyolc-ötre nyert a Zvezda Völgyi Falu a Melinci ellen hétfőn a Dolinszka kispályás labdarúgó liga 16. fordulójában. Meszelics háromszor, Rubin kétszer volt pontos. A gólokat még Bacsi, Kocet és Krámpács szerezte a hazai csapatnál. Szintén győzni tudott a lakos, amely a Kamencit verte 10-5-re. Háromnapos nemzetközi U12-es labdarúgó tornát rendeztek a hétvégén Lendván. 16 csapat nevezett a megmérettetésre. A döntőben az Olimpia Ljubljana 1-0-ra legyőzte az Osijek csapatát. Uros Toprek volt a győztes gólszerző. Sasa Abel edzőt hallják.
4: Nagyon elégedettek vagyunk, főként azzal a játékkal, amit bemutattunk. A fiúk tartották magukat ahhoz, amit megbeszéltünk a mérkőzés előtt, ezért is vagyok nagyon büszke rájuk. A rendkívül nehéz körülmények között is nagyszerűen helytálltak. Dicséret a szervezőnek, hiszen jól megszervezett torna volt. Az elődöntőben és a döntőben is apróságok döntöttek. A Maribort sikerült büntetőkkel legyőznünk. A fiúk hatalmas karakterről tettek tanúbizonyságot, és szívvel lélekkel játszottak. Nagyon szenvedtünk, de kihúztuk a büntetőkig, ahol mi voltunk a jobbak. A döntőben szinte lehetetlen körülmények között kellett játszanunk, de a fiúk hatalmas jellemről és elszántságról tettek tanúbizonyságot. Így sikerült megszereznünk ezt a minimális győzelmet.
11: A finálon Paris nem mogócsi pogói, én tudtuk, hogy pokázal fanti rész velik karaktere zselje, de szmódo szégató minimálnak maga.
2: A Maribor a bronzmérkőzésen 3-0-ra nyert a GAK ellen. A Nafta U12-es együttese a 13. helyen végzett. 8. lett a Barça Academy Hungary, az FC Barcelona hivatalos akadémiája Magyarországon. A Nafta U11-es csapata a 2. helyen végzett Muraszombatban, ahol az idei Nevron Cup utánpótlás torna döntőjét rendezték meg. A fiatal naftások a fináléban 1-0-ra kikaptak a Murától, miután az elődöntőben 2-1-re legyőzték a Celjét. Tíz csapatos röplabda tornát rendeztek szombaton Lendván az U11-es korosztály számára. A döntőben a Maribor 2-1-re nyert a Formis ellen. A bronzmérkőzésen a Hoce 2-0-ra legyőzte a Muraszombat együttesét. A házigazda Lendva a csoportkört a 4. helyen zárta. A torna különleges jelentőséggel bírt a tuniscei és odránci lányok számára, hiszen első alkalommal mérkőztek meg egymással. a lányok tagjai a Lénvőr labdaklub kirendeltségének. Edzőjük Ajda Hozján elmondta.
12: Ja, vizuálně šlo full vredu, bolše kot jsem čakala malo več nervóze strany punca.
7: Nagyon jól sikerült, jobban, mint amire számítottam. Azt vártam, hogy a lányok sokkal idegesebbek lesznek. Egész héten izgatottak voltak, és egy kicsit tartottak a mérkőzéstől, de amint elkezdődött a mérkőzés, rögtön lelkesek lettek, és nagyon élvezték a játékot. Hihetetlen volt látni, hogyan bíztatták egymást, hiszen a második mérkőzésre az Odránci és a turniscei lányokat egy közös csapatba vontuk össze. Korábban nem is ismerték egymást, most pedig együtt játszottak és szurkoltak egymásnak, amit öröm volt látni. Sok szülő is kilátogatott, így úgy gondolom, hogy a lányok egy nagyon szép és pozitív élménnyel gazdagodtak.
2: Nika Bazsika volt felelős a házigazda Lendva együttesért.
7: Ma egy nagyon vegyes csoporttal dolgozom. Vannak, akik már 3-4 éve edzenek, mások pedig mindössze egy hónapja kezdtek el röplabdázni. A csoportban fiúk és lányok is vannak. Ma elsősorban arra összpontosítottunk, hogy kijavítsuk azokat a hibákat, amelyek az előző tornákon jelentkeztek. Emellett szeretnék megmutatni mindazt, amit az év során megtanultunk és felépítettünk.
2: A győztes maribori csapat edzője Allen Kreinz elmondta, miért fontos az ilyen torna a gyerekek számára.
4: Két csapattal érkeztünk. Eredetileg 16 gyerekre számítottunk, de végül 12-en jöttek el. Két csapatba osztottuk őket. Az egyik valamivel erősebb együttes, amely rendszeresen részt vesz a különböző tornákon, a másikban pedig kezdők szerepelnek. Nekik is nagyon jó, hogy játszhatnak és részt vehetnek ezen a tornán, mert megtapasztalhatják a versenyek hangulatát, és láthatják, mit jelent egyáltalán mérkőzést játszani. Ez egy remek élmény a gyerekek számára. Jó versenyezni, mert a mini röplabdában kevés a megmérettetés az évben. Leginkább csak ilyen tornák vannak. Fontos, hogy részt vegyünk ezeken, hogy a gyerekek játék lehetőséghez jussanak, és megtapasztalják, milyen egy igazi mérkőzés, mit jelent, ha a bíró vezeti a találkozót, és hogyan működik a versenyrendszer. Összességében ez egy nagyszerű dolog a gyerekek számára.
2: Kedves hallgatók, ez volt a Keddi Aréna. Köszönöm figyelmüket! Adásunkkal szerdán jelentkezünk ismét. A viszonthallásra!

Eva Joe Cocker, ez pedig a Summer in the City című slágere, 2:02 után. Hamarosan mutatunk egy friss újdonságot, 2 órakor jövünk az aktuális friss hírekkel, és mondom azt is, hogy mi lesz 3 órakor a keddi hírmagazinban. Ugye 18. soros ülését tartotta a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa. Napirenden a csúcsszervezet zárszámadása, idei költségvetés megvitatása, elfogadása szerepelt, aztán a közösség által alapított intézetek 2025-ös zárszámadásának a jóváhagyása, és rengeteg mindenről döntést hoztak, ezt foglalja majd össze Fehér Ilona. A Lendvai Zeneiskola növendékei a tanév vége alkalmából zárókoncerttel kedveskedtek az érdeklődő közönségnek, ahol Gerebic Bettina járt, és van még egy témánk. A szlovén közlekedésbiztonsági ügynökség és a rendőrség a héten felhívja a figyelmet az elektromos roller vezetőket érintő közlekedési balesetek egyre növekvő problémájára, és a könnyű járművek felelősségteljes használatának szükségességére. Június 7-ig tart az országos megelőző kampány a mikromobilitás révén. Szabó Márk hozza erről is az összefoglalót, beszámolót, majd 3 órakor a terepjáróban tartsanak velünk. Egyedül

Ez volt az Elfáradtam című dal, hát lehet, hogy sokan így a 2 óra felé haladva már elfáradtak, mert korán hajnalban indították a napot. És hát idefelé jöve itt is azt láttam, hogy nagyon sok helyütt kint parkokban, bent az udvarokban füvet nyírnak, kertet rendeznek nagyon sokan. Hát a holnapi újabb eső előtt érdemes is beiktatni még a következő órákra, hogyha ilyet terveztek. A mai napi időjárása ehhez kedvező, ráadásul gyomláláshoz tökéletesen alkalmas, mert a tegnapi eső után most laza a talaj, úgyhogy nagyon könnyen lehet a nem oda való füvet kiszedni, kigyomlálni, és nyilván az eső előtt érdemes például a beérett gyümölcsöket is begyűjteni, akár a cseresznyét, vagy a korán érő medgyet is, mert a sok eső ugye megrepeszti a héját, és aztán nagyon könnyen rothadásnak indul a gyümölcs. Ha szeretnénk megőrizni és tartósítani, akkor akár délután gyerekekkel, családtagokkal ki lehet menni, és a maradékot leszüretelni a fáról, mert esőtől nem lesz olyan ízletes, és ahogy mondtam, már minőségre sem annyira jó. Minden esetre most van a cseresznye szedésnek a főszezonja, ugye május végétől július elejéig tart, attól függ, hogy korai vagy később érésű a cseresznye, de egy biztos, hogy az egyik legfinomabb gyümölcsünk az eper mellett, és az a jó benne, hogy amellett, hogy nagyon ízletes, frissen, lehet tartósítani. Akár lefagyaszthatjuk, hogyha több van belőle, hagyományos cseresznyebefőttet készíthetünk tartósítószer nélkül, ahogy régen klasszikusan a nagymamánk készítette, de főzhetünk belőle cseresznyelekvárt, dzsemmet, hiszen ez is nagyon finom, de lehet akár aszalni is a cseresznyét, bár nem a leggyakoribb tartósító mód, de így is rendkívül jól tartósítható, amolyan cseresznye mazsolát lehet készíteni belőle aszalással, de talán lekvárnak az egyik legfinomabb, viszont azt jó, ha tudják, hogy a cseresznyének viszonylag alacsony a pektin tartalma, tehát önmagában nehezebben sűrűsödik, ezért érdemes valamilyen zselésítőt használni, vagy más gyümölcsökkel keverni. Egy a lényeg, hogyha van belőle a kertben, akkor őrizzük meg ezeket az ízeket, akár a téli időszakra is, és ha van kedve az embernek kicsit magasabbra mászni, akkor fönt a fa tetején biztos, hogy jóval ízletesebbek és napérleltebbek ezek a gyümölcsök. Ma tényleg szép időnk van, Lendván most 25-26 fokot mutatnak a hőmérők, az óra pedig 13 óra 39 percet.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal a Magna Cum Laude együttes Mindig lesz című vadonatúj dalát hoztam, amely május közepén jelent meg. A szerzemény már a legtöbb streaming platformon elérhető és hatalmas népszerűségnek örvend. Amúgy az új sláger egy érzelmes, melankolikus hangvételű, mégis reményteli poprock ballada, amely az emberi kapcsolatok mulandóságáról, az elengedésről és a pótolhatóságról szól. Így a dal központi üzenete és tematikája is e köré épül, hiszen egy párkapcsolati vagy emberi krízist mutat be, ahol a feleknek szembe kell nézniük azzal, hogy az útjaik elválnak és a közös történetük bizony véget ér. A dal kulcsmondata a refrénben csúcsosodik ki, amely azt a fájdalmas, de reális igazságot fogalmazza meg, hogy a világ megy tovább, és az ember után mindig jön valaki más, aki betöltheti helyét a másik életében. Egyébként a zenei hangulatért Karamis a szövegíró és Szabó Tibor zeneszerző a zenekarra jellemző klasszikus, dallamos és érzelmes hangzást hozott össze, amelyet természetesen Misi jellegzetes, karakteres énekhangja tesz igazán drámaivá és átélhetővé. Összességében tehát a dal az élet azon elkerülhetetlen pillanatairól szól, amikor fel kell dolgoznunk, hogy nem maradunk ott örökké valaki életében, mégis meg kell találnunk a békét ebben a fajta változásban is. Jön egy fantasztikus dal a Magna Cum Laude-tól, és ez nem más, mint a Mindig lesz című slágerük.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Parlament Önkormányzati Kohéziós és Regionális Fejlesztési Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megfelelőnek értékelte Monika Kirbis-Royce miniszterjelölt bemutatkozását. A bizottság tagjai hangsúlyozták szakértelmét és tapasztalatát a hatáskörébe tartozó területen. Bevezető előadásában a helyi önkormányzati kohéziós és regionális fejlesztési miniszterjelölt kiemelte 23 éves tapasztalatát a területen, amelyet Ajánez Jánse vezette, negyedik kormányban is betölt. A bizottsági vita során, amely nem volt polémikus és amelyben a képviselők elismerték Kirbis-Royce kompetenciáját, a kérdések nagy részt a régiók létrehozása és az önkormányzatok finanszírozása körül forogtak. Ugyanakkor bejelentette, hogy fenntartja a regionalizáció területén meglévő jó megoldásokat, beleértve az előző mandátumban elfogadottakat is. A községek finanszírozásáról szóló törvény kapcsán elmondta, hogy a szükséges pénzügyi források meghatározásakor figyelembe veszik az önkormányzatok közötti különbségeket. A gazdasági kamara szerint a digitális transformációknak a tervezett kormányzati átszervezés során továbbra is az állam egyértelműen irányított, összekapcsolt és mérhető fejlesztési funkciójának kell maradnia. A kamara ezért egy horizontális digitális politikai és mesterséges intelligencia szolgálat vagy hivatal létrehozását javasolja, jelentették be ma. Javasolják továbbá a gazdaságért felelős minisztérium szerepének megerősítését a vállalatok digitalizációjában, beleértve egy felelős államtitkár kinevezésének lehetőségét is. A személy biztosítaná a vállalatok digitális transformációját célzó intézkedések összehangolt végrehajtását, és kulcsfontosságú közvetítő lenne a gazdaság számára az új technológiák bevezetésében és a versenyképesség erősítésében, szögezték le. A gazdaság számára szerintük a digitális állam elsősorban gyorsabb és egyszerűbb eljárásokat, kevesebb adatismétlődést, jobb felhasználói élményt és a vállalatok hatékonyabb támogatását jelenti a digitalizációban. Magyarországra látogat Michael McGart, igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős uniós biztos kedden, hogy a magyar jogállamisági helyzetről és a régóta fennálló problémák kezeléséhez szükséges reformokról tárgyaljon az új kormánnyal, írta az MTI. A látogatás lehetőséget kínál arra, hogy támogassuk Magyarországot a kulcsfontosságú jogállamisági reformok gyakorlati előrehaladásában, építve Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter, magyar miniszterelnök közötti pénteki találkozóra, írta az EB. Magyar Péter és von der Leyen múlt héten közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy Magyarország hozzáférést kap az előző kormány alatt befagyasztott több mint 16 milliárd euró uniós forráshoz. Ehhez Magyarország számos konkrét reformot ígért a jogrendszerben, az EB csak az ígéretek teljesülése után folyósítja a forrásokat. Sport. Andrea Klepač, szlovén teniszező, és a belga Magali Kempen nem jutott be a Roland Garros elődöntőjébe. Veronika Erjavec volt az egyetlen szlovén képviselő a torna fő részében, az egyéni versenyben, és az első fordulóban kikapott a kazah Jelena Rybakinától. Kaja Juvan és Tamara Zidánsek a párizsi torna selejtezőjének második fordulójában esett ki.
2: Időjárás.
1: A folytatásban délnyugati szél mellett részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Nyugaton megnövekedik a felhőzet, és este záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Domžale előtt a főváros irányában, valamint Szent Jákob előtt Maribor felé, továbbá a Szentíl határátkelő előtt Ausztria felé.
2: Ilyen.
3: Ilyen.
2: És ilyen is. Érzés más, ugye te is akarod? A legváltozatosabb magyar zene.
4: A Muravidéki Magyar Rádióban.

Ez már az apró hirdetés rovatunk, elindult a délutáni negyed óra, és az önök lehetősége arra, hogyha eladni, vásárolni, cserélni, ajándékozni szeretnének, akkor ezt megtegyék. A lakossági apró hirdetések továbbra is ingyenesek, és aki elküldte e-mailben, vagy akár messenger üzenetben, azoknak a hirdetéseit már is mondom, jó pár érkezett, de természetesen a telefonok is. Ugyanúgy lehetőséget adnak a hirdetésre, telefonszámaink 575 17 18 és 575 17 19, bátran telefonálnak, és akkor most jöjjenek a legfontosabb hirdetések. Zala vármegyében eladó TZ4K traktorra és Rába kis traktorra való gyári keréksúlyok, valamint Orbit szervókormány és munkahenger, illetve sörös dobozokból készült napkollektor hőfokszabályozóval, ventilátorral. Érdeklődni lehet a következő mobilszámon 00 36 30 23 23 713. Olcsón elvihető lentiből 400 darab tetőcserép és 50 darab kup tetőcserép, továbbá ingyen elvihető 160-as hullámpala, és eladó egy újszerű női kerékpár. Érdeklődni lehet a következő mobilszámon 00 36 70 932 74 75-ös.

Szintén eladó, mégpedig magyar lakon új kovácsolt vas toló és kétszárnyú kapu, új salgó polcrendszer, 2000 literes víztartály, két mázsás hízó és egy új négyszobás kertes családi házat is árulnak. A hívható telefonszám 00 36 20 50 67 193. Aztán eladó szintén, bocsánat, vásárolnának, nem is eladnának, hanem vásárolnának kiszelektált vasúti talpfákat. Hogyha valakinek van ilyen, akkor a következő mobil számra várják az ajánlatokat, tehát kiszelektált vasúti talpfákra lenne szüksége a hirdetőnek. Az ajánlatokat a 051 236 298-as mobil számra várja. Aztán Zala vármegyében, Zalaszent Mihályon eladók némakacsák, tojók és hímek, egy műszaki utánfutó, egy kis traktor papírok nélkül és egy kettes lószállító osztrák papírokkal. A telefonszám 00 36 30 611 82 68-as.

Eladó az őrségben egy favázas és egy vasvázas faipari marógép és egy faipari esztergagép. Mind 338 voltos motorral, mind a három. Továbbá eladó két darab 200-ont futott 215/65 R17-es hankuk nyári gumi. A telefonszámon, ahol lehet érdeklődni, 00 36 30 286 38 30-as. Felújítandó ingatlant keresnek Lendva 15 kilométeres körzetében, részletfizetéssel vagy haszonbérleti szerződéssel is akár. A vásárlókat minden megoldás érdekli, az ajánlatokat a következő mobilszámra várják: 00 36 20 591 48 85-ös.

Rédicsen eladó 85 négyzetméteres tégla családi ház, három szoba, konyhás, fürdőszobás, 1988 négyzetméteres telek tartozik hozzá, melléképületek, saját furtkuttal, konyhakerttel, a tetőt 2012-ben, a villanyvezetékeket 2015-ben teljesen újra cserélték, gázkazános központi fűtéssel rendelkezik, közel van a bolt, posta, busz megálló. A telefonszám, ahol lehet érdeklődni, 00 36 30 644 07 20, vagy 00 36 70 942 06 10. Gábor Ján házán eladó egy 126 négyzetméteres ingatlan, egy felújított téglaépület, teljes közművel, furtkuttal és egy hatalmas 130 négyzetméteres melléképülettel várja az új gazdáját, a telefonszám pedig, ahol érdeklődni tudnak, 00 36 30 986 20 73.

Kéthengeres Tomovinkovics kis traktort vásárolnának Zala megyében. A hívható telefonszám 00 36 92 349 699-es. Völgyi faluban pedig eladó egy 826-os Tomovinkovics. A hívható telefonszám 041 207 601. Simpson 50-es vagy 51-es motorkerékpárt vásárolnának bármilyen állapotban, akár üzemképtelent is. Az ajánlatokat a 00 36 30 447 33 54-es mobilszámra várják.

0: Üdvözlöm a hirdetőt, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, kedves Timea, Éva vagyok, Pőszéterről.
0: Üdvözlöm, Éva!
1: Hirdetni szeretnék.
0: Igen.
1: Nagyon jó állapotú kerekesszék eladó Pötrétén.
0: Igen, tehát kerekesszék.
1: És szeretném mondani a telefonszámot.
0: Igen.
1: 0630.
0: Igen.
1: 103.
0: Igen.
1: 36, 81.
0: 36 és 81. Köszönöm
1: és
0: szépen.
1: És szeretném, hogyha csütörtökön is hirdetnék.
0: Rendben. Köszönjük
1: nagyon szépen,
0: hogy nálunk hirdetett.
1: Nagyon szép napot kívánok. Viszont hallásra.
0: Minden jót, viszont hallásra.
1: Köszönöm.
0: Pötrétén eladó egy nagyon jó állapotban lévő kerekesszék, a hívható telefonszám 00-36-30-103-36-81-es. Van itt még egy hirdetésünk. Idősebb magát ellátni képes idősebb hölgy keres olyan szemét, aki vasárnap estétől péntekig segítene a napi teendők elvégzésében. További információ a következő mobilszámon kapható: 041-296-279. Zala megyében eladó 350 literes szántóföldi permetező és NDK gyártmányú hármas eke. A telefonszám 00-3630-307-9638-as. Zalaegerszegen eladó egy Oleomec 637-es típusú bozótvágó, a hívható telefonszám 00-3630-356-7343.

Vásárolnának traktort, kiper utánfutót, trágyaszórót, tartálykocsit és személyautót. A telefonszám, ahova az ajánlatokat várják, 031-416-412. Aztán Lendva környékén eladó minőségi fehérbor, a telefonszám 040-705-036-os. Lentiben a Zrínyi úton egy egyszobás felújított 38 négyzetméteres lakást árulnak, az információs telefonszám 00-36-92-352-880, és Lenti környékén Robi 151T kis traktor utánfutóval, ekével eladó, a telefonszám 00-36-30-919-0005.

0: Van hirdetőnk, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot szeretnék hirdetni.
0: Igen.
1: Lenne egy Renault Megane kombi eladó.
0: Tehát egy Renault Megane kombi, igen.
1: 1.9-es dízel.
0: 1.9 dízel.
1: Okmányok nélkül.
0: Igen.
1: Van lenne egy Skoda Favorit-nak a motor blokkja.
0: Tehát Skoda Favorit motorblokk.
1: Csak a motorblokkja van meg, igen.
0: Igen.
1: És lenne Pannonia motorkerékpár eladó.
0: Pannonia motorkerékpár, igen.
1: Az egyik az ilyen TLT típusú.
0: TLT?
1: T, igen, TLT. Igen. A másik az meg TLB.
0: TLB, igen.
1: Igen. Meg lenne egy sima T5-ös.
0: És egy T5-ös, igen.
1: Meg lenne egy sátros utánfutó, okmányok nélkül eladó. Ebbe csak üres állapotban nincs benne sátor, ilyen utánfutónak.
0: És sátros utánfutó okmányok nélkül, ugye?
1: Jó, így van.
0: Igen.
1: Telefonszám 30-as lenne.
0: Igen.
1: 511.
0: Igen.
1: 8009. És Nagykanizsa.
0: És Nagykanizsa, rendben, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.
0: Szép napot, minden jót, viszont hallásra. Tehát, Nagykanizsán eladó egy Renault Megane kombi, 1.9 dízel, okmányok nélkül, aztán Skoda Favorit motorblokk, Pannonia motorkerékpárok, egy TLT, egy TLB és egy T5-ös típusú. Ezen kívül eladó okmányok nélkül egy sátras utánfutó is. A hívható telefonszám 00 36 30 511 80 09.

3:04, ez volt a délutáni apró hirdetés sovatunk. A héten még tudnak hirdetni csütörtökön délelőtt és délután is 4:45 órában, hirdetéseiket pedig elküldhetik a szokásos módon bármikor a nap folyamán, e-mailben vagy messenger üzenetként. Az imént elhangzottakat pedig vissza tudják keresni honlapunkon is. Hirdetések továbbra is ingyenesek, a lakossági apró hirdetések, ez fontos kiemelni, úgyhogy bátran válasszák a Muravidéki Magyar Rádiót akkor is, hogyha hirdetni szeretnének, és itt a folytatásban is, hiszen hamarosan 3 órakor már a Hírmagazin jelentkezik, ezúttal 3 helyi vonatkozású témával.

Mielőtt Fenyő Miklós énekelne, előtte egy felhívás, ugyanis a Népújság szerkesztősége ezúton értesíti előfizetőit és olvasóit, hogy informatikai rendszerhiba miatt a lap eheti száma pénteken jelentik meg csütörtök helyett. Megértésüket köszönik.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat. A keddi terepjáró jelentkezik aktuális helyi vonatkozású témákkal. Ezúttal három helyi vonatkozású hír érkezik. 18. soros ülését tartotta a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa. Napirenden a csúcsszervezet zárszámadásának és az idei költségvetésének megvitatása és elfogadása szerepelt. Továbbá a közösség alapított intézeteinek 2025-ös zárszámadásának jóváhagyása és a Lendvai Kétnyelvű Középiskola igazgató jelöltjének véleményezése is terítéken volt. Határozatot fogadtak el a közösség által alapított Minta Kft. Jövőjével kapcsolatosan is, majd zárt ajtók mögött pontozták a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretében megjelent idei pályázatra beérkezett kérelmeket. Fehér Ilona számol be az ülésről.
2: A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának ülésén megvitatták és elfogadták a közösség idei költségvetésének második olvasatát. A csúcsszervezet idén 1 millió 370 ezer euró bevételt tervez. Ebből 800 ezer eurót a szlovén költségvetés biztosított, 400 ezer euróra a magyarországi költségvetésből számítanak, míg 120 ezer eurót a Muraba Európai Területi Társulás pályázatán nyertek el. A kiadások megközelítik az 1 millió 800 ezer eurót. A kimutatott mérleg nem kiegyensúlyozott. A hiányt az előző évek többletéből fedezik. Orbán Dusán tanácselnök az ülésen a magyarországi támogatásokkal kapcsolatos aggodalmának adott hangot.
3: Sajnos a költségvetésünkben van egy olyan rész, amikor a magyar állam által biztosított támogatásokról, a kérvényekről vannak okirataink, de sajnos az okiratokkal járó szerződések még nem sikerült aláírni, úgyhogy ennek érdekében, ha talán B-tervre van szükség, ennek érdekében is a hivatal megkezdte a munkálatokat, egy áthidaló hitelhez folyamodunk abban az esetben, de sajnos amennyiben a fönnálló helyzet nem fog változni, akkor a C-terv is készül, amiben elbocsátásokra lesz szükségeltetett annak érdekében, hogy tudjuk biztosítani a program által vállalt kötelezettségeket.
2: Az elhangzottak szerint a projektek és programok folytatása, amelyek idáig magyarországi támogatásokból valósultak meg, kérdésesek.
3: Teljes mértékben a diák otthon ellátása, azon kívül a Radamosi Lehetőségek Háza és annak a szolgáltatásoknak a nyújtása, ez mellett a székháznak a fenntartási költségei és az úgynevezett nagy támogatásunk, amiben ugyebár az MMNK működése és a különböző programok vannak elszámolva. Többek között a Magyarul a családban is, és a falugazdász programokról van szó.
2: Mondta Orbán Dusán. A jelenlevő 13 tanácstag optimistán állt a helyzethez, számítva az új magyar kormány támogatására, így a dokumentumot egyhangulag fogadták el. Az ülésen megvitatták és elfogadták a csúcsszervezet tavalyi zárszámadását is, amit Zsizsek Kelenc Piroska részletesen bemutatott, hangsúlyozva, hogy a tervek 87%-ban valósultak meg, és az év során sikerült minden nehézséget elhárítani. A dokumentumot a tanács ellenőrző bizottsága is áttekintette és pozitívan véleményezte. Napirenden szerepelt a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet idei költségvetése és a 2025-ös zárszámadása, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, valamint a Profutura Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet zárszámadása. A csúcsszervezet valamennyi alapított intézetének tanácsa a dokumentumokat már elfogadta. Az ellenőrző bizottság pozitívan véleményezte azokat, így az alapító tanácsa is egyhangúan szavazott, és a három intézet igazgatójának munkateljesítményéből eredő jutalék kifizetését is támogatta. Az ülésen elhangzott, hogy az eddig eredményesen működő Profutura további működése is a magyarországi támogatások függvénye. Az ülésen Bojnec Elizabeta, a Muravidéki Mintagazdaság Közintézet megbízott igazgatója számolt be a gazdaság tavalyi tevékenységéről, amely 2025. május közepétől működik intézetként. Az intézet működését a csúcsszervezet biztosítja két alkalmazott munkabérének finanszírozásával. Tavaly számos csoportot fogadtak, több rendezvényen és vásáron bemutatkoztak, együttműködtek a kétnyelvű általános iskolákkal, az óvodákkal, a lendvai kétnyelvű középiskolával és a rakicsáni mezőgazdasági középiskolával is. Az év folyamán több szakmai és hagyományőrző eseményt szerveztek. A mintagazdaság bevétele főként szezonális zöldség értékesítésből, vezetett látogatásokból és saját eszközök bérbeadásából származik. A bevételek összege 15 ezer eurót tett ki, amit a termelés fejlesztésére fordítottak. A tanács a zárszámadást egyhangulag fogadta el, és Bojnec Elizabetát még egy évre kinevezte megbízott igazgatónak, aki az igazgatói teendőket bérmentesen végzi el, hangzott el az ülésen. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség által alapított Minta Kft. Tavalyi zárszámadása is napirenden szerepelt. A gazdasági társaságot az ülésen senki sem képviselte. Varga Milán igazgató írásos beszámolót küldött. A csúcsszervezettel való együttműködés már tavaly teljesen megszakadt. A tények felsorolása után felvetődött a KFT további sorsának kérdése. A vitában többen hozzászóltak a témához, de végül a következőket fogadták el.
3: Mivel ugye a beszámolásból kiderült, hogy a tavalyi évben stagnálás van a cégnél, és nincs semmilyen előrehaladás, sem fejlődés, sem érdemi munka, ezért a tanács egy felszólítással fordul a céghez, mint 8 napon belül tisztázzák a jelenlegi körülményeket, amennyiben ezt nem hajlandóak vagy nem akarják, akkor az MMNK megkezdi a cég felszámolását. Egyben arról is fogadtunk el egy határozatot, amennyiben ez a folyamat elindul, az alkalmazottnak biztosítjuk a saját intézményrendszerünkön belül az elhelyezkedést, hogy ne maradjon munkanélkül.
2: Mondta Orbán Dusán tanácselnök az elfogadott határozatokról. Az ülés folytatásában a tanács pozitívan véleményezte Hajdinyák Prendel Szilvia, a lendvai kétnyelvű középiskola igazgató jelöltjének kinevezését, aki részletesen bemutatta a minőségi oktatással, valamint a biztonságos és befogadó intézménnyel kapcsolatos terveit és elképzeléseit. Ezek után az ülést annyi időre lezárták a nyilvánosság előtt, amíg a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretében megjelent, idei felhívásra beérkezett pályázatokat értékelték. A tanács a saját hatáskörébe tartozó 20 pont kiosztásáról döntött zárt ajtók mögött a 500 000 euró kiosztásához. Orbán Dusán elnök utólag nyilatkozott a döntésről.
3: A tanács mind a 42 pályázatot értékelte. A tanács a gazdasági bizottság javaslatait vette alapul, és ezeknek a javaslatoknak a pontszámait átvéve úgy pontozott, ahogy a bizottság javasolta. A bizottság teljes mértékben áttekintett minden pályázatot, és annak a kritériumnak tette eleget, hogy milyen fontosságú a nemzetiségileg lakta és a nemzetiség által generált szférában a hozzáadott értéke. A szakbizottság a második pontozási körben a pályázatokhoz hozzáadja az MMNK pontjait, és így alakul ki a végső sorrend, amiről előreláthatólag egy-két héten belül a nyilvánosság is értesülni fog, és többek között a pályázókkal is, akkor utána meg lehet kötni a szerződéseket, és sok sikert nekik kívánni, hogy október végéig a projektet be tudják fejezni.
2: Az ülés végén határozatot fogadtak el arról is, hogy visszafizetésre szólítják fel azokat a szülőket, akik a csúcsszervezettel aláírták a Magyarul a Családban óvoda támogatási szerződést, de időközben elköltöztek a nemzetiségileg vegyesen lakott területről, így a megszabott feltételeket nem tudják teljesíteni, mert gyermekük nem jár kétnyelvű általános iskolába. A lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösséget pedig határozattal arra szólítják fel, hogy egy héten belül továbbítsák a Muravidéki Magyar Önkormányzat szakszolgálatához a Völgyi Falusi Tájház módosított beruházási projekt azonosító dokumentumát, az úgynevezett DIP-et, amire a gazdasági alapból jóváhagyott 250 000 euró lehívásához van szükség. Amennyiben ezt nem teszik meg, akkor az összeget más felhasználónak ítélik oda.
1: A Lendvai Zeneiskola növendékei hangversennyel zárták a 2025-2026-os tanévet. Az év folyamán elsajátítottakat a Lendvai zsinagógában mutatták be a szülőknek és az érdeklődőknek. Gerevic Bettina kísérte a koncertet.

0: Lendvai Zeneiskola növendékei idén is hangversennyel búcsúztatták a tanévet. A gyerekek a Lendvai zsinagógában álltak színpadra. Most az énekkar, a szólisták és a kamara együttesek mutatkoztak be, a legkülönfélébb hangszereken. A zenekarok ezúttal nem szerepeltek a műsorban, ők ugyanis már áprilisban megmutatták, mit tanultak az idén. A 2025-26-os tanévről Vasika Orbán Éva igazgatónőt kérdeztük.
1: Hát megint elmondhatom, hogy elég sikeres tanévet zárunk, akár a hangversenyeket tekintjük, akár a közreműködést az intézetekkel, a községekkel, szóval minden téren mondhatom, hogy elég jó volt a közreműködés, a teljesítmény, úgyhogy büszkék vagyunk erre a tanévre, és voltak egyéb eredmények is, ugye a tánc, mint a hangszeres versenyeken, úgyhogy nagyon szép eredményeket értek el tanulók, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk. Úgyhogy mondhatni így összefoglalva, hogy igen, nagyon sikeres tanévet zárunk. Tehát amit így kiemelnék ebben a tanévben, a nemzetközi zenekari hangversenyünket, ahol szerepeltek a Vecsési zenekar, ifjúsági zenekar és egy osztrák zeneiskola zenekara, és mind a három zenekarunk, tehát egy csodás hangversenyről van szó, és nagyon-nagyon szépen sikerült, ugyanis visszahívtak bennünket, most már évvégén még ellátogatunk Ausztriába, majd jövőre Vecsésre is, úgyhogy ennek a kialakult kapcsolatnak nagyon-nagyon örülök. Mindemellett volt egy nemzetközi elektroakusztikus hangversenyünk is, ami ilyen nagyon egyedi Szlovéniában, tehát ilyet nagyon Szlovéniában nem is lehetett még eddig hallani, úgyhogy ezt is így kiemelném. Hát, amint mondtam, voltak nagyon szép eredmények is a versenyeken, ugyanúgy mondhatni, mondjuk az országos versenyen is két tanítványunk nagyon szép eredményt érte, majd nemzetközi versenyeken első helyezettek voltak a harmonikások, majd egy zongoristánk is, egy első helyezett volt egy szlovéniai versenyen, úgyhogy voltak nagyon szép eredmények, és hát ilyen kiemelkedő alkalmak ebben a tanévben is.
0: A tanév egyik különlegessége, hogy elkezdődött egy olyan folyamat, amit az iskola már nagyon-nagyon régóta vár, mégpedig, hogy hamarosan új helyiségeket fognak kapni. Mire számítanak most a közeljövőben?
1: Igen, nagyon örülünk, hogy a zeneiskolánk történelmében végre megtörtént ez a nagyon fontos lépés, hogy új tantermekhez, új helyiségekhez juthatunk, mégpedig a mellettünk lévő épületben már elkezdődtek a munkálatok, a sajátunkban a felújítások majd július 1-ével kezdődnek, úgyhogy mindenképp megoldjuk ugye ezt a logisztikát is, meg hát a költözést is, úgyhogy most itt tartunk, hogy igen, elkezdődtek a munkálatok, és hát reméljük, hogy tudomásunk szerint már idén be is fognak fejeződni.

0: A Lendvai Zeneiskola évzáró hangversenyén a tanulókat a hamarosan mögöttünk lévő tanévről kérdeztük.
1: Szem Mársa, obiszkujem, prvý razred glasbene šola.
2: Mársa vagyok, és a Lendvai Zeneiskola első osztályát látogatom. Nagyon sokat alkottunk, különböző dalokat tanultunk, és megismerkedtünk a hangjegyekkel. Most zongorán játszom, de szeretnék megtanulni gitározni és hegedülni is. Szereztem néhány barátot is, akikkel sokat viccelődünk és segítjük egymást.
1: Tudi veliko zabavamo, pa si pomagamo.
3: Ja sem Žanet Herženjak, 8 let sem star in obiskujem prvý razred glasbene šole.
4: Én Žanet Herženjak vagyok, 8 éves, és a Lendvai Zeneiskola első osztályos tanulója vagyok. Ma az énekkarral léptem fel. Az iskolában nagyon sokat tanultunk, sokat gyakoroltunk, teszteket is írtunk, de nagyon jó volt. Fuvolázni tanulok, de érdekel a hegedülés is. Sok barátom van a zeneiskolában, akikkel szeretünk együtt lenni. Ha valamit nem tudunk, akkor segítünk egymásnak. Órák után beszélgetünk, és jól érezzük magunkat.
0: Mondták a tanulók a Lendvai Zeneiskola tanévzáró hangversenyén.
5: A szlovén közlekedésbiztonsági ügynökség és a rendőrség a héten felhívja a figyelmet az elektromos roller vezetőket érintő közlekedési balesetek egyre növekvő problémájára és a könnyű gépjárművek felelősségteljes használatának szükségességére a június 7-ig tartó országos megelőző kampány a mikromobilitás révén. A páneurópai Two Wheelers kampány részeként Szlovénia szerte szigorúbb ellenőrzéseket végeznek az elektromos roller és robukó vezetőkkel szemben, megelőző tevékenységeket és a biztonságos forgalomban való részvétellel kapcsolatos figyelemfelkeltést végeznek. Szabó Márk riportja.
6: Az adatok azt mutatják, hogy az e-roller vezetőket érintő közlekedési balesetek száma továbbra is magas. 2025-ben 300 közlekedési balesetet regisztráltak, 45 súlyos és 193 könnyű sérüléssel. Idén május 25-ig pedig az e-roller vezetők már 80 közlekedési balesetben voltak érintettek. Ezekben két ember vesztette életét, 12 súlyos és 55 könnyű sérülés volt. Két halálos áldozatot követelt legfeljebb 25 km/h sebességgel közlekedő robogóvezető is. Sasa Jeusnik Kafol így figyelmeztetett.
7: V letu 25 je bilo namreč zabeleženih kar 300 prometnih nesreč, kjer so bili udeleženi vozniki e-skirojev, to je 12% več kot leto prej.
6: Mint mondja, az e-roller nem játék, hanem egy könnyű gépjármű, amely helytelen használat esetén nagyon súlyos sérüléseket, vagy akár halált is okozhat. Idén már két e-roller vezető életét veszítette a nyár kezdete előtt, ezért mindent meg kell tennünk a további tragédiák megelőzése érdekében. Kiemelte a további jogalkotási intézkedések szükségességét is. Miután az idei évben 15 évre emelték a korhatárt, azt is szeretnék, hogy minden elektromos roller vezetője kötelezően viseljen védősisakot, legyen alapfokú felhasználói képzése, kötelező felelősségbiztosítása, valamint legyen hatékonyabb ellenőrzés az olyan módosított, manipulált elektromos rollerek terén, amelyek jelentősen nagyobb sebességet érnek el a megengedettnél.
7: Én a száma szekunda nepozornosti je namreč lahko usodna in vsi si želimo samo to, da bi vsi prispeli varno na cilj.
6: Az ügynökség igazgatója külön felhívást intézett a szülőkhöz is, hogy ne engedjék meg gyermekeiknek a módosított elektromos rollerek használatát. És csak akkor engedjék meg nekik a rollerezést úgy egyáltalában, ha elérték a 15 éves törvényes korhatárt és megfelelő közlekedési ismeretekkel rendelkeznek.
8: Ta tédn potéka akcia mikromobilnost, to pomeni, da bomo policisti v tém tédnu.
6: Mátyás Leszkovár, a rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársa azt mondja, hogy ezen a héten a mikromobilitás kampány részeként a rendőrök Szlovénia szerte szigorúbb ellenőrzéseket fognak végezni az olyan elektromos rollerek és segédmotoros robogók használatával kapcsolatban, amelyek tervezett sebessége nem haladja meg a 25 km/h. Különös figyelmet fordítanak a járművek műszaki állapotára, valamint azoknak az eseteknek az azonosítására, amikor az elektromos rollerek vagy segédmotoros robogók meghaladják a 25 km/h eredeti végsebességet. Az ellenőrzés során a sebességre, a vezetők életkorára, a védősisak használatára használatára, valamint a mobiltelefonok és fejhallgatók vezetés közbeni használatára is figyelni fognak. Kiskorú szabályszegők esetén a szülők vagy gondviselők esetleges felelősségét is ellenőrzik. Az azonosított szabálysértőkkel szemben következetes fellépésre kell számítani.
8: Kršitvami, ki jih ugotavljamo, ne ogrožajo samo sami sebe.
6: Egyre nagyobb figyelmet fordítanak tehát a rendőrök az e-rollerek és a robogók kérdésére, mivel használatuk Szlovéniában, akárcsak Európa más részein is növekszik. Az e-roller vezetők körében leggyakrabban előforduló szabálysértések a bukós isak viselésének elmulasztása, a rossz oldalon vagy rossz irányban való vezetés, a mobiltelefon használata vezetés közben, valamint az ittas vezetés. Emellett olyan esetekkel is foglalkoznak, amikor a járművek nem felelnek meg a forgalomban való részvétel műszaki feltételeinek. Ezek főként átalakított járművek, vagy olyan járművek, amelyeknél a járművet úgy módosították, hogy a megengedett sebességet 25 km/h fölé növelték. Ez nagyobb kockázatot jelent a vezető és a többi közlekedő biztonságára nézve is. Meghökkentő, de igaz, tavaly a ljubljanai Dunajská cesta radarja egy 90 km/h sebességgel haladó elektromos roller vezetőt is észlelt.
5: Keddi hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

0: Ez volt a Lélegződ, a bizonyára sok népszerű előadó hangját felfedezhették ebben a dalocskában. Király Inda mellett ott volt Zséda, Király Viktor, Dobrádi Ákos és még sokan mások. És hát ebben benne volt az ivatar, az időjárás persze átvitt értelemben, de ha már időjárás, akkor nálunk kitisztult az ég. Most, bár vannak fátyol és gomoly felhők, alapvetően a napsütés jellemző, 26 fokot mutatnak a hőmérők, de ha rápillantunk az országos helyzetképre, azért nagyon sok helyütt most már a napsütést a borús idő vette át. Portoros, Posztolyna térsége, Ljubljana egy része felhőkbe burkolózott, és ott abban a pillanatban, ahogy már a hideg, érkező hidegfrontnak a széle elérte a térséget, 3-4 fokkal hűvösebb is lett. Portorosban ugyanúgy 26 fok van, mint itt. Posztolyna térségében 22-23 fokot mutatnak most a hőmérők. Ma még ilyen szép idő várható. Aztán, ahogy már említettem, jön a hidegfront, és holnapra kiadós esőt ígérnek a meteorológusok. Akár monszun jellegű csapadék is érkezhet egyes területekre kiadó mennyiségben, zivatarokkal párosulva. Most viszont van egy csendes délutánunk, amit mi megtöltünk zenével. Hamarosan Dallos Bogi érkezik, Kökény Attila, itt lesz Bari Laci. Aztán 3:45-4-kor lejátszuk a 7 zeneszámát, 4 órakor pedig jövünk majd az aktuális friss hírekkel. És ha már aktualitás, akkor ezekben a pillanatokban is zajlik ugye a negyed döntő a 2026-os Roland Garroson, és most ezekben a pillanatokban a férfi egyes negyed döntőt játsza Rafael Joder és Alexander Zverev. Az első szedben 4-2 az állás. A 19 éves spanyol meglepetés ember, aki tulajdonképpen nagyon korán brékelőnybe került, és nagyon magabiztosan adogatva vezeti a második kiemelt német sztár ellen most éppen a pályán ezt a meccset. Aki sportrajongó, szereti a teniszt, akár lehet nézni ezt is. Úgyis, ha már Roland Garros, akkor, ha jól tudom, június 7-ig, tehát még ezen a héten tartanak a küzdelmek, ugye május 24-én indult, és június 7-e között zajlanak Párizsban. A francia nyílt teniszbajnokságról van szó, és a főtáblás küzdelmek mindenképpen figyelemre méltóak. Meg a két fiatalember is, aki most éppen játszik. Mi pedig zenét játszunk, ez már biztos. Jön Dallos Bogi.
1: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
2: Szerdán a 11 óra után kezdődő aktuális című műsorunkban Magyar János, Lendva község polgármestere lesz a vendégünk. Adásunkban a község időszerű tevékenységét, aktuális beruházásait és a terveket világítjuk meg. Az adást aznap 17 órától megismételjük. Várjuk Önöket is a készülékek mellé.

0: Én jelenleg 4-esen állok, szeretném, ha a tanévet 5-ösen fejezném be. Nekem fontos a tanulmányi eredmény, mert akkor látom, ha szorgalmasan dolgoztam el, vagy sem.
1: Én is jelenleg 4-esre állok, szeretném, ha a tanévet 4-essel fejezném be.
0: Miután tényleg lezárnak minden osztályzatunkat, és végre elkezdődik a nyár, az első dolog, amit csinálni fogok, az az alvás.
2: Itt az utolsó iskolai hajrá. A tanulók június 24-én megkapják a bizonyítványokat, aztán irány a gondtalan, felszabadult nyár. Milyennek szeretnétek ezt a szünetet? Erről beszélget Júlia és Zárja a Pártosfalvi iskolából. Tartsatok velünk ti is!

Az édesanyátok horpat szománcozott pálya. Hát mit képzeltek magatokról? Hogy viselkedtek az apátok? Hát azt hiszitek, tihentek a világ, hát nem tudtok kultúráltam is. Igen.

0: amikor a szurkot ettük 8 évesen. Apu megígérte, hogy nem leszünk szegények, sohasem.
1: Éjszakákon át, sokat gondolom.

Érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás. Tavi Tündérfesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vladó Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Egy nap, amely összeköt bennünket. Ezen a különleges estén a Muravidéken is bemutatják a Magyar Menyegző című filmet. A vetítés magyar nyelven szlovén felirattal lesz látható. Június 4-én csütörtökön 20 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A belépés díjtalan.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. 18. soros ülését tartotta tegnap a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa. A napirendi pontok között szerepelt a csúcsszervezet alapított intézeteinek tavalyi zárszámadása és az idei költségvetések jóváhagyása, valamint a Muravidéki Nemzeti Közösség költségvetésének második olvasatának elfogadása. A csúcsszervezet idén 1 millió 370 ezer euró bevételt tervez, ebből 800 ezer euróra a szlovén költségvetésből, 400 ezer euróra a magyarországi költségvetésből és 120 ezer euróra a Muraba Európai Területi Társulás támogatására számít. A kiadások megközelítik az 1 millió 800 ezer eurót. Az MMÖNK hivatala az előző évekhez hasonlóan a magyar kormányhoz benyújtotta igényét a csúcsszervezet működésének, a székház fenntartásának, a Radamosi Lehetőségek Háza működtetésének, a Muravidéki Vágta megszervezésének és a Falugazdász Program Muravidéki megvalósításának finanszírozására. Szerződések megkötésére még nem került sor, így egyes programok megvalósítása még bizonytalan. Tone Kaiser külügyi és európai ügyi miniszterjelölt sikeresen teljesítette a mai meghallgatást az illetékes parlamenti bizottságok előtt. Sem Izrael, sem Palesztina szószólója nem vagyok, mondta, amikor Szlovénia Izraellel kapcsolatos hozzáállásának esetleges változásáról kérdezték, de nem volt világos, hogy Szlovénia visszavonja-e Palesztina elismerését. Kaiser külpolitikai prioritásai között kiemelte többek között Szlovénia EU-ban és NATO-ban betöltött szerepének megerősítését, valamint az Egyesült Államokkal való kapcsolatok erősítését, a szomszédos országokkal való jó kapcsolatokat, a regionális együttműködést Közép-Európában, az EU nyugat-balkáni országokkal való bővítésének további támogatását és a gazdasági diplomácia erősítését. Kaiser hangsúlyozta, hogy törekedni fog az Egyesült Államokkal folytatott stratégiai párbeszéd megerősítésére, amely a leköszönő kormány ciklusa alatt elakadt. Magyar Péter kormányfő első berlini hivatalos útján Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt, aki történelmi fordulónak nevezte a magyarországi politikai változásokat, és támogatásáról biztosította az új kormányt. A sajtótájékoztatón szó esett az uniós együttműködésről, a gazdasági kapcsolatokról, valamint arról is, hogy Magyar Péter a technikai egyeztetések lezárása után kész találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. A német kormányfő beszélt az Európai Unió versenyképességének javításáról is, amely szerinte az egyik legfontosabb közös feladat a következő időszakban. Ennek részeként még az idei évben dönteni kell az unió több éves pénzügyi keretéről. Merz jelezte, hogy két hét múlva Brüsszelben az uniós csúcs találkozón ismét egyeztetnek majd ezekről a kérdésekről. A tárgyaláson szóba került Ukrajna támogatása és európai integrációja is. Merz szerint rendezni kell a magyar kisebbség helyzetével kapcsolatos kérdéseket, ugyanakkor ez nem jelenthet akadályt Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában. Sport. Felkészülési mérkőzésen találkozott tegnap Szlovénia és Szerbia férfi röplabda csapata. A vasárnapi 3-1-es győzelem után tegnap ismét 3-1-re nyertek Fabio Soli védencei. A mérkőzés a Botrstvo u Sportu esemény keretében zajlott, amelyet Tine Urnaut csapatkapitány szervezett.
2: Időjárás.
1: A folytatásban délnyugati szél mellett részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Nyugaton beborul az ég, és este záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Domžale előtt a főváros irányában, valamint Szentjákob előtt Maribor felé, továbbá a Sintíj határátkelő előtt Ausztria felé. Baleset következtében akadozik a tengermelléki stráda forgalma Raubar Komanda és Posztonyna között Koper irányában.

Az Azsóra slágerével kezdtük ezt az órát, most már délután 4 óra múlt 8,5 perccel, és folytatjuk még egy icipici zenével, aztán hamarosan már az ökopercek jelentkezik. Szabó Gyula várja önöket sok-sok hasznos hírrel.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Pár nap múlva, június 5-e a Környezetvédelmi Világnap. Immáron több évtizede. Minden évben ezen a napon kampányok indulnak, plakátok jelennek meg, szónoklatok hangzanak el arról, hogy védenünk kell a környezetet. De álljunk meg egy pillanatra ennél a szónál. Környezetvédelem. Mintha mi emberek lennénk a hatalmasak, és a természet lenne az, akit meg kell menteni. Holott valójában fordítva áll a dolog. A természet egy csodálatos évmilliárdok alatt kialakult rendszer, amely nélkülünk is működne. Sőt, sok esetben jobban. Mi vagyunk azok, akik ebből a rendszerből élünk, akik ennek a levegőjét lélegezzük, vizét isszuk, talajából eszünk. Nem mi védjük a természetet, hanem mi szorulunk rá arra, hogy ne rontsuk el azt, aminek a részei vagyunk. Ez nem szójáték. Ez egy szemlélet. Talán ez a legfontosabb gondolat, amit ma el szeretnénk mondani. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek, mely műsor immáron több mint 2 éve fut. Ez alatt az idő alatt több mint 100 adásban jártunk körbe olyan témákat, amelyek mindannyiunk mindennapjait érintik. Több mint 100 téma és ennyi lehetőség arra, hogy valamit másképp csináljunk. Nem azért, mert kötelező, hanem azért, mert érdemes. Ha valaki végighallgatta ezeket az adásokat, és akár csak 5-6 szokást beépített a mindennapjaiba, kevesebbet öntöz, komposztál, helyi termelőtől vesz zöldséget, kerüli a felesleges csomagolást, akkor azzal valóban és kézzelfoghatóan kevesebb terhet ró arra a rendszerre, amelynek mindannyian részesei vagyunk. Van itt egy gondolat, amellyel sokan küzdenek, és érdemes őszintén szembenézni vele. Mit tehetek én, egy ember, egy kisvárosban vagy faluban, amikor a világ másik felén gyárak ezrei bocsátanak ki szennyező anyagokat? Mit számít, hogy én szelektíven gyűjtöm a hulladékot, ha máshol hegyekben égnek a szeméttelepek? Mit ér az én apró lépésem a nagy rendszerekkel szemben? Ez valós érzés, és nem szabad lesöpörni. Igen, a nagyvállalatok, a kormányok és a nemzetközi egyezmények felelőssége óriási. Ezt nem tagadjuk. De van egy dolog, amit sokszor elfelejtünk. Ezek a nagy rendszerek nem a levegőből születtek. A gyárak azért termelnek, amit termelnek, mert mi azt vesszük. A csomagolóipar azért csomagol úgy, ahogy csomagol, mert mi azt megszoktuk. A mi döntéseink naponta, hetente, évente formálják azt, amit kereslet és kínálat hoz létre. Ez a piac egyszerű logikája. A mi apró lépéseink nem elvesznek a semmiben, hanem összeadódnak. A természet nem véletlenül működik jól. Évmilliárdok alatt alakult ki benne az, amit ma körforgásnak nevezünk. Minden hulladék valaki másnak tápanyag. Minden energia visszakerül a rendszerbe, semmi sem vészel feleslegesen. Mi, emberek, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a megoldásokat fel kell találni. Holott a legtöbb megoldás már létezik. Csak meg kell figyelnünk, hogyan csinálja a természet. A komposztálás nem modern ökodivat. A talaj élővilága milliárd évek óta így működik. Az esővízgyűjtés nem újítás. A növények gyökerei mindig is így gazdálkodtak. A helyi anyagok használata, a körforgás, a javítás, a csere helyett, ezek mind a természet logikáját követik. Nem kell feltalálnunk a spanyol viaszt. Csak vissza kell térni ahhoz, amit egyébként is tudunk. Fontos kimondani. A környezettudatos élet nem arról szól, hogy kevesebbet, rosszabbat, drágábbat. Sokszor éppen fordítva. A helyi, csomagolatlan zöldség általában olcsóbb és frissebb. A természetes festék tartósabb és nem mérgezi a levegőt. A komposztból lett termőföld nem kerül pénzbe. A javított bútor sokszor szebb és eredetibb, mint az új. A gyalog megtett út egészségesebb, mint az autóval megtett. A környezettudatosság legtöbbször nem áldozat, hanem egy jobb minőségű élet felé vezető út. Június 5-én sokan mondanak nagy dolgokat a természet megmentéséről. Én egy kicsit másképp látom ezt. Nem kell megmenteni a természetet. A természet hatalmasabb nálunk. De érdemes úgy élni, hogy ne rontsuk el azt a csodálatos rendszert, amelynek részei vagyunk, amelyből eszünk, iszunk, lélegzünk, amelybe születtünk és amelybe visszatérünk. Ez nem egy harcos civil csoport ügye. Ez mindannyiunk ügye. Naponta, apró döntésekben, a konyhában, a kertben, a piacon, a boltban. Életünk minden pillanatában hatással vagyunk erre a rendszerre. Ez felelősség, de egyben lehetőség is. És ha már jeles nap, június 5-e, tehetünk egy vállalást is. Nem kell nagy dolog, elég egy. Legyen ez annyi, hogy ezentúl vászontáskával megy valaki a piacra, vagy hogy elkezd komposztálni, vagy megjavíttat valamit, amit eddig ki akart dobni. Vagy csak annyi, hogy legközelebb megnézi a csomagolást, mielőtt leveszi a polcról. Minden apróság számít, mert minden apróság összeadódik. Köszönjük, hogy több mint 2 éve hallgatják az ökoperceket. Továbbra is jó ökosodást kívánok mindenkinek!
0: A Muravidék hullámhossza. MMR

Hát akár dönthetnek is, hogy melyik programja mennek el, de gyakorlatilag bármelyiket választhatják, és akár többet is. A héten több minden lesz, rögtön a csütörtökön két olyan esemény, amire akár egymás után is el lehet menni, ugyanis június 4-én csütörtökön 16 órai kezdettel a Bakónaki tónál lehet csatlakozni az Art and Forest másfél órás túrához, ami valóban lassú, érzékekre hangolt, tudatos erdei séta lesz, mindenféleképpen több egyszerű kikapcsolódásnál és természetnézésnél, azért ezt érdemes leszögezni, hiszen aki benevez erre a programra, azt különleges élmény várja, erdő fürdőzéssel, feltöltődéssel, a természet ölelésében. A találkozó pont, az információs pont a Dobronaki Bakónaki tóna, és 16 órakor indul a túra, ami másfél órás. És ha ezen túl vannak, akkor este beülhetnek egy jó kis mozira. Ugyanis lesz filmvetítés a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából itt Lendván, és ezúttal a Magyar Mennyegző című romantikus zenés néptánc filmet vetítik. A film a magyar népi hagyományok, a kultúra és a szerelem erejét mutatja be látványos táncokkal, zenével. A helyszín a Lendvai Színház és Hangversenyterem, és csütörtökön a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából este 8 órától vetítik itt Lendván, a belépés tétalan.

Nézzük a pénteki programokat. Könyvbazár lesz Radamosban június 5-én pénteken 14 és 19 óra között, a helyszín a Radamosi Lehetőségek Háza, ami nem csak a könyvekről fog szólni, de elsősorban a könyvekről, és lesz a Könyvek Világa mellett ingyen elvihető könyvek sarka, illetve kétnyelvű meseórára és kézműves foglalkozásra is várják elsősorban a gyerekeket. Szintén június 5-én pénteken este 7 órakor Dobronakon, a Dobronoki Györgyház pajtájában hagyományos kardosest, a hagyomány, a népzene és a közös élmény jegyében valósul meg idén is. A Beltinci Zeneiskola növendékei, a népzenei műhely fiatal zenészei, az Új Muravidék Citera Zenekar és a Markó Banda népzenei együttes is fellép, mindenkit szeretettel várnak. És lesz egy egészségprogram is június 5-én, pénteken, egészségedre lendva, emberek az emberekért, vagyis együtt az egészséges jövőért program keretében 8 és 12 óra között mindenkit szeretettel várnak a Lendvai Egészségházhoz.

Gubik Petra éneket, most 16 óra 41 perc van, hoztam még a hétvégére programot június 6-ára. Hát nagyon sok minden lesz. Többek között falunap és kaszálás kézi kaszával. Június 6-án felső lakosba várják az érdeklődőket, 12 órakor kezdődik a program. Természetesen a kézi kaszáló verseny mellett, ez lesz már a nemzetközi negyedik kaszás verseny. Klótól kultúrprogramok színesítik a délutánt, és fellép a Duo Teo is. Mindenkit szeretettel várnak, tehát felső lakosba szombaton déli 12 órától. Szintén június 6-án szombaton tartják Beltincin a Hazai Fajták Fesztiválját élőzenével, finom kóstolókkal, ünnepélyes átadóval, ide is díjtalan a belépés, csak úgy, mint a 10. gasztronómiai délutára, amely ugyancsak előttünk álló hétvégén, június 6-án valósul meg, de már Zsitkóc településen. 13 órakor startol el a program, hát sok-sok finomsággal, ízekkel, amik összekötik, nem csak az ott élőket, hanem a környékbélieket is. Lesz kulturális program, aztán, ami egyébként 15 órakor kezdődik, egy kvartett koncertjére is sor kerül, de hát ott a tradíció, a gasztronómia kapcsolódik össze, idén már 10. alkalommal mindenkit várnak, tehát egy kellemes délután reményében Zsitkócba szombaton 13 órától.

És az a lényeg, hogy nem fogytunk ki még a programajánlatokból, hiszen a 97. ünnepi könyvhét alkalmából egy kötet bemutatóra és az íróval való találkozásra kerül sor június 10-én, jövő héten szerdán, 18 órai kezdettel Lentiben a Városi Könyvtárban. Gyökereink, ez a kötet címe, a szerző pedig Szekeres Gyula László. Természetesen a kötet bemutató után lehet beszélgetni magával a szerzővel is, a helyszín a Városi Könyvtár Lentiben. A hétvége, nem most, hanem a következő hétvége úgy tűnik, hogy a sport jegyében fog majd telni. Lesz egy nagyon jó kis futóverseny határon át. Mesés hetésben lehet futni 7, 14 és 21 kilométeres távokon, a gyerekeket pedig 200 és 400 méteren indítják, erdős, mezős, gyönyörű tájon vezet végig. Ez a futóverseny, két ország, egy futás, egy élmény, fuss a határokon át, ez a felhívás lényege, és a helyszín Vödeháza, innen indítják majd a futóverseny, tehát június 13-án szombaton délután 2 órakor. És lesz egy gyalogtúra az Őrségben is, szintén június 13-án, ahova minden természetbarátot várnak. Gyalogtúra Szertől a Szórványig, ez a címe, és június 13-án 9 óra 30 perckor startol el. A túra során a szlovén-magyar államhatár menti erdők között haladva közelítik meg a szlovén Rába vidéken található Orfalut. Útközben meg lehet csodálni az üde őrséget.

Ez volt a Hámko Hám és a Bármerre jár című daluk. Most 16 óra 52 perc van, lentben gyönyörűen süt a nap, 25 fok van jelenleg, és mi folytatjuk a délutánt egy kis klasszikus vajákondiosszal, de itt lesz Szabi est is, 17 órakor pedig a friss hírekkel Farizs Dorisz.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Szerdán a 11 óra után kezdődő aktuális című műsorunkban Magyar János, Lendva község polgármestere lesz a vendégünk. Adásunkban a község időszerű tevékenységét, aktuális beruházásait és a terveket világítjuk meg. Az adást aznap 17 órától megismételjük. Várjuk Önöket is a készülékek mellé.

0: Reklám.
1: Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Egy nap, amely összeköt bennünket. Ezen a különleges estén a Muravidéken is bemutatják a Magyar Menyegző című filmet. A vetítés magyar nyelven, szlovén felirattal lesz látható. Június 4-én csütörtökön 20 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A belépés díjtalan.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A képviselők csütörtökön rendkívüli ülésen döntenek Janez Janša, az SZDSZ vezetője által vezetett negyedik kormány miniszteri csapatának kinevezéséről. Zárta ma a parlamenti elnök testülete. A várhatóan egész napos vita reggel 9 órakor kezdődik. Szavaznak a miniszterjelöltek listájáról, majd az újonnan megválasztott miniszterek beiktatása következik. A Janša által javasolt új kormánycsapat 15 miniszterből áll majd. A koalíciós partnerek közül az SZDSZ-nek van a legtöbb 7 miniszteri posztja, 4 az NSZ-nek, 3 a demokratáknak és 1 a fókusznak. Az SLS pedig miniszterjelölt nélkül maradt. A jelöltek között 10 férfi és 5 nő van. Több jelöltnek már van miniszteri tapasztalata, vagy már dolgozott minisztériumokban. Mielőtt a minisztereket megerősítik a plenáris ülésen, be kell fejezni a jelöltek bemutatkozását a parlament főbizottságai előtt. Az első 8 tegnap ismertette munkatervét, a többiek ma foglalkoznak ezzel. Alekszandar Vučić szerb elnök a 2027-ben lejáró második ciklusa után nem indul újra az államfői posztért, ugyanakkor nem zárja ki, hogy miniszterelnökként folytassa politikai pályafutását. Bár az utóbbi hónapokban folyamatosak a kormány ellenes tüntetések, pártja továbbra is a legesélyesebb a következő választások megnyerésére. Mivel jövőre az elnökválasztással egy időben parlamenti választásokat is tartanak Szerbiában, a politikusnak minden lehetősége meg lesz az ökkenőmentes pozícióváltásra. Amennyiben Vučić ismét miniszterelnök lesz, a valódi döntéshozatal várhatóan, az alkotmányos rendnek megfelelően visszakerül a kormányfői hivatalba. Pozícióját az sem veszélyezteti, hogy 2024 óta ismétlődő demonstrációk zajlanak az országban. Az ellenzék a megmozdulások ellenére sem tudott érdemben megerősödni, így továbbra is a szerb haladó párt a legesélyesebb a hatalom megtartására. Az Európai Bizottság felszólított 9 schengeni tagállamot, amelyek ideiglenes belső határellenőrzést vezetnek be, hogy fokozatosan oldják fel azokat. A felszólítás Szlovéniához, Olaszországhoz és Ausztriához is szólt. Hangsúlyozták, hogy léteznek alternatív intézkedések, amelyek hatékonyabbak a schengeni tagok közötti határellenőrzések bevezetésénél. Ezek közé tartoznak a nem szisztematikus rendőrségi ellenőrzések, a mobil biometrikus azonosítás és a jármű követési technológiák. Brüsszel szerint az országok már most is alkalmaznak nem szisztematikus ellenőrzéseket, amelyeket viszonylag könnyen fokozatosan fel lehet váltani alternatív megoldásokkal. A bizottság hozzátette, hogy az Európai Migrációs és Menekültügyi Paktum, amely a jövő hét közepén lép hatályba, szintén jelentősen hozzájárul majd a belső schengeni határellenőrzések fokozatos megszüntetésére vonatkozó feltételek teljesítéséhez. Sport. A Cedevita Olimpia kosárlabda csapata az egymást követő 6. alkalommal lett országos bajnok, azt követően, hogy tegnap megnyerte a döntő 3. meccsét a Krka ellen. Novo Mestoban a Leon Stukel sportcsarnokban tegnap 87-71-re bizonyult jobbnak a fővárosi csapat, amely egyben a 23. címet hódította el.
2: Időjárás.
1: A folytatásban délnyugati szél mellett részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Nyugaton is beborul hamarosan az ég, és este záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr pálya forgalma Domžale előtt a főváros irányában, valamint Szent Jákob előtt Maribor felé, továbbá a Szentély határátkelő előtt Ausztria felé.

Gessel. A hírek után, igen, Geszti Peték zenéltek, ez volt a Gringo Sztár és a Szabadulj fel. Ez valóban egy nagyon klassz kis dal, ilyen kis felszabadító. Talán így 5 óra után már mindenki a napi munka után egy kicsit felszabadultabban tudja élvezni, akár a pihenést, akár az otthoni munkát. Nálunk még egyelőre szép idő van, és ezt használják is ki, mert ahogy én néztem most akár a telefonon, vagy bár a műhold képeken is, azért nagyon gyorsan közelítem az a felhőgóc, meg az a hidegfront hozzánk, és nagyjából ide Muravédékre este 7-8 óra körül érkezik meg, abszolút borult éggel, de még csendes este. Aztán az éjszakai órákban már gyakorlatilag nagyon sok helyütt elered az eső, és hajnaltól a csapadék lesz a meghatározó, a holnapi napunk pedig inkább a felhőkkel, esővel fog telni, és a jóval hűvösebb időjárással. Úgyhogy mi ezen a napos délutánon még jövünk egy kis zenével, Hiperkarmával és Damiano Dáviddal, aztán pedig Teen Express indul, a műsor szerkesztője Szőke Krisztina.

0: Sziasztok!
1: Én is köszöntelek benneteket a Tini Expressben.
0: Kercsmár Júlia vagyok.
1: Én pedig Vogrincsit Zárja, a Pártosfalvi kétnyelvű általános iskolából.
0: Rohamosan közeledik a tanév vége.
1: Ami persze azt is jelenti, hogy nekünk most még jobban bele kell húznunk.
0: A mai műsorunkban elmondjuk, hogyan éljük meg az utolsó heteket az iskolában.
1: És azt is eláruljuk, hogy milyenek szeretnénk ezt a nyarat és a szünetet.
0: Persze most sem maradnak el az érdekességek.
1: Valamint a könyv és a film ajánló.
0: Kedves hallgatóink! Gyenge 4 hét múlva véget ér a tanév, megkezdődik a nyári szünet.
1: Igen ám, de addig azért még sok minden vár ránk.
0: Valóban így van. Nekem még például 6 tantárgyból kell felelnem, és matekból kell egy dolgozatot írnom.
1: Nekem is még 2 tantárgyból kell felelnem, és egy dolgozatot kell írnom.
0: Zárja, neked nagyon fárasztóak ezek a napok, hetek.
1: Nekem nem olyan nagyon fárasztóak ezek a napok. Júlia, és neked?
0: Hát nekem viszont eléggé.
1: Én jelenleg 4-esen állok, szeretném, ha a tanévet 5-össel fejezném be. Nekem fontos a tanulmányi eredmény, mert akkor látom, ha szorgalmasan dolgoztam el, vagy sem. Júlia, és te hogy állsz jelenleg? Milyen eredményt szeretnél?
0: Én is jelenleg 4-esre állok, szeretném, ha a tanévet 4-essel fejezném be. Én amúgy elsősorban magam miatt tanulok, és a szüleim nagyon büszkék is ezért rám.
1: Én is magam miatt tanulom, a szüleknek pedig tetszik, hogy magam miatt tanulom.
0: Nekem ebben a tanévben a matek és a fizika volt a legnehezebb tantárgy, mert a fizika ezen az éven volt a legelőször, a matek pedig nagyon sok tanárunk volt. A történelem tetszett a legjobban, mert elkezdtük a magyar történelmet.
1: Nekem a legnehezebb tantárgy volt a matematika, a szlovén nyelv legjobban tetszett, mert sok újdonságot megtudtam. Sok különféle foglalkozásra is lehetőség adódik az iskolában. Én az idén például jártam angol nyelvhez, legérdekesebb rap óra pedig fürge újak voltak.
0: Én is az angolra jártam, mint választató tantárgy, és a néptánc volt a legérdekesebb rap számomra.
1: Mondd csak, téged a szüleid meg szoktak jutalmazni, ha jól zártad a tanévet? Az idén ígértek valamit, ha ügyes leszel?
0: Hát sajnos nem.
1: Nekem sem semmit. Miután tényleg lezárnak minden osztályzatunkat, és végre elkezdődik a nyár, az első dolog, amit csinálni fogok, az az alvás.
0: Én pedig szintén aludni fogok egy nagyot.
1: Szeretem a nyári szünetet, mert ilyenkor több idő van azokra a dolgokra, amelyeket szeretem, például úszás.
0: Én is szeretem a nyárat, mert sokat aludhatok, és sokat lehetek kint a levegőn. Zárja, és van-e valami, ami hiányozni fog neked a nyáron, amikor nem lesz tanítás, suli?
1: Nekem legjobban barátaim és osztálytársaim fognak hiányozni.
0: Én is úgy vagyok vele.
1: Ősszel pedig új erővel és lendülettel kezdjük majd az új tanévet, és én a 7. osztályt. Valamilyen nagy változás nem lesz, az új tanárok pedig nem tudjuk még, ha lesznek vagy nem.
0: Én pedig szeptembertől 9-es leszek, és idén, mivel az összes tantárgyat megkaptuk, ezért nem tudok róla.
1: Nos, ilyen hetek, hónapok elé nézünk.
0: Reméljük, a suliban már nektek sem maradt sok tennivaló, és hogy igazán felszabadultan élvezhetitek majd a nyarat.
1: Műsorunkat pedig ezután rendhagyóan, kicsit különleges érdekességekkel folytatjuk. Megtudhatjátok ugyanis, hogy hogyan élik meg a tanév végi hajrát az iskolatársaink.
2: Érdekességek, tudnivalók, tények. Tudtad-e?
0: Ma rendhagyó módon nem érdekességeket hallhattok, hanem egy körkérdést, amelyet Szójke Krisztina iskolánkban, a Pártosfalvi iskolában készített.
1: Krisztina arra kereste a választ, hogy hogyan is élik meg az iskolatársaink a tanév végét.
0: Hallgassuk meg, a tanulók mit meséltek neki.
3: Eszter, 8. osztályos vagyok, Én Ána Jenes vagyok, és járok 8. osztályba, 13 éves vagyok.
4: Réka Kovács vagyok, 7. osztályba járok.
5: Sziasztok, én Lili vagyok, 7. osztályos.
6: Én pedig Léna, szintén 7. osztályos.
7: Mi minden vár rátok még most ezekben az utolsó hetekben, napokban?
8: Vár még ránk sok osztályzás, hát kell még felelnünk németből, magyarból, matekból írni kell, van sok minden.
3: Igen, tényleg nagyon sok dolgozat még van, akkor szóbeli kis lesz, akkor németből, magyarból, matekból, úgyhogy még igen, nagyon sokat kell tanulni.
8: Hát nekünk is van meg sok osztályzatunk, plusz természet, magyar, meg még matek.
5: Szerencsére javítani semmit se kell, mert úgy gondolom, hogy elég sokat tettünk azért, hogy sokat dolgoztunk azért, hogy jó jegyeket kaphassunk. Persze így is vannak olyan dolgok, amikkel nem vagyunk megelégedve, és olyanok, amikre nem számítottunk, hogy jobban fog sikerülni, mint ahogy mi gondoltuk. Hát még vár ránk 3 osztályzás, és utána mondhatom azt, hogy elengedtük az egészet.
6: Egyetértek Lilivel, és egyébként ezek a 2 jegy között lévő tantárgyak is most itt a név végén nem mondom azt, hogy nehézséget okozna, de több munkát, viszont én megpróbálok majd mindent megtenni azért, hogy a jobb jegyre legyek lezárva.
7: Milyen volt amúgy ez a tanév? Nehezebb volt, mint az előzőek voltak? Mennyire volt fárasztó? Mennyire fáradtatok el eddig? Meg mit gondoltok, mennyire fogtok még a végig?
8: Jobban elfáradtam, mint az összes többi tanév, és én szerintem ez a tanév nehezebb volt.
3: Szerintem is ez nagyon nehézebb volt, mint a tavaly. Szerintem ez a legnehezebb volt eddig, és még jövőre talán még a nöpöző vár ránk, és még szerintem még jobban nehézebb lesz.
8: Szerintem is ez volt a legnehezebb tanév. El is fáradtunk, de megcsináltuk végig.
7: Melyik volt ebben a tanévben talán a legnehezebb tantárgy, és melyik a legérdekesebb?
8: A német volt a legérdekesebb, és a legnehezebb az mindig a matek.
3: Szerintem is. Nagyon szeretem a matekot, de a matek volt a legnehézebb, legérdekesebb pedig szerintem a biológia volt.
8: Hát én szerintem a matek volt a legnehezebb, és a legérdekesebb volt a szlovén.
5: Legnehezebbként én is mindenféleképpen a matekot mondanám, mivel annyira sok és összetett dolog van benne, bár mondjuk a számomra, mivel magyar vagyok, ezért a szlovén is nagyon nehezemre esik. Őszintén szóval nekem megfejthetetlen az a nyelvrendszer, ami ott létezik. De igazából őszintén szóval büszke vagyok magamra, amilyen átlagom van, mert úgy gondolom, hogy mindent megtettem érte. Nem tudom, igazából a többi, amiket szeretek, az mind érdekes volt, mint mondjuk képzőművészetnél is csináltunk érdekes dolgokat, magyart nagyon szeretem, úgyhogy az is érdekes volt, mint mindig idén is, a természetről is. Tehát, hogy természetből is nagyon sok érdekes dolgot tanultunk, úgyhogy nagyon, nagyon jó volt egyébként az idei év, de nagyon elfáradtam szerintem, és nem csak én vagyok így ezzel.
6: Egyetértek Lilivel, nekem is főleg a szlovén meg a matek nagyon nehéz volt, de viszont én személy szerint nekem a földrajz volt a legnehezebb. Hát a tanévet elég nehezen kezdtem a földrajzzal, viszont mostanára sikerült belejönnöm. A legérdekesebb pedig számomra a rajz volt. Szerintem nagyon érdekes projekteket csináltunk. Igaz, hogy nagyon sokszor nagyon elegem lett belőlük, de viszont attól még nagyon élveztem őket.
7: Ha már túl lesztek az osztályzásokon, és kezdetekben lesz a bizonyítvány, és itt lesz a nyári szünet, akkor mi lesz az első dolog, amit csinálni fogtok?
8: Végigcsinálni azt, amit már megterveztünk nyári szünetre, medencébe úszni, akkor barátokkal találkozni, beszélgetni családtagokkal, és ilyenek.
3: Először, amit fogok csinálni, összepakolom a tankönyvemet, még a füzeteket egy skatolába és a padlásra viszem, akkor pedig élvezni fogom. A medencébe fogok fürödni, akkor elmegyek a nagymamámhoz, barátok is jönnek hozzám, akkor megyek tengerre, akkor Ausztriába megyek, és úgy tovább.
8: Mit fogok elsőnek csinálni, az, hogy családdal legyek, mert fontosabb számomra, meg a rokonokkal,
5: Szerintem a legfontosabb az mindenkinek az legyen, hogy kipihenje az előző tanévet, és ha tudjon készülni a következőre, és ez nekünk is így lesz szerintem, azaz nekem biztos, hogy így jó nagyokat fogok aludni, későn megyek ágyba, és jó későn is fogok kelni, pedig én amúgy szeretek korán kelni, de elegem lett belőle, úgyhogy mindenféleképpen szeretném kipihenni magamat. Sok barátaimmal leegyeztettük már, hogy mikor találkoznánk. A táborokba is megyek majd, számomra az is fontos, a család is nagyon fontos ilyenkor, meg ilyenkor ők is ráérnek, szóval ez tökéletes időpont arra, hogy találkozzunk, meg persze a tenger, ami nagyon jó, hogy oda is el tudok menni, és ezeket így mind nagyon várom. Meg persze a következő tanévet is, de fontos szerintem, hogy most nagyon kipihenjük magunkat, én is és Lina is, mivel nagyon sokan azt mondják, hogy a következő tanév a 8. osztály a legnehezebb, úgyhogy őszintén szólva egy kicsit izgulok is miatta, hogy fog menni, és hogy tudom majd tartani a tempót.
6: Szintén szokásosan egyetértek Lilivel, én is valószínűleg aludni fogok nagyon-nagyon sokat, de viszont persze a különböző élmények sem maradhatnak ki, mint mondjuk elmenni, fürödni valamilyen strandokra. Én a Balatont is nagyon szeretem, egyik barátaimnak van ott egy nyaralójuk, és ott nagyon szeretek lenni, úgyhogy remélem idén is elmegyünk oda. Meg persze Lilivel találkozgatni, az kimaradhatatlan.
5: Kihagytam Lénát, de én is nagyon szeretem őt, úgyhogy közösen felkészülünk a nyárra.
9: Ezt meséltek az osztálytársaink a Tini Expressnek.
2: Regény, novella, dráma. Olvastad-e?
10: Könyvajálló.
0: Jöjjön egy új kötet Tonke Dragtól.
9: Címe Levél a királynak. Íme a részletek.
0: A 16 éves Tiuri épp a lovaggá ütése előtti éjszakán rejtélyes megbíztatást kap. El kell vinnie egy levelet a szomszédos birodalom királyának.
9: Az üzeneten egy ország sorsa múlik.
0: Útja elején még csak nem is sejti, mennyi veszélyes kaland, megpróbáltatás vár rá, és hány ellenséggel kell megküzdenie, ha véghez akarja vinni a feladatot, amivel a fehér pajzsos fekete lovag bízta meg.
2: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
10: Filmajánló.
9: A Mandalori és Grogu, ez a címe az új Star Wars fantasy kalandfilmnek, amelyet ma mutatunk be nektek.
0: Mandalori és Grogu eddigi legizgalmasabb kalandjukra indulnak.
9: A gonosz birodalom már a múlté hadduraik pedig szétszellettek a galaxisban.
0: A szárnyait bontogató új köztársaság mindent megtesz azért, hogy megvédje mindazt, amiért a lázadók küzdöttek, s felbérlik a legendás mandalori fejvadászt, Din Djarint és ifjú tanítványát, Grogut.
9: Kedves hallgatóink, ennyit készítettünk a Tini Expressbe.
0: Örülünk, hogy ma is a Tini Expresszel utaztatok.
9: A műsorban Kercsmár Júlia és Bogdincsi Zárja volt veletek a Pártosvalvi kétnyelvű általános iskolából.
0: Jövő héten is számítunk a figyelmetekre.
9: Kellemes estét kívánunk!
0: Sziasztok! Sziasztok.
11: Muravidéki Magyar Rádió.

zenéját folytatjuk Jude Law után az Aidan Fallszal, és Corinnával is egy közös dalocskával. Most 6 perccel vagyunk 5:30 után. És a lengyelek hoztak most egy nagyon fontos döntést, és talán megszívlelendő is egyébként az ő kezdeményezésük is, hiszen a lengyel főváros most már biztos, hogy bevezeti az éjszakai szesztilalmat. Varsóban hatályba is lép a részleges éjszakai alkohol árusítási tilalom, amelynek értelmében este 10 és reggel 6 óra között tilos szeszes italokat értékesíteni a boltokban, illetve a benzinkutakon. Az intézkedés nem vonatkozik az éttermekre, a repülőtér vámmentes zónájában működő üzletekre sem. Egyébként ezt a részleges bevezetést nagyon sok szervezet kezdeményezte, ugyanis elemezték az elmúlt hónapokat, éveket. Egyébként a főpolgármester az eredetileg ellenezte a kezdeményezést, aztán márciusban mégiscsak jóvá hagyta. A szesztilalmat Varsó két negyedében a belvárosban kísérleti jelleggel már tavaly novembertől elindították. A varsói rendőrfőkapitányság adatai szerint pedig novembertől januárig összehasonlításképpen 37%-kal alacsonyabb volt a bűnözés, és ez már önmagában egy jó pont. A főpolgármester hivatal megrendelésére aztán végeztek egy telefonos felmérést, és bizony a lakosság nagy százaléka támogatta ezt az intézkedést. Az alkoholárusítás éjszakai tilalmát egyébként nagyon sok országban már bevezették, vagy egész évben, vagy részlegesen, és most ehhez Varsó is csatlakozik, és szerintem nem kell sok idő, hogy ezt majd egyre több nagyváros ugyanígy bevezesse, hiszen ha csak említjük a hétvégi Bajnokok Ligája döntőjét, amelynek Budapest adott ugye otthont, lehetett tudni, hogy pont az éjszakai órákban a meccs után nagyon sokan maradtak az utcákon, és boltokból, benzinkutakról szerezték be az alkoholt, így hajnalig tartotta a tivornya. Van, aki egyből a repülőtérre ment, van, aki csak reggel kereste fel a szállását, és hát nyilván azok, akik pihenni szeretnének, vagy normál körülmények között élvezni a nagyvárosoknak a nyári hangulatát, akkor az bizony azt szeretné, hogyha ez normál körülmények között tudjon megvalósulni. Éppen ezért nagyon sok európai város fontolgatja, főleg fővárosok, hogy bevezetik ezt a fajta tilalmat, főleg az éjszakai órákban. Mi pedig zenei tilalmat nem fogunk bevezetni, sőt, a következő percekben csak is zenék jönnek az Aidan Fallsz mellett Veréb Tomiék, aztán itt lesz Istenes Bence, Lóci játszik, a Kamrad is zenélni fog, és hamarosan 18 órakor már a nap fontosabb híreinek összefoglalója, a Napi Krónika érkezik, maradjanak velünk!

0: Amikor a szigeten fogtam a söröd, én bevallom, csak arra tudtam gondolni, hogy miért nem a kezed fogom meg éppen.
1: Talán az is nyék hideg, vagy ami fagyos, az csak az.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Cseresnyi és Tünde műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A képviselők csütörtökön rendkívüli ülésen döntenek Janez Jánse által vezetett negyedik kormány miniszteri csapatának kinevezéséről.
1: Az Önkormányzati Kohéziós és Regionális Fejlesztési Bizottság megfelelőnek értékelte Monika Kirbis-Royce-t, miniszterjelölt bemutatkozását.
2: Magyar Péter kormányfő első berlini hivatalos útján Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt.
1: Magyarországra látogat az igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős uniós biztos, hogy a jogállamisági helyzetről és a szükséges reformokról tárgyaljon.
2: Alexander Vučić szerb elnök a 2027-ben lejáró második ciklusa után nem indul újra az államfői posztért.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A képviselők csütörtökön rendkívüli ülésen döntenek Janez Janša az SZDSZ vezetője által vezetett negyedik kormány miniszteri csapatának kinevezéséről. Zárta ma a parlamenti elnök testülete. A várhatóan egész napos vita reggel 9 órakor kezdődik. Szavaznak a miniszteri jelöltek listájáról, majd az újonnan megválasztott miniszterek beiktatása következik.
1: A Janša által javasolt új kormánycsapat 15 miniszterből áll majd. A koalíciós partnerek közül az SZDSZ-nek van a legtöbb, 7 miniszteri posztja, 4 az NSZ-nek, 3 a demokratáknak és 1 a fókusznak, az SLS pedig miniszterjelölt nélkül maradt. A jelöltek között 10 férfi és 5 nő van, több jelöltnek már van miniszteri tapasztalata, vagy már dolgozott minisztériumokban. Mielőtt a minisztereket megerősítik a plenáris ülésen, be kell fejezni a jelöltek bemutatkozását a parlament főbizottságai előtt. Az első 8 tegnap ismertette munkatervét, a többiek ma foglalkoznak ezzel.
0: A Parlament Önkormányzati Kohéziós és Regionális Fejlesztési Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megfelelőnek értékelte Monika Kirbis-Royce miniszterjelölt bemutatkozását. A bizottság tagjai hangsúlyozták szakértelmét és tapasztalatát a hatáskörébe tartozó területen.
1: Bevezető előadásában a helyi önkormányzati, kohéziós és regionális fejlesztési miniszterjelölt kiemelte 23 éves tapasztalatát a területen, amelyet a Janez Janša vezette negyedik kormányban is betölt. A bizottsági vita során, amely nem volt polemikus, és amelyben a képviselők elismerték Kirbis-Royce kompetenciáját, a kérdések nagy részt a régiók létrehozása és az önkormányzatok finanszírozása körül forogtak. Ugyanakkor bejelentette, hogy fenntartja a regionalizáció területén meglévő jó megoldásokat, beleértve az előző mandátumban elfogadottakat is. A községek finanszírozásáról szóló törvény kapcsán elmondta, hogy a szükséges pénzügyi források meghatározásakor figyelembe veszik az önkormányzatok közötti különbségeket.
0: Tone Kaiser külügyi és európai ügyi miniszterjelölt sikeresen teljesítette a mai meghallgatást az illetékes parlamenti bizottságok előtt. Sem Izrael, sem Palesztina szószólója nem vagyok, mondta, amikor Szlovénia Izraellel kapcsolatos hozzáállásának esetleges változásáról kérdezték, de nem volt világos, hogy Szlovénia visszavonja-e Palesztina elismerését.
1: Kaiser külpolitikai prioritásai között kiemelte többek között Szlovénia EU-ban és NATO-ban betöltött szerepének megerősítését, valamint az Egyesült Államokkal való kapcsolatok erősítését, a szomszédos országokkal való jó kapcsolatokat, a regionális együttműködést Közép-Európában, az EU nyugat-balkáni országokkal való bővítésének további támogatását és a gazdasági diplomácia erősítését. Kaiser hangsúlyozta, hogy törekedni fog az Egyesült Államokkal folytatott stratégiai párbeszéd megerősítésére, amely a leköszönő kormányciklusa alatt elakadt.
0: A gazdasági kamara szerint a digitális transformációnak a tervezett kormányzati átszervezés során továbbra is az állam egyértelműen irányított, összekapcsolt és mérhető fejlesztési funkciójának kell maradnia. A kamara ezért egy horizontális digitális politikai és mesterséges intelligencia szolgálat vagy hivatal létrehozását javasolja, jelentették be ma.
1: Javasolják továbbá a gazdaságért felelős minisztérium szerepének megerősítését a vállalatok digitalizációjában, beleértve a felelős államtitkár kinevezésének lehetőségét is. A személy biztosítaná a vállalatok digitális transformációját célzó intézkedések összehangolt végrehajtását, és kulcsfontosságú közvetítő lenne a gazdaság számára az új technológiák bevezetésében és a versenyképesség erősítésében, szögezték le. A gazdaság számára szerintük a digitális állam elsősorban gyorsabb és egyszerűbb eljárásokat, kevesebb adatismétlődést, jobb felhasználói élményt és a vállalatok hatékonyabb támogatását jelenti a digitalizációban.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Magyar Péter kormányfő első berlini hivatalos útján Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt, aki történelmi fordulatnak nevezte a magyarországi politikai változásokat, és a támogatásáról biztosította az új kormányt. A sajtótájékoztatón szó esett az uniós együttműködésről, a gazdasági kapcsolatokról, valamint arról is, hogy Magyar Péter a technikai egyeztetések lezárása után kész találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel.
1: A német kormányfő beszélt az Európai Unió versenyképességének javításáról is, amely szerinte az egyik legfontosabb közös feladat a következő időszakban. Ennek részeként még az idei évben dönteni kell az unió több éves pénzügyi keretéről. Merz jelezte, hogy 2 hét múlva Brüsszelben az uniós csúcstalálkozón ismét egyeztetnek majd ezekről a kérdésekről. A tárgyaláson szóba került Ukrajna támogatása és európai integrációja is. Mert szerint rendezni kell a magyar kisebbség helyzetével kapcsolatos kérdéseket, ugyanakkor ez nem jelent akadályt Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában.
0: Magyarországra látogat Michael McGrath, igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős uniós biztos kedden, hogy a magyar jogállamisági helyzetről és a régóta fennálló problémák kezeléséhez szükséges reformokról tárgyaljon az új kormánnyal, írta az MTI.
1: A látogatás lehetőséget kínál arra, hogy támogassuk Magyarországot a kulcsfontosságú jogállamisági reformok gyakorlati előrehaladásában, építve Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Magyar Péter magyar miniszterelnök közötti pénteki találkozóra, írta az EB. Magyar Péter és von der Leyen múlt héten közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy Magyarország hozzáférést kap az előző kormány alatt befagyasztott több mint 16 milliárd euró uniós forráshoz. Ehhez Magyarország számos konkrét reformot ígért a jogrendszerben, az EB csak az ígéretek teljesülése után folyosítja a forrásokat.
0: Alekszandr Vučić szerb elnök a 2027-ben lejáró második ciklusa után nem indul újra az államfői posztért, ugyanakkor nem zárja ki, hogy miniszterelnökként folytassa politikai pályafutását. Bár az utóbbi hónapokban folyamatosak a kormány ellenes tüntetések, pártja továbbra is a legesélyesebb a következő választások megnyerésére.
1: Mivel jövőre az elnökválasztással egy időben parlamenti választásokat is tartanak Szerbiában, a politikusnak minden lehetősége meg lesz az zökkenőmentes pozícióváltásra. Ha Vučić ismét miniszterelnök lesz, a valódi döntéshozatal várhatóan az alkotmányos rendnek megfelelően visszakerül a kormányfői hivatalba. Pozícióját az sem veszélyezteti, hogy 2024 óta ismétlődő demonstrációk zajlanak az országban. Az ellenzék a megmozdulások ellenére sem tudott érdemben megerősödni, így továbbra is a szerb haladó párt a legesélyesebb a hatalom megtartására.
2: Sport.
0: A Cedevita Olimpia kosárlabda csapat az egymást követő 6. alkalommal lett országos bajnok, azt követően, hogy tegnap megnyerte a döntő 3. meccsét a Krka ellen. Novo Mestoban, a Leon Stukel sportcsarnokban 87-71-re bizonyult jobbnak a fővárosi alakulat, amely egyben a 23. címét hódította el. Felkészülési mérkőzésen találkozott tegnap Szlovénia és Szerbia férfi röplabda csapata, a vasárnapi 3-1-es győzelem után tegnap ismét 3-1-re nyertek Fabio Soli védencei. A mérkőzés a Botörstvo Ove Sportu esemény keretében zajlott, amelyet Tine Urnaut csapatkapitány szervezett. Andreja Klepács szlovén teniszező és a belga Magali Kempen nem jutott be a Roland Garros elődöntőjébe. Veronika Erjavec volt az egyetlen szlovén képviselő a torna fő részében, az egyéni versenyben, és az első fordulóban kikapott a kazakh Jelena Rybakinától. Kaja Juvan és Tamara Zidánsek a párizsi torna selejtezőjének 2. fordulójában esett ki.
1: Időjárás. Este nyugaton már helyi záporok, zivatarok alakulnak ki, majd reggelig kiterjednek az ország nagy részére. A tenger melléken éjszaka erős lesz a jugó. Holnap délelőtt borult esős idő várható, eleinte helyi zivatarokra kell számítani. Megélénkül az északi szél, a tenger melléken enyhe lesz a búra. Napközben fokozatosan megszűnik a csapadék, majd nyugati irányból kitisztul az ég és eláll a szél is. Reggel 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 16 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adrián 23 fokra melegszik a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közútak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Jutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a tenger melléki stráda forgalma Posztolyna előtt Koper irányában.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Cseresnyi Stünde műsorvezető és Király Tomi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!
3: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
4: Szerdán a 11 óra után kezdődő Aktuális című műsorunkban Magyar János, Lendva község polgármestere lesz a vendégünk. Adásunkban a község időszerű tevékenységét, aktuális beruházásait és a terveket világítjuk meg. Az adást aznap 17 órától megismételjük. Várjuk Önöket is a készülékek mellé.

Bruce Springsteen zenéjét énekelt önöknek az imént, most 18 óra 26 perc van, jön még a Budapest Bár, aztán pedig a Horizont, a műsor szerkesztője Gerebic Bettina.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Lakiteleki Nemzeti Művelődési Intézet 2022-ben indította útjára a szakkör Tudásunkkal kézenfogva elnevezésű Kárpát-medencei programot, amelynek célja a hagyományos kézműves technikák felelevenítése és átörökítése, valamint a közösségépítés. A résztvevők különféle szakkörökön, például makramé, nemezelés, horgolás, mézes kalács készítés vagy bútorfestés vehettek részt. A Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a kezdetek óta közreműködik a programban. Idén már a negyedik évadot zárva. Most a nemezelés és a Békés megyei hímzés világát sajátíthatták el az érdeklődők. A foglalkozásokon készült alkotásokból kiállítás is nyílt, amely a Bánfi Központban látható. A tárlatot Farkas Ildikó, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei igazgatója nyitotta meg, akit a szakkör programjáról és a Muravidéki együttműködésről kérdeztünk.
1: Az alszakkör program a Covidra, mint egy válaszul hívták életre a Nemzeti Művelődési Intézet akkori vezetői, hagyományőrzés és hagyományápolás céljából alkotó tevékenységet, alkotó munkálatokat folytatnak itt a szakköri csoportokban tevékenykedő alkotók. Kárpát-medence egész területéről lehet jelentkezni, a diaszpórából is. Most jelenleg több mint 3000 alkotó tevékenységgel dolgozik együtt a Nemzeti Művelődési Intézet, is ezt koordinálja. A szakkörök célja igazából a Covidra is ez volt a válasz, hogy újra egységben, újra közösségben éljenek az emberek. Ötfős keretben működünk, tehát ötfővel lehet indulni ezeken a szakkörökön. A közösség megtartó ereje itt a legfontosabb, közösségépítő, közösségfejlesztő funkciót lát el ez a tevékenység. Itt aztán lehet beszélgetni, jól érezni magukat, akár növényeket, magukat cserélni, akár bármilyen tevékenységet mellette végezni. Nekünk az a lényeg, hogy ezek a közösségek újra létrejöjjenek, új közösségek alakuljanak, és tudjanak együtt alkotni, tevékenykedni. Nekem nagyon jó az együttműködésem, és a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei igazgatóságának is nagyon jó az együttműködés. Misi igazgató úrral most már több mint 2 éve jó kapcsolatot ápolunk, segítjük egymás munkáját, például a tehetségpalettára is jelentkezni lehetett ugye a Muravidékről, vagy akár tábori tevékenységekben is segítjük a munkájukat, bármilyen kérdés felmerül, abba bármikor segítjük őket, ők is segítenek minket, és szerintem ez a lényeg, hogy ez a kapcsolat így maradjon és örökké jó maradjon.
0: Sós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója is a program hagyományőrző és közösségépítő jelentőségét hangsúlyozta. Ezért is csatlakozott a Muravidék a kezdeményezéshez.
2: Lényegében a szakkör mozgalom az a legelejétől mi is részese vagyunk, a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, hiszen abban az évben indult, amikor nekünk lényegében elindult úgymond a kézműves mozgalom, vagyis hogy hozzánk került a kézművesség, hiszen 2022-től őszétől volt az első szezon, úgymond, az első évad, és ez most már a negyedik, és lényegében már ki is van írva az 5., és reményeim szerint abban is részt tudunk venni, hogyha a Jóisten is még segít, akkor akár még több csoporttal is. Ugye nem titkolt vágyunk az, hogy a Muravidéken induljon el, és minél szélesebb körben legyen ismeretes az a kézműves mozgalom. Ugye a kézművességhez tartozik maga a hímző szakkör mozgalom is, de az csak egy bizonyos szegmentuma az egésznek, és jó volna kicsit szélesíteni, kicsit kibővíteni. Ugye az első években volt a csuhézás, illetve készítették a kosárfonást, akkor későbbiekben már makramét, illetve gyöngyfűzés is volt, és mivel a tavalyi évben változott nálunk a szituáció, úgyhogy bizonyos kézműveseink elmentek, új kézművesek jöttek, ezért az idei szezonban kezdésként, már nekik kezdésként olyan szakkörrel indultunk, amely olyan területet fedett le, amit mindkettő szakemberünk ismer, szóval az egyik a hímzés volt, a másik pedig a nemezelés. Úgyhogy jövőre tervek még nagyobbak, én bízom benne, mert már a tavalyi évben is, illetve szóval ebben a szezonban, ami most zárul, már volt érdeklődés, hogy akár öniniciatívan is lenne szakkör szervezve. Völgyi faluban az idei évben próbálkozunk Radamossal is, hogy tényleg az ottani szakember, az ottani olyan kézműves, akinek van bizonyos jellegű tudása, van, akinek nagyon magas szintű tudása van, hogy azok indítsanak szakkört, hozzák össze a falu népét, és lényegében alkossanak közösséget a saját településükön. Ez lenne az elsődleges cél, hogy közösséget építsünk, természetesen emellett még, hogy olyan technikákat sajátítsanak el az emberek, amit akkor akár maguk is tovább tudjanak fejleszteni, mert fontos kiemelni, hogy amúgy a szakkör mozgalom az lényegében az első lépések a bizonyos technikák elsajátításához, szóval ezek nem emelt szintű tevékenység, habár van már olyan szakkör, ami már egy kicsit a második nívót érinti, de az már egy kicsit másképp is működik, és azt mi nálunk még a Muravidéken nem próbáltuk meg. Meglátjuk, hogy mi lesz előttek, mi vár ránk. Hát most ez a kiállítás valamivel, most kb. Egy hónapot lesz itt látható, de utána pedig ugye lakitelekre költözünk mi is, úgymint az egész Kárpát-medence, hiszen ott egy nagy Kárpát-medencei kiállítás lesz, illetve külhoni kiállítás lesz, úgyhogy az összes külhonból jönnek csoportoknak a művei, és ott kicsit evalváljuk az elmúlt 4 esztendőt.
0: A tudásunkkal kézen fogva szakkörprogram 4. évadának foglalkozásai Dobronakon, Domonkosván és Göntérházán zajlottak. Tóth Andrea és Fehér Andrea az MNM-i kézműveseinek vezetésével. Elsőként Fehér Andreát kértük mikrofon elé.
3: Mi a Békés megyei hímzés programjába vettünk részt. Mi megkaptuk a csomagot, abban voltak minták, és online videón néztük végig a hímzés formáját, az öltéseket, és annak alapjául dolgoztunk.
0: Mi volt az elsődleges cél? Mi volt az, amit mindenképpen szerettek volna elsajátítani?
3: A csapatépítés. Az sikerült, a hímzéseket kiviteleztük, nagy örömmel fogadták. Együtt válogattuk ki a 30 alapanyagból, hogy mit fogunk csinálni, és nagy örömmel dolgoztak az asszonyok. Mivel én végignéztem elejétől a videókat, az összeset, úgy gondoltam, hogy úgy nem mernék belevágni, aki még tűt nem ragadott. És a gondolatom be is jött, mert elég keményen birkóztunk az akadályokkal, de végén átugrottuk.
0: Tóth Andrea kézműves a nemezelés világát ismertette meg a résztvevőkkel.
4: A szakkör célja nem csak a mesterségnek az elsajátítása, hanem a közösségépítés, tehát így van meghirdetve ez a program. És tehát én mondjuk szerettem volna, hogyha tényleg megtanul mindenki nemezelni, tehát én törekedtem rá, hogy termékek szülessenek. Szerintem nagyon jól éreztük magunkat, nagyon sokat nevettünk, jobban megismertük egymást. Nem volt felhívás, tehát nem volt meghirdetve, elsősorban ismerősöket kerestünk, meg akik tényleg el tudnak jönni 20-szor, mert azért ez volt a legnagyobb teher, hogy 20 alkalommal el kell jönni, tehát ettől úgy azért visszahőköltek. De szerencsére azért a mag megmaradt, és akkor így sikerült végigcsinálni. Nem tudtuk az összes videót megalkotni, meg van, amelyik szerintem annyira nehéz volt, hogy nem is tudták volna ilyen kezdő csoportok ezt megcsinálni.
0: Mennyire ismert itt a Muravidéken ez a fajta kézműves foglalkozás, a nemezelés?
4: Nemezelést nem ismerik itt, mert ez inkább ott a Gorenszkában ismert. Tehát itt mindenki úgy ismeretlenül tekint erre, meg elképzelésük sincsen, hogy ez hogy néz ki az elején, meg tulajdonképpen a végén se. Tehát, hogyha kiejtjük ezt a szót, hogy nemezelés, nem is tudják, hogy ez hogyan néz ki ez az anyag. Úgyhogy emiatt szerintem egy kicsit érdekes.
0: Kisebb csoportokban dolgoztak, könnyebb szakemberként kis létszámú csoportot foglalkoztatni mondjuk?
4: Ja, nagyon, igen, mert mindenkinek segíteni kell, és az elején nagyon megterhelő volt nekem így fizikailag is. Mert a nemezelés nem csak az, hogy víz és szappan, és akkor pancsolunk, hanem gyúrni kell, tehát ez a fő magja, amitől keletkezik ez a nemez. és ez olyan fizikai munka, és akkor ebbe bele szoktak fáradni, és akkor én segítek a végén. Vagy van olyan, hogy ott hagyják, és akkor én fejezem be az utolsó fél órát mondjuk. Tehát igen, jobb kevesebb emberrel dolgozni.
0: És milyen alkotások születtek a 20 alkalom során?
4: Születtek táskák, az elején előnemezt készítettünk, akkor ülőpárna, kis angyalka, akkor ilyen tolltartók, falitároló, edényfogó, tehát hasznos dolgokat választottunk ki a kínálatból.
0: A szakkör idei évadában összesen 12 érdeklődő közreműködött.
5: Santák Olga vagyok, csatlakoztam a szakkör hímzési csoporthoz, békésmegyei mintákat csináltunk. Nagyon jó éreztem magamat, kis csoport voltunk és szorgalmasak voltunk. Én hímezni későn álltam neki, mindig mondtam, hogy amikor nyugdíjba megyek, akkor fogom csinálni, és soha nem késő, úgyhogy megbirkóztam vele, békésmegyei hímzéseket csináltunk, amely nagyon szép színek vannak, és most az első időszakban mindegyikünk 6 dolgot csináltunk, vánkosokat, terítőket, telefontartót, úgyhogy folytatni fogjuk.
6: Krányac Alexandra vagyok, Domonkosváról. Domonkosván csatlakoztam a nemezelő szakkörhoz. Elsősorban azért csatlakoztam hozzá, mert kíváncsi voltam is ez a nemezelés, már láttam ilyen dolgokat, de fogalmam sem volt róla, hogy készül ez. És akkor ugye először, másodszor egy kicsit nehez volt, de érdekes ez abban, hogy minden alkalommal megcsináltunk valamit, minden szakkör végére, az óra végére született valami, vagy táska, egy kis papucsfajta, úgyhogy nagyon élveztük, és nagyon élvezetes volt az, hogy kevesen voltunk a csoportban, összekötöttünk, sokat nevettünk, úgyhogy élvezet volt járni a szakkörre. Nagyon jó vezetünk volt, azt meg kell mondanunk, öröm volt tanulni tőle, és reméljük, hogy az idén is tartunk valami ilyen, ha nem is nemezelés, valamilyen más műhely munkát, ahol élvezni fogjuk ismét, és valami újat tanulunk.
0: Esetleg mi lenne az a témakör, ami felkeltené a domonkos fajak figyelmét, hogy csatlakozzanak?
6: Hát ugye beszélgettünk már erről, és mindjájunknak érdekes az, hogy jó volna tudni valamilyen gyógynövényekből valamit csinálni, mondjuk rá szappant, vagy valamilyen vizeket, ez érdekel bennünket, vagy pedig valami kisebb darab butorfestés, hát sok minden.
7: Mirecor, Mojasznáha.
8: Mirecor vagyok, és a menyem Tóth Andrea vezeti a nemezelő szakkört. Ő volt az, aki felkeltette az érdeklődésemet, hogy csatlakozzak a műhelyhez. Be kell vallanom, hogy nem egy könnyű munka a nemezelés. Elég bonyolult és hosszantartó folyamat, ami igencsak nagy kitartást igényel. Mindenkinek ajánlom, hogy egyszer próbálja ki, mert segít megérteni és tisztelni a kézi munka erejét. Én minden egyes találkozót nagyon élveztem. Először kávéztunk, kicsit elviccelődtünk, aztán nekiálltunk a munkának. Szóval jó móka volt. Egyáltalán nem esett nehezemre csütörtökönként Dobronakra utazni. Erősen fontolgatom, hogy legközelebb is részt veszek a szakkör programjában. Nagyon érdekelnek a kézműves dolgok, főleg a cekkerkötés és hasonló munkák. Szóval igen, lehet, hogy legközelebb is csatlakozom.
0: Mondták a szakkör program résztvevői. A nemezből és a békésmegyei hímzésekből készült kiállítás június végéig látható a Bánfi központban. Majd néhány darab lakitelekre költözik a központi kiállításra. Ennyi fért műsoridőnkbe. Mielőtt búcsúzunk, szóljunk egy csütörtöki programról. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én 20 órakor a Magyar Mennyegző című film bemutatójára várják az érdeklődőket a Lendvai Színház és Hangversenyterembe. A filmet magyar nyelven és szlovén felirattal vetítik. A belépés ingyenes. A mai adást Gerebic Bettina készítette, Lebár Teodor hangtechnikus segítségével. Viszont hallásra!
9: Horizont. Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Nem csak a nőknek, hanem a férfiaknak is egyaránt. Egy kis útravalót kaptunk Paja Beától. A folytatásban a Zanzibár érkezik az Újra című slágerrel, és nálunk újra süt a nap, és most egy picit szélcsendesebb a kora esténk. Rápillantottam gyorsan az országos helyzetképre, és amíg mi örülünk a napsütésnek, azért nagyon sok helyütt most már felhősödik, borúsabb az időjárás. Egyelőre csapadékmentes az ország, de ez a következő órákban változni fog. Nyakunkon van a hidegfront, ami sajnos holnapra megint átalakítja időjárásunkat, úgyhogy az esetleges szürkületig még nyugodtan lehet kertészkedni, füvet nyírni, minden, ami még ilyen gyors munka lenne, azt a mai napon érdemes megtenni, holnapra ugyanis szinte egész napos esőt ígérnek a meteorológusok. Mi pedig önöknek Zanzibár slágert, és hamarosan a Queen slágere is érkezik. Most 18 óra 51 perc van.

Ez volt a népszerű angol csapat, a Keen, és szerintem a legnépszerűbb slágerük, és ők arról énekeltek, hogy mindenki változik, és minden változik körülöttünk, hogyha jól körülnézünk, és bizony néha ezzel a változással nekünk is el kell indulnunk ahhoz, hogy mozduljon az életünk. Hát erre inspirált bennünket ez a dal, és én meg arra, hogyha idejük engedi, akkor a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádiót hallgassák. Hamarosan mesével folytatjuk, úgyhogy Mandácskó Eszter várja önöket, és természetesen folytatódik az este és az éjszaka a Muravidéki Magyar Rádióval. Mi köszönjük szépen a délutáni figyelmüket, a zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Király Tomi volt, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, nevükben köszön el a műsorvezető Cseresnyés Tünde, és kíván mindenkinek nagyon szép estét. Jó pihenés, nyugodalmas jó éjszakát, és remélem, hogy holnap is találkozunk. Reggel Donner Tíma várja önöket, én pedig déltől ismét itt a stúdióban. Legyen szép estéjük!

0: Budapesti Magyar Rádióban.
1: Benedek Elek, a két garas. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer két ember. Jancsinak hívták az egyiket, Daninak a másikat. Egyszer Jancsi két garast kért kölcsön Danitól, de telt múlt az idő. Hiába kérte Dani a két garast, Jancsi mindig azzal fizette ki. Majd megfizet a nagy harang. Valahányszor összetalálkoztak, mindig a két garason veszekedtek. Dani kezdette. Jancsi, add meg a két garasomat. Jancsi mondta. Majd megfizet a nagy harang. Te Jancsi, mondotta Dani. Add meg a két garasomat, mert ha nem, az Isten, Istenem ne legyen, még a szemfedődből is kivágom. Mondta Jancsi. Na bánom is én, vág ki. Telt múlt az idő, Jancsi csak ugyan nem adta meg a két garast, Dani meg folyton azzal fenyegette, hogy ha tovább él Jancsinál, kivágja a szemfedőjéből. Gondolja magában egyszer Jancsi. Hát ennyi, megpróbálom, vajon csak ugyan megcselekednie Dani, amivel fenyeget. Egyszer csak betegnek tette magát, lefeküdt, az ágyához hívta a feleség, és mondta neki nagy búsan. Jaj, feleség, az életemnek vége, hát meghalok. Csak az az egy kérésem, hogy vites majd a templomba, s ott terítes ki. Azzal fogta magát, behunyta a szemét, s nem is szuszogott. Szentül azt hitték, hogy meghalt. Hát jól van, kinyújtóztatják, ravatarra teszik, viszik a templomba, s ott hagyják éjszakára. Na de Daninak sem kellett egyéb. Mikor a halottat magára hagyták, belopódzott a templomba, s ment a ravatalhoz, hogy kivágjon a szemfedőből. De abban a pillanatban hallja, hogy valami emberek suttognak kint a templom ajtajánál. Kivette a beszédjükből, hogy többen vannak, s hallotta azt is, hogy a rablók s be akarnak törni a templomba, hogy ott a rablót kincsen megosztozzanak. Istenem, megijedett Jani, s hirtelen beugrott az oltár mögé, onnét várta, hogy mi lesz most. S hát, csak ugyan jönnek a rablók, éppen 12-en voltak. Kiöntik a templom földjére a rengeteg sok pénzt, aranyat, ezüstöt, s mindenféle drágaságokat, s elosztják egymás közt. De megmaradott egy kard. Azon nem tudtak megosztozni. Azt mondta a vezérük. Na, én mondok valamit. Legyen azé, aki ennek a halottnak a szívébe üti a kardot. Összenéztek a rablók, de hát egynek sem volt bátorsága erre a szörnyű cselekedetre. Na hát, egy sem meri megtenni, mondotta a vezérük. Na majd beledöföm én. Fölemeli a kardot, de bezzeg Jancsi nem bár tovább, felugrott. Na de bezzeg a rablók is, utcu neki szaladtak ki a templomból, mind rettentő nagy ijegységgel. Ott hagytak mindent, pénzt, kardot, azt a teménytelen sok drágaságot. De nem futottak messze. Meggondolkoztak, s szép, csendesen visszakullogtak a templom ajtajához, s elkezdtek hallgatózni. Az alatt Dani előbújt az oltár mögül, s nekiült Jancsival a temérdek pénznek. S szépen két felé osztották, egyenként számlálták a pénzt, egyik éppen annyit kapott, mint a másik. Egy krajcárral sem többet, sem kevesebbet. Azt mondja akkor Dani Jancsinak. No, Jancsi, most add meg a két garasomat. Én, Dani? Én nem. Adod ide a két garast? Nem én. Hallják ezt odakint a rablók, s roppant megijednek, azt mondja a vezérük. Gyertek, szaladjunk innen, mert odaben annyian vannak, hogy egyre-egyre két garas sem jut. Azzal utcu neki vesd el magad, elszaladtak a rablók, mintha szemüket vették volna ki. Azután hazament Jancsi is, Dani is, cipelték haza a sok kincset, de Dani akkor sem hagyta a két garast. Jancsi, add meg a két garasomat, mondotta az egész úton. Nem adom, Dani, mondotta Jancsi, s nem is adta meg soha. Még ma is veszekednek a két garason, ha azóta meg nem haltak.
0: Itt a vége, most jövőn le!
2: Szép volt, másen volt! Jó éjszakát, gyerekek!
0: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7.
6: Mikor letértem az útról, pontosan tudtam, hogy ahova lépek, ott nem nő virág. Néztem jobbra-balra, és a lidérc fény kicsalt a szememből, a lámpavilág romantikát. Sötét lett minden, szakadt ingem gallérját, felhajtom, megrázom magam, megyek tovább, senki sincsen, viharon túl, szélcsendben innen. Aztán neki láttam újra, pokoli zsákmánnyal a zsebembe, átgondoltam, hogy lesz a folytatás. A koboldok dög útja és a Szentlélek koszorúja között van itt egy szimpatikus nyúlcsapás. Így hát elindulok rajta, nem nézek se jobbra, se balra, csak hazafelé. Egyenesen kalandakarban kicsi kincsen, viharon túl, szélcsendben innen.

árad a Duna vize, elfolyik a fekete tengerbe. Furcsa egy nyavaja, ha zajlik a szerelem az emberbe. Árad itt, zajlik is, fázik is, melege is van tőle. Ott benn a szíve körül száz fokot mutat a hőmérője. Árad is, zajlik is, fázik is, melege is van tőle.

0: Egyszer meg az öreg apánk szidja is a bolondos népséget. Egyszer tán eszére tér, s vége lesz a fura betegségnek. Észre tér, véget ér, elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vize visszajött a fekete tengerből. Észre tér, véget ér, elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vize visszajött a fekete tengerből.

édesem, hogy én azt a barna asszony szeretem. Csak a prímás egyedül, aki mérken hegedül, csak az tudja hegedül. Jajajajaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna asszony szeretem. Csak a prímás egyedül, aki nékem hegedül, csak az tudja.

szemelkék. Lám az enyém, lám az enyém, sötét kék, mégse vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szemelkék. De este gyere, késő este, iszaka, iszaka, de iszaka. Este gyere, késő este, iszaka, iszaka, de iszaka. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, elgyere, nyitva van a legész szobák ablakon. Este gyere, késő este, iszaka, iszaka, de iszaka. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, elgyere, nyitva van a legész szobák ablakon. Este gyere, késő este, iszaka, iszaka, de iszaka. Mert aki a babáját igazán szereti, akármilyen jeges esőre sík, mégis fölkeresik. Akármilyen jeges esőre sík,

Leszakadt a pincel akad, jaj, de szép szeretőm akad, sötét van, nem látom. Gyere babám, gyújts el világot, sötét van.

szakadt a pincel akadt. Jaj, de szép szeretőm akadt, sötét van, nem látok. Gyere, babám, gyújts a világot. Sötét van, nem látok. Gyere, babám, gyújts a világot. De gyújtottam már csak, gyere be, kész az ágyam, feküdj bele, húzd le a csizmádat. Ne sárodd be az én dunyhámat. Húzd le a csizmádat, ne sározd be az én dunyhámat.

0: Terepjáró, a Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a keddi Terepjáró jelentkezik aktuális helyi vonatkozású témákkal, ezúttal három helyi vonatkozású hír érkezik. 18. soros ülését tartotta a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa. Napirenden a csúcsszervezet zárszámadásának és az idei költségvetésének megvitatása és elfogadása szerepelt. Továbbá a közösség alapított intézeteinek 2025-ös zárszámadásának jóváhagyása és a Lendvai Kétnyelvű Középiskola igazgató jelöltjének véleményezése is terítéken volt. Határozatot fogadtak el a közösség által alapított Minta Kft. Jövőjével kapcsolatosan is, majd zárt ajtók mögött pontozták a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretében megjelent idei pályázatra beérkezett kérelmeket. Fehér Ilona számol be az ülésről.
2: A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának ülésén megvitatták és elfogadták a közösség idei költségvetésének második olvasatát. A csúcsszervezet idén 1 millió 370 ezer euró bevételt tervez. Ebből 800 ezer eurót a szlovén költségvetés biztosított, 400 ezer euróra a magyarországi költségvetésből számítanak, míg 120 ezer eurót a Muraba Európai Területi Társulás pályázatán nyertek el. A kiadások megközelítik az 1 millió 800 ezer eurót. A kimutatott mérleg nem kiegyensúlyozott. A hiányt az előző évek többletéből fedezik. Orbán Dusán tanácselnök az ülésen a magyarországi támogatásokkal kapcsolatos aggodalmának adott hangot.
3: Sajnos a költségvetésünkben van egy olyan rész, amikor a magyar állam által biztosított támogatásokról, a kérvényekről vannak okirataink, de sajnos az okiratokkal járó szerződések még nem sikerült aláírni, úgyhogy ennek érdekében, ha ne talán B-tervre van szükség, ennek érdekében is a hivatal megkezdte a munkálatokat, egy áthidaló hitelhez folyamodunk abban az esetben, de sajnos amennyiben a fönnálló helyzet nem fog változni, akkor a C-terv is készül, amiben elbocsátásokra lesz szükségeltetett annak érdekében, hogy tudjuk biztosítani a program által vállalt kötelezettségeket.
2: Az elhangzottak szerint a projektek és programok folytatása, amelyek idáig magyarországi támogatásokból valósultak meg, kérdésesek.
3: Teljes mértékben a diák otthon ellátása, azon kívül a Radamosi Lehetőségek Háza és annak a szolgáltatásoknak a nyújtása, ez mellett a székháznak a fenntartási költségei és az úgynevezett nagy támogatásunk, amiben ugyebár az MMNK működése és a különböző programok vannak elszámolva. Többek között a Magyarul a családban is, és a falugazdász programokról van szó.
2: Mondta Orbán Dusán. A jelenlevő 13 tanácstag optimistán állt a helyzethez, számítva az új magyar kormány támogatására, így a dokumentumot egyhangulag fogadták el. Az ülésen megvitatták és elfogadták a csúcsszervezet tavalyi zárszámadását is, amit Zsizsek Kelenc Piroska részletesen bemutatott, hangsúlyozva, hogy a tervek 87%-ban valósultak meg, és az év során sikerült minden nehézséget elhárítani. A dokumentumot a tanács ellenőrző bizottsága is áttekintette és pozitívan véleményezte. Napirenden szerepelt a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet idei költségvetése és a 2025-ös zárszámadása, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, valamint a Profutura Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet zárszámadása. A csúcsszervezet valamennyi alapított intézetének tanácsa a dokumentumokat már elfogadta. Az ellenőrző bizottság pozitívan véleményezte azokat, így az alapító tanácsa is egyhangúan szavazott, és a három intézet igazgatójának munkateljesítményéből eredő jutalék kifizetését is támogatta. Az ülésen elhangzott, hogy az eddig eredményesen működő Profutura további működése is a magyarországi támogatások függvénye. Az ülésen Bojnec Elizabeta, a Muravidéki Mintagazdaság Közintézet megbízott igazgatója számolt be a gazdaság tavalyi tevékenységéről, amely 2025. május közepétől működik intézetként. Az intézet működését a csúcsszervezet biztosítja két alkalmazott munkabérének finanszírozásával. Tavaly számos csoportot fogadtak, több rendezvényen és vásáron bemutatkoztak, együttműködtek a kétnyelvű általános iskolákkal, az óvodákkal, a lendvai kétnyelvű középiskolával és a rakicsáni mezőgazdasági középiskolával is. Az év folyamán több szakmai és hagyományőrző eseményt szerveztek. A mintagazdaság bevétele főként szezonális zöldség értékesítésből, vezetett látogatásokból és saját eszközök bérbeadásából származik. A bevételek összege 15 ezer eurót tett ki, amit a termelés fejlesztésére fordítottak. A tanács a zárszámadást egyhangulag fogadta el, és Bojnec Elizabetát még egy évre kinevezte megbízott igazgatónak, aki az igazgatói teendőket bérmentesen végzi el, hangzott el az ülésen. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség által alapított Minta Kft. Tavalyi zárszámadása is napirenden szerepelt. A gazdasági társaságot az ülésen senki sem képviselte. Varga Milán igazgató írásos beszámolót küldött. A csúcsszervezettel való együttműködés már tavaly teljesen megszakadt. A tények felsorolása után felvetődött a Kft. További sorsának kérdése. A vitában többen hozzászóltak a témához, de végül a következőket fogadták el.
3: Mivel ugye a beszámolásból kiderült, hogy a tavalyi évben stagnálás van a cégnél, és nincs semmilyen előrehaladás, sem fejlődés, sem érdemi munka, ezért a tanács egy felszólítással fordul a céghez, mint 8 napon belül tisztázzák a jelenlegi körülményeket, amennyiben ezt nem hajlandóak vagy nem akarják, akkor az MMÖNK megkezdi a cég felszámolását. Egyben arról is fogadtunk egy határozatot, amennyiben ez a folyamat elindul, az alkalmazottnak biztosítjuk a saját intézményrendszerünkön belül az elhelyezkedést, hogy ne maradjon munkanélkül.
2: Mondta Orbán Dusán tanácselnök az elfogadott határozatokról. Az ülés folytatásában a tanács pozitívan véleményezte Hajdinyák Prendel Szilvia, a lendvai kétnyelvű középiskola igazgató jelöltjének kinevezését, aki részletesen bemutatta a minőségi oktatással, valamint a biztonságos és befogadó intézménnyel kapcsolatos terveit és elképzeléseit. Ezek után az ülést annyi időre lezárták a nyilvánosság előtt, amíg a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretében megjelent, idei felhívásra beérkezett pályázatokat értékelték. A tanács a saját hatáskörébe tartozó 20 pont kiosztásáról döntött zárt ajtók mögött a 500 000 euró kiosztásához. Orbán Dusán elnök utólag nyilatkozott a döntésről.
3: A tanács mind a 42 pályázatot értékelte. A tanács a gazdasági bizottság javaslatait vette alapul, és ezeknek a javaslatoknak a pontszámait átvéve úgy pontozott, ahogy a bizottság javasolta. A bizottság teljes mértékben áttekintett minden pályázatot, és annak a kritériumnak tette eleget, hogy milyen fontosságú a nemzetiségileg lakta és a nemzetiség által generált szférában a hozzáadott értéke. A szakbizottság a második pontozási körben a pályázatokhoz hozzáadja az MMÖNK pontjait, és így alakul ki a végső sorrend, amiről előreláthatólag egy-két héten belül a nyilvánosság is értesülni fog, és többek között a pályázókkal is, akkor utána meg lehet kötni a szerződéseket, és sok sikert nekik kívánni, hogy október végéig a projektet be tudják fejezni.
2: Az ülés végén határozatot fogadtak el arról is, hogy visszafizetésre szólítják fel azokat a szülőket, akik a csúcsszervezettel aláírták a Magyarul a Családban óvoda támogatási szerződést, de időközben elköltöztek a nemzetiségileg vegyesen lakott területről, így a megszabott feltételeket nem tudják teljesíteni, mert gyermekük nem jár kétnyelvű általános iskolába. A lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösséget pedig határozattal arra szólítják fel, hogy egy héten belül továbbítsák a Muravidéki Magyar Önkormányzat szakszolgálatához a Völgyi Falusi Tájház módosított beruházási projekt azonosító dokumentumát, az úgynevezett DIP-et, amire a gazdasági alapból jóváhagyott 250 000 euró lehívásához van szükség. Amennyiben ezt nem teszik meg, akkor az összeget más felhasználónak ítélik oda.
1: A Lendvai Zeneiskola növendékei hangversennyel zárták a 2025-2026-os tanévet. Az év folyamán elsajátítottakat a Lendvai zsinagógában mutatták be a szülőknek és az érdeklődőknek. Gerevic Bettina kísérte a koncertet.

0: A Lendvai Zeneiskola növendékei idén is hangversennyel búcsúztatták a tanévet. A gyerekek a Lendvai zsinagógában álltak színpadra. Most az énekkar, a szólisták és a kamara együttesek mutatkoztak be, a legkülönfélébb hangszereken. A zenekarok ezúttal nem szerepeltek a műsorban, ők ugyanis már áprilisban megmutatták, mit tanultak az idén. A 2025-26-os tanévről Bazsika Orbán Éva igazgatónőt kérdeztük.
1: Hát megint elmondhatom, hogy elég sikeres tanévet zárunk, akár a hangversenyeket tekintjük, akár a közreműködést az intézetekkel, a községekkel, szóval minden téren mondhatom, hogy elég jó volt a közreműködés, a teljesítmény, úgyhogy büszkék vagyunk erre a tanévre, és voltak egyéb eredmények is, úgy a tánc, mint a hangszeres versenyeken, úgyhogy nagyon szép eredményeket értek el tanulók, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk. Úgyhogy mondhatni így összefoglalva, hogy igen, nagyon sikeres tanévet zárunk. Tehát amit így kiemelnék ebben a tanévben, a nemzetközi zenekari hangversenyünket, ahol szerepeltek a Vecsési zenekar, ifjúsági zenekar és egy osztrák zeneiskola zenekara, és mind a három zenekarunk, tehát egy csodás hangversenyről van szó, és nagyon-nagyon szépen sikerült, ugyanis visszahívtak bennünket, most már évvégén még ellátogatunk Ausztriába, majd jövőre Vecsésre is, úgyhogy ennek a kialakult kapcsolatnak nagyon-nagyon örülök. Mindemellett volt egy nemzetközi elektroakusztikus hangversenyünk is, ami ilyen nagyon egyedi Szlovéniában, tehát ilyet nagyon Szlovéniában nem is lehetett még eddig hallani, úgyhogy ezt is így kiemelném. Hát, amint mondtam, voltak nagyon szép eredmények is a versenyeken, ugyanúgy mondhatni, mondjuk az országos versenyen is két tanítványunk nagyon szép eredményt érte, majd nemzetközi versenyeken első helyezettek voltak a harmonikások, majd egy zongoristánk is egy első helyezett volt egy szlovéniai versenyen, úgyhogy voltak nagyon szép eredmények, és hát ilyen kiemelkedő alkalmak ebben a tanévben is.
0: A tanév egyik különlegessége, hogy elkezdődött egy olyan folyamat, amit az iskola már nagyon-nagyon régóta vár, mégpedig, hogy hamarosan új helyiségeket fognak kapni. Mire számítanak most a közeljövőben?
1: Igen, nagyon örülünk, hogy a zeneiskolánk történelmében végre megtörtént ez a nagyon fontos lépés, hogy új tantermekhez, új helyiségekhez juthatunk, mégpedig a mellettünk lévő épületben már elkezdődtek a munkálatok, a sajátunkban a felújítások majd július 1-ével kezdődnek, úgyhogy mindenképp megoldjuk ugye ezt a logisztikát is, meg hát a költözést is, úgyhogy most itt tartunk, hogy igen, elkezdődtek a munkálatok, és hát reméljük, hogy tudomásunk szerint már idén be is fognak fejeződni.

0: A Lendvai Zeneiskola évzáró hangversenyén a tanulókat a hamarosan mögöttünk lévő tanévről kérdeztük.
1: Szemása, obiszkujem, prvý razred glasbene šola.
2: Mása vagyok, és a Lendvai Zeneiskola első osztályát látogatom. Nagyon sokat alkottunk, különböző dalokat tanultunk, és megismerkedtünk a hangjegyekkel. Most zongorán játszom, de szeretnék megtanulni gitározni és hegedülni is. Szereztem néhány barátot is, akikkel sokat viccelődünk és segítjük egymást.
1: Tudi veliko zabavamo, pa si pomagamo.
3: Ja sem Žanet Hrženjak, 8 let sem star in obiskujem prvý razred glasbene šole.
4: Én Žanet Hrženjak vagyok, 8 éves, és a Lendvai Zeneiskola első osztályos tanulója vagyok. Ma az énekkarral léptem fel. Az iskolában nagyon sokat tanultunk, sokat gyakoroltunk, teszteket is írtunk, de nagyon jó volt. Fuvolázni tanulok, de érdekel a hegedülés is. Sok barátom van a zeneiskolában, akikkel szeretünk együtt lenni. Ha valamit nem tudunk, akkor segítünk egymásnak. Órák után beszélgetünk, és jól érezzük magunkat.
0: Mondták a tanulók a Lendvai Zeneiskola tanévzáró hangversenyén.
5: A szlovén közlekedésbiztonsági ügynökség és a rendőrség a héten felhívja a figyelmet az elektromos roller vezetőket érintő közlekedési balesetek egyre növekvő problémájára és a könnyű gépjárművek felelősségteljes használatának szükségességére a június 7-ig tartó országos megelőző kampány a mikromobilitás révén. A páneurópai Two Wheelers kampány részeként Szlovénia szerte szigorúbb ellenőrzéseket végeznek az elektromos roller és robogó vezetőkkel szemben, megelőző tevékenységeket és a biztonságos forgalomban való részvétellel kapcsolatos figyelemfelkeltést végeznek. Szabó Márk riportja.
6: Az adatok azt mutatják, hogy az e-roller vezetőket érintő közlekedési balesetek száma továbbra is magas. 2025-ben 300 közlekedési balesetet regisztráltak, 45 súlyos és 193 könnyű sérüléssel. Idén május 25-éig pedig az e-roller vezetők már 80 közlekedési balesetben voltak érintettek. Ezekben két ember vesztette életét, 12 súlyos és 55 könnyű sérülés volt. Két halálos áldozatot követelt legfeljebb 25 km/h sebességgel közlekedés. Közlekedő robogó vezető is. Sasa Jeusnika Fol így figyelmeztetett.
7: V letu 25 je bilo namreč zabeleženih kar 300 prometnih nesreč, kjer so bili udeleženi vozniki eskirojev, to je 12% več kot leto prej.
6: Mint mondja, az e-roller nem játék, hanem egy könnyű gépjármű, amely helytelen használat esetén nagyon súlyos sérüléseket, vagy akár halált is okozhat. Idén már két e-roller vezető életét veszítette a nyár kezdete előtt, ezért mindent meg kell tennünk a további tragédiák megelőzése érdekében. Kiemelte a további jogalkotási intézkedések szükségességét is. Miután az idei évben 15 évre emelték a korhatárt, azt is szeretnék, hogy minden elektromos roller vezetője kötelezően viseljen védősisakot, legyen alapfokú felhasználói képzése, kötelező felelősségbiztosítása, valamint legyen hatékonyabb ellenőrzés az olyan módosított, manipulált elektromos rollerek terén, amelyek jelentősen nagyobb sebességet érnek el a megengedettnél.
7: Én a száma szekunda nepozornosti je namreč lahko usodna in vsi si želimo samo to, da bi vsi prispeli varno na cilj.
6: Az ügynökség igazgatója külön felhívást intézett a szülőkhöz is, hogy ne engedjék meg gyermekeiknek a módosított elektromos rollerek használatát. És csak akkor engedjék meg nekik a rollerezést úgy egyáltalában, ha elérték a 15 éves törvényes korhatárt és megfelelő közlekedési ismeretekkel rendelkeznek.
8: Ta tédn potéka akcia mikromobilnost, to pomeni, da bomo policisti v tém tédnu.
6: Mátyás Leszkovár, a rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársa azt mondja, hogy ezen a héten a mikromobilitás kampány részeként a rendőrök Szlovénia szerte szigorúbb ellenőrzéseket fognak végezni az olyan elektromos rollerek és segédmotoros robogók használatával kapcsolatban, amelyek tervezett sebessége nem haladja meg a 25 km/h. Különös figyelmet fordítanak a járművek műszaki állapotára, valamint azoknak az eseteknek az azonosítására, amikor az elektromos rollerek vagy segédmotoros robogók meghaladják a 25 km/h eredeti végsebességet. Az ellenőrzés során a sebességre, a vezetők életkorára, a védősisak használatára használatára, valamint a mobiltelefonok és fejhallgatók vezetés közbeni használatára is figyelni fognak. Kiskorú szabályszegők esetén a szülők vagy gondviselők esetleges felelősségét is ellenőrzik. Az azonosított szabálysértőkkel szemben következetes fellépésre kell számítani. Egyre nagyobb figyelmet fordítanak tehát a rendőrök az e-rollerek és a robogók kérdésére, mivel használatuk Szlovéniában, akárcsak Európa más részein is növekszik. Az e-roller vezetők körében leggyakrabban előforduló szabálysértések a bukós isak viselésének elmulasztása, a rossz oldalon vagy rossz irányban való vezetés, a mobiltelefon használata vezetés közben, valamint az ittas vezetés. Emellett olyan esetekkel is foglalkoznak, amikor a járművek nem felelnek meg a forgalomban való részvétel műszaki feltételeinek. Ezek főként átalakított járművek vagy olyan járművek, amelyeknél a járművet úgy módosították, hogy a megengedett sebességet 25 km/h fölé növelték. Ez nagyobb kockázatot jelent a vezető és a többi közlekedő biztonságára nézve is. Meghökkentő, de igaz, tavaly a ljubljanai Dunajská cesta radarja egy 90 km/h sebességgel haladó elektromos roller vezetőt is észlelt.
5: Keddi hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

0: Aréna, a Moravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Ságtarnyán szombaton befejeződött a VK Interliga nemzetközi sportlövészeti verseny. A szlovén-horvát sorozatot Vieran Horvát, a ságtarnyai Mihovil Sportlövő Egyesület tagja nyerte. Horvát győzött az utolsó negyedik fordulóban, két másik horvát sportlövész Jadran Blazsevic és Zoran Horvát előtt. Összesen két győzelmet aratott Horvát a ligában, mindkettőt a ságtarnyai lőtéren.
2: Kao svaki uspešni sportaš, sretan i zadovoljan nakon ostvarenog rezultata.
3: Mint minden sikeres sportoló, én is boldog és elégedett vagyok az elért eredmény után. Nagyon sokat edzettem, ezért bíztam benne, hogy a legjobbak között végzek. Az első hely azonban engem is meglepett. Jól ment a két szlovén helyszínen, Petányciban és Dobronakon, de leginkább a hazai lőtér volt az, ami meghozta az összetett első helyet. A 851 kör kimagasló eredmény. Kiemelném még, hogy a liga azért is volt sikeres, mert jó társaság gyűlt össze. Jó volt a versenyszellem. Jól éreztük magunkat, sikerült még jobban összehozni a szlovén és a horvát sportlövészetet. Ez látszik az indulók számán is. A csapattal, az SD Mihovil egyes gárdájával is elsők lettünk. Mind a négy fordulóban a dobogón végeztünk, ebből kétszer elsők lettünk. Összességében tehát mi vagyunk a legjobb csapat.
1: Vieran Horvát elhódította a Ságtornya kupát is, amelynek győztesét a liga zárófordulójának eredményei alapján hirdették meg. A VK Interligát a második helyen Boris Grámnyák, a Varasdi SK Gluchih Egyesület versenyzője zárta. Mögötte a harmadik helyen Ivana Csizsics végzett. Számított ilyen jó eredményre? Kérdeztük az SK 300 Split versenyzőtől az utolsó forduló után.
4: Nisam, zato što ima jako puno konkurencije, jako puno dobrih strelaca.
5: Nem számítottam rá, mert rendkívül erős volt a mezőny. Rengeteg kiváló versenyző és lövő indult. Nem mondhatom, hogy teljesen meglepett az eredmény, de nem hittem volna, hogy ilyen jó lesz. Szoros volt az élmezőny, hiszen csak 3 kör hiányzott az ezüstéremhez, 11 pedig az aranyhoz. Összességében azt mondhatom, hogy tökéletes volt az Interliga. A szervezés és a versenyek hangulata is kiváló volt. A 3 helyszín közül Ságtornyán ment a legjobban, hiszen már ismertem a lőteret, tehát nem volt új számomra.
1: A legjobb szlovén sportlövész Steven Vocsánec volt a negyedik helyen. Hetedik lett Mitya Szecsko a Dobronaki Jezerótól. 18. lett Vito Cofek, az SK Strahoninec petesházi versenyzője. Testvére Nikola a 23. helyen zárt az összetetben. Elmondta, ahhoz képest mennyit edz, elégedett az eredménnyel. Az első fordulóban még egy másik klubnak lőtt, míg a maradik 3-at már a Strahoninecnek abszolválta. Jövőre több edzéssel reméli, hogy még jobb eredményt ér el.
6: Zadovoljni z koliko treniramo, so nam rezultati še toliko v redu. Prvi turnir sem, vizirom prvo kolo sem streljao za en drug klub. Ostale 3 za naš, za Strahoninec. Moram reći da smo zadovoljni za prvič, pa za drugo leto pa bomo se malo bolj pripravili, malo več trenirali, pa upam da bolše.
1: A 145 fős mezőnyben a 29. helyen zárta a 4 fordulóból álló VK Interligát Kovács Richard, az SD Lendva versenyzője. A csapatversenyt a Mihovil 3-osa nyerte a Jezero 2 előtt. 5. lett a Jezero 1. A 19. helyen végzett az SD Lendva 3-osa. Összesen 57 csapat indult az első VK Interligában. Tomáš Benkovič, a társszervező Jezero Dobranak elnöke nyilatkozik.
7: Úgy megmondom, hogy nagyon meg vagyunk elégedve, hiszen ha összevonjuk 148 versenyző vett részt, szóval az összes Horvátországból, Szlovéniából is elég szolidú volt, törekedünk arra, hogy jövő évre, hogy még bővül a dolog. Kíváncsiunk, hogy Magyarországban is beszéltünk ma az egerszegiekre, a szombathelyekkel is, úgyhogy valószínűleg őket is beletesztek a ligába, és pedig az osztrák csapatokat is, úgyhogy nem csak Dobronak, hogy eljönnek, hanem máshova is. Úgy megmondom, hogy az eredmények is nagyon-nagyon kiválóak.
8: És hogy sikerült a hazai torna, tehát mint házigazdaként, hogy sikerült az?
7: Hát én még mondom, hogy nagyon-nagyon meg voltunk abba is elégedve, hiszen tudtuk, hogy Ausztriában is jöttek, Kidričevo is voltak, aki máskülönben nem vesznek részt a ligába, de látták, hogy ez egy kiváló ötlet volt, kiváló dolog, egy új 33-10 lövés, aki soha Szlovéniában nem lőttek idáig, se Horvátországban, úgyhogy egy tisztán más verseny, ami idáig volt, nem?
1: Azok között a versenyzők között, akik mind a négy viadalon jelen voltak, kisorsolták a fődíjat, egy revolvert, amelyet Vas Krisztián, a Jezero lövésze vihetett haza. Nyolc ötre nyert a Zvezda Völgyi falu a Melinci ellen hétfőn a Dolinszka kispályás labdarúgó liga 16. fordulójában. Meszelics háromszor, Rubin kétszer volt pontos. A gólokat még Bacsi, Kocet és Krámpács szerezte a hazai csapatnál. Szintén győzni tudott a Lakos, amely a Kamencit verte 10-5-re. Háromnapos nemzetközi U12-es labdarúgó tornát rendeztek a hétvégén Lendván. 16 csapat nevezett a megmérettetésre. A döntőben az Olimpia Ljubljana 1-0-ra legyőzte az Osijek csapatát. Uros Topreg volt a győztes gólszerző. Sasa Abel edzőt hallják.
3: Nagyon elégedettek vagyunk, főként azzal a játékkal, amit bemutattunk. A fiúk tartották magukat ahhoz, amit megbeszéltünk a mérkőzés előtt, ezért is vagyok nagyon büszke rájuk. A rendkívül nehéz körülmények között is nagyszerűen helytálltak. Dicséret a szervezőnek, hiszen jól megszervezett torna volt. Az elődöntőben és a döntőben is apróságok döntöttek. A Maribort sikerült büntetőkkel legyőznünk. A fiúk hatalmas karakterről tettek tanúbizonyságot, és szívvel lélekkel játszottak. Nagyon szenvedtünk, de kihúztuk a büntetőkig, ahol mi voltunk a jobbak. A döntőben szinte lehetetlen körülmények között kellett játszanunk, de a fiúk hatalmas jellemről és elszántságról tettek tanúbizonyságot. Így sikerült megszereznünk ezt a minimális győzelmet.
9: A finálon Paris nem mogócsi pogoly, én tudtuk, hogy pokázal fantja rész velik karaktere zselje, de szmódos égat a minimálnak maga.
1: A Maribor a bronzmérkőzésen 3-0-ra nyerte a GAK ellen. A Nafta U12-es együttese a 13. helyen végzett. 8. lett a Barça Academy Hungary, az FC Barcelona hivatalos akadémiája Magyarországon. A Nafta U11-es csapata a 2. helyen végzett Muraszombatban, ahol az idei Nevron Cup utánpótlás torna döntőjét rendezték meg. A fiatal naftások a fináléban 1-0-ra kikaptak a Murától, miután az elődöntőben 2-1-re legyőzték a Celjét. Tíz csapatos röplabda tornát rendeztek szombaton Lendván az U11-es korosztály számára. A döntőben a Maribor 2-1-re nyert a Formis ellen. A bronzmérkőzésen a Hoce 2-0-ra legyőzte a Muraszombat együttesét. A házigazda Lendva a csoportkört a 4. helyen zárta. A torna különleges jelentőséggel bírt a tuniscei és odránci lányok számára, hiszen első alkalommal mérkőztek meg egymással. A lányok tagjai a Lendvai Röplabda Klub kirendeltségének. Edzőjük Ajda Hozján elmondta.
10: Я визуально шла full в ряду, больше как сам чакала, сам чакала мало веч нервозе страны Понспа.
5: Nagyon jól sikerült, jobban, mint amire számítottam. Azt vártam, hogy a lányok sokkal idegesebbek lesznek. Egész héten izgatottak voltak, és egy kicsit tartottak a mérkőzéstől, de amint elkezdődött a mérkőzés, rögtön lelkesek lettek, és nagyon élvezték a játékot. Hihetetlen volt látni, hogyan bíztatták egymást, hiszen a második mérkőzésre az Odránci és a turniscsei lányokat egy közös csapatba vontuk össze. Korábban nem is ismerték egymást, most pedig együtt játszottak és szurkoltak egymásnak, amit öröm volt látni. Sok szülő is kilátogatott, így úgy gondolom, hogy a lányok egy nagyon szép és pozitív élménnyel gazdagodtak.
1: Nika Bazsika volt felelős a házigazda Lendva együttesért.
5: Ma egy nagyon vegyes csoporttal dolgozom. Vannak, akik már 3-4 éve edzenek, mások pedig mindössze egy hónapja kezdtek el röplabdázni. A csoportban fiúk és lányok is vannak. Ma elsősorban arra összpontosítottunk, hogy kijavítsuk azokat a hibákat, amelyek az előző tornákon jelentkeztek. Emellett szeretnék megmutatni mindazt, amit az év során megtanultunk és felépítettünk.
1: A győztes maribori csapat edzője Allen Kreinz elmondta, miért fontos az ilyen torna a gyerekek számára.
3: Két csapattal érkeztünk. Eredetileg 16 gyerekre számítottunk, de végül 12-en jöttek el. Két csapatba osztottuk őket. Az egyik valamivel erősebb együttes, amely rendszeresen részt vesz a különböző tornákon, a másikban pedig kezdők szerepelnek. Nekik is nagyon jó, hogy játszhatnak és részt vehetnek ezen a tornán, mert megtapasztalhatják a versenyek hangulatát, és láthatják, mit jelent egyáltalán mérkőzést játszani. Ez egy remek élmény a gyerekek számára. Jó versenyezni, mert a mini röplabdában kevés a megmérettetés az évben. Leginkább csak ilyen tornák vannak. Fontos, hogy részt vegyünk ezeken, hogy a gyerekek játék lehetőséghez jussanak, és megtapasztalják, milyen egy igazi mérkőzés, mit jelent, ha a bíró vezeti a találkozót, és hogyan működik a versenyrendszer. Összességében ez egy nagyszerű dolog a gyerekek számára.
1: Kedves hallgatók, ez volt a Keddi Aréna. Köszönöm figyelmüket! Adásunkkal szerdán jelentkezünk ismét. A viszonthallásra!

MMR. Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.

0: A nyár előtt sokan a jobb közérzeti és megjelenés miatt szeretnének fogyni, de a megfelelő testsúly elsősorban egészségügyi kérdés. Az elhízás növeli a magas vérnyomás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, ízületi problémák és alvászavarok kockázatát. Az egészséges fogyás műhely segít tartós életmódváltással, személyre szabott tanácsokkal és motiváló közösséggel elérni az egészségesebb, energikusabb életet. Jó napot kívánok a rádiórendelő hallgatóinak! A Lendvai Egészségház egészségnevelési központjával több ízben is közreműködött a rádiórendelő. Ezúttal az egészséges fogyásra oktató műhelyen vettünk részt. Bevezető ismertetést Gyászát Kálec, az egészségnevelési központ vezetője ad, majd Németh Szilárd fizioterapeuta és Bacsi Jászna, a műhelymunka résztvevője nyilatkozik. Gyászát Kálec okleveles nővér, az egészségnevelési központ vezetője tartja az egészséges fogyás, pontosabban a mértéktartó műhely elméleti részét. Kinek a részére szervezik, illetve milyen feltételek mellett csatlakozhatnak a műhelyhez?
1: На нашу ділянку вас легко на пути альосебний здравник, альпо референчна медицинська сестра, сведа посилоко удилеженці одлочує за то туди самі.
2: A személyes orvos vagy a referencia rendelő nővérének javaslata alapján, de a résztvevők önmaguk is elhatározhatják és eljöhetnek az egészséges testsúly csökkentését szorgalmazó műhelybe. Szerintem az emberek nagy többsége legalább egyszer feltette magában a kérdést, hogyan lehetne lefogyni, vagy hogyan lehetne átformálni a testet. A műhely résztvevői számára ez egyfajta rémálmot jelent, hiszen már több ízben próbálkoztak lefogyni. Sajnos legtöbbször helytelenül fogtak hozzá a feladathoz, ugyanis körülöttünk óriási kínálat van mindenféle fogyasztószerből. Ezért az első dolog, amivel szembesítjük a résztvevőket az, hogy csodaszer nem létezik, és varázspálca sincs. A szerek, amelyek súlyvesztést ígérnek, általában a vízkiválasztást eredményezik. A szervezet a szükséges erőt az izmok leépítésével szerzi meg. Ez nagyon kimerítő folyamat, s az ilyen diéták tarthatatlanok hosszú távon. Amint visszatérünk a korábbi táplálkozásra, a kilók ugyanolyan, vagy még nagyobb mértékben felszaporodnak. Mi a műhelyt egészséges fogyás műhelyeként neveztük el, amelyet mostanában már inkább egészséges mértéktartás műhelyeként emlegetünk. Nálunk nincs előírt diéta, mindent szabad fogyasztani. Azonban a műhely keretében tanítjuk a megfelelő mennyiségről, a megfelelő táplálkozási ritmusról, az egészséges választásról, alternatívákról szóló tudnivalókat. Figyelmesen elolvassuk a termék címkén látható információkat, hogy lássuk, mi az, amit egy élelmiszerrel beviszünk a testünkbe. Valójában mi 500 kilokalóriás hiányt tervezünk napi szinten. És pedig 250 kilokalória vesztést az élelemmel, a másik 250-et pedig a testmozgással kellene elérni. Amennyiben a résztvevők ezt betartják, akkor fél egy kilót fogyhatnak hetente, és ez jelenti az egészséges fogyást. Ami ennél gyorsabban zajlik, az a szervezetnek túl nagy stresszt okoz. Mi arra törekszünk, hogy az általunk szervezett egészséges fogyás ne okozzon plusz stresszt vagy szorongást, illetve a kemény edzések bevezetése sem cél, meg a résztvevőknek éhezniük sem szabadna. Szép lassan a cél beiktatható a mindennapi életstílusba. A műhely a hosszabbak közé tartozik, 4 hónapig tart, ami 16 találkozót jelent. A csoport tehát hetente jön az első óra táplálkozással és a fizikai tevékenységekkel kapcsolatos elméleti rész. A másik órán torna következik a fizioterapeuta irányításával. A csoport tevékenységeken túl a résztvevők egyéni tanácsadásban is részesülnek, valamint az okleveles nővérrel, fizioterapeutával és szükség esetén a pszichológussal is találkozhatnak. A műhely elméleti részében tanítjuk, hogyan kell beiktatni a mindennapokba az életstílus módosítását, milyen szerepe van a motivációnak, aztán milyen az érzelmek és a testúj összefüggése. Megbeszéljük az én kép jelentőségét, a stressz anyagcserére való kihatását, aztán a lazítási technikákat is bemutatjuk.
1: Kako čustva vplivajo na telesno težo, potem sama samopodoba, kako stresne situacije vplivajo na našo presnovo in imamo tudi recimo tehnike sproščanja.
0: A műhelyen elhangzott tartalmakból mi az, ami legnagyobb meglepetés a résztvevőknek?
1: Mogoče, kar jim je najbolj všeč, je to, da že v štartu povemo, da nimamo diete. Dieta samo po sebi ima mogoče tak negativen prizvok, se pravi, to so kar veseli, da jih ne bo.
2: Talán az nyeri el valamennyiük tetszését, hogy már a legelején elmondjuk, hogy itt nincs diéta. Mert hát ennek a szónak olyan negatív felhangja van. Örülnek tehát, hogy ilyen szigorítással nem terheljük őket, hogy nem lesznek éhesek. És talán az, hogy nem kapják ki ezhez az étlapot. Bizonyos mértékű tudással és képességekkel felruházzuk a csoport tagjait, és ezek segítségével ők már a műhelynek fenntartott 4 hónap alatt, és természetesen azután is képesek önállóan elkészíteni maguknak az étlapot. A folyamat elején 2 munkafüzetet kapnak, amelyekben az előadások tartalma található. A másik a táplálkozási és testi aktivitást követő napló. Ebbe felírják, mit fogyasztottak, mennyit ettek, milyen volt egy-egy napi adag után a közérzetük. A másik oldalon a mozgásnapló, ahol bejegyzik, mennyit és hogyan mozogtak, és milyen volt a mozgás után a közérzetük. A naplót az egyéni tanácsadáson 3-asban, tehát a résztvevő, jó magam és a fizioterapeuta átnézzük. Ha kell, felhívjuk a figyelmet a hiányosságra, és javasoljuk annak elhárítását, vagy valamilyen élelmiszer helyett megfelelőbbet javaslunk. Az a tapasztalat, hogy általában a bőséges kínálatnak köszönhetően az emberek nem az élelmiszer kiválasztásakor követik el a hibát, hanem a mennyiség a probléma. Amikor erre figyelmeztetünk, rádöbbennek, hogy igazából mi is a gond esetükben. Az egyéni tanácsadást bármikor igényelhetik, de a műhely alatt legalább 1-szer mindenkinek részt kell vennie a személyes megbeszélésen. De elmondjuk, hogy ha valakinek szüksége van rá, bármikor szükséget érzi, hívjon telefonon és megbeszéljük a részleteket.
1: A tekom delavnice pa naredimo saj enega za vse, se pravi za vsakega posameznika, absolutno pa potem tudi vedno povemo, kadarkoli kdo potrebuje, naj pokliče.
0: Az egészséges életvitelt és a súlyfeleslektől való szabadulást tanító műhely találkozóin a 2. óra Németh Lara fizioterapeuta irányításával folyik. Ő vezeti a tornát.
3: Az egészséges fogyáshoz, mértéktartáshoz kevés csak az, hogyha megfelelően táplálkozunk. Itt a mozgásnak is nagyon fontos szerepe van, ahogy Jász az imént mondta, a 250-250 kalória arány az, amit napi szinten lehet csökkenteni. Hogyan lehet 250 kalóriát elveszíteni mozgással, tornával?
4: Hát igazából úgy mondom, nem is tornával, hanem ilyen mindennapi mozgással, ami tehát nem torna, már azzal, ha napi szinten 10 000 lépést csinálunk meg, már az egy 200 kalória lehet naponta, és akkor, hogyha még ez mellett tornázunk is, akkor meg persze a kalória égetés még nagyobb naponta.
3: A torna gyakorlatok miből tevődjenek össze, hogy az izomzat megmaradjon, mert az fontos a testnek, és csak a zsírpárnák fogjanak le?
4: Hát a legjobb módszer az, és a legbiztonságosabb is, hogy kombináljuk a kardioedzést az izomerősítő gyakorlatokkal, tehát itt nagy hangsúlyt kell tenni az izomerősítő gyakorlatokra. Mint például a guggolások, a fekvőtámaszok, fitnessgépeken a torna, ugye.
3: Tehát súlyokkal
4: kell edzeni, igen.
3: mostanában nagyon sok hangsúlyt fektetnek a súllyal, az önsúllyal, vagy a súlyokkal az edzésre, de mégis talán azért ehhez kell egy szakmai vezetés a legelején.
4: A legelején biztos nagyon fontos a sérülések megelőzésére, hogy valaki megmutatja a helyes kivitelezést, a helyes légzést, hogyan kell a törzst stabilizálni a gyakorlatok közben, tehát hogy megelőzzük a sérüléseket.
3: Egy műhely után, amikor az elméleti rész befejeződik és tornázni indul a csapat, mit csinálnak legelőször? Most is azt mondták, hogy ha nem érnek oda, akkor melegíteni.
4: Így mondtam nekik, hogy már elkezdhetnek melegíteni, majd utána ma köredzés van tervben.
3: Az mit jelent?
4: Az azt jelenti, hogy ilyen állomásokat állítok föl. Ilyen kevert multikomponens torna lesz, tehát lesz egy kis egyensúly gyakorlat, lesz erősítő gyakorlat, kardió is, úgyhogy ma ez lesz.
3: Ön fizioterapeuta.
4: Így van.
3: Mi a különbség, amikor valakit például sérülés után kell megmozgatni, és amikor a súlyvesztés érdekében vannak a tornák?
4: Hát sérülés után ugye gyengébb gyakorlatokkal kell kezdeni, amit persze fel kell idővel építeni. Ugye a súlyvesztésnél is gyengébben kell kezdeni, viszont úgy mondom a sérülés után gyógytorna kell, itt meg jobban funkcionális torna a fogyásnál. Ugye.
3: Ha azt akarjuk, hogy megőrizzük az új súlyunkat, az ideális súlyunkat, a torna mennyisége fokozódja?
4: Ez mindig attól függ, hogy a kalória bevitel mennyi. Ugye itt mindig azt kell még figyelembe venni. Most valakinél, ha többet eszik, akkor persze majd többet is kell mozogni, persze. De ha valaki tudja úgymond tartani ezt az életmódot, az étkezést, amit itt elkezdett, akkor nem kell fokozni. Ha mondjuk ez napi szinten legalább fél óra, jobb lenne egy óra, ennél több nem kell.
3: Még valami fontos, amit üzenünk azoknak, akik tornával akarnak lefogyni? Nem lehet ugyanannyit enni, meg többet tornázni?
4: Úgy van, soha nem lehet annyi kalóriát leégetni, amennyit megbírunk enni.
3: Tehát csak karöltve a kettő.
4: Így van.
0: A szakembereket hallottuk, de mi a résztvevők véleménye? Bacsi Jászna, tévés kolléganőm is rendszeresen látogatja a műhelyt.
5: Hát én ebben a műhely munkában lényegében úgy csatlakoztam, hogy tavaly nyáron meghívót kaptam a referenciai rendelőbe, és miután megcsináltuk a vizsgálatokat, a nővér felajánlotta, hogy van ilyen lehetőség, és ha élnék vele, és akkor úgy gondoltam, persze, miért nem. Ez a műhely munka teljesen ingyenes, és 4 hónapig tart. Januárban kezdtük el, hetente egyszer találkoztunk, hétfőnként, és 2 órát töltöttünk együtt. Az első részben elméleti rész volt, a másik részben pedig tornáztunk. Az első részben Tiasa Tkalec nővér volt az, aki előadásokat tartott szlájdokon, és így lépésről lépésre elmondott úgymond mindent. Tehát mi az, ami miatt mi most itt vagyunk ezeken a műhelymunkákon? Lényegében azt mondta, hogy nem egy diétát mutatott be, nem azt, hogy hogy kell lefogyni, hanem hogy életstílust váltunk. Azt mondta, hogy nincs olyan ital, bármi, amit nem szabadna fogyasztanunk. Tehát ehetünk bármit, viszont mérsékelten, ami logikus. Így hát lényegében mindenből lehet enni, csak hát kell tudni, hogy nem zabálni kell, hanem enni kell. És hát vigyázni a kalória bevételre. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes kalóriát meg kell számolni, hanem azért úgy mindenkinek saját magába úgy el kéne nem is, hogy dönteni, hanem tudni kellene, hogy mi az, amit én beviszek, ha én ezt le is tudom dolgozni. Jása nővérnek rengeteg tudása van. Látni is rajta, hogy ő folyamatosan tovább képzi magát, tehát ő mindig aktuális dolgokkal jön elő, ő mindig az aktuális trendeket hozza elő, megmondja, hogy volt valamikor, milyenek voltak a, hát ezek a trendek, úgymond, és hogy manapság milyenek a trendek, és mindig ehhez igazodik. Ő például mondta, hogy volt ebben meg ebben az üzletben, és nézte ezt a fajta ételt, és hát ugye megnézte hátul a címkét, miből mennyi van, és akkor tudta ajánlani, hogy ez mondjuk jó. Jó nekünk, akik most ebben a fázisban vagyunk, hogy ezt simán fogyaszthatjuk. Mutatott fel egy példát, amikor így két oszlopban voltak ételek fölvázolva. Az egyiken nagyon kevés étel volt, a másikon nagyon sok étel volt. És az volt a lényege, hogy az elsőnél a kalória száma sokkal nagyobb, mint a másik oldalon, ahol sokkal több ennivaló volt, sokkal több étel volt rajt, mivel ugye egészségesebb volt az, és hát tehát ilyen mindennapi példákat lényegében hozott fel, és nem csak a táplálkozásról volt itt szó, ami ezt az elméleti részt illeti, hanem így kicsit a pszichébe is bement, arról is tartott előadásokat, hogy mennyire fontos, hogy magunkról jót gondoljunk, mert ugye senki se tökéletes, de muszáj elfogadni magunkat, illetve dolgozni azon, hogy még jobban érezzük magunkat saját bőrünkben. A másik oldalon pedig Lara Nemec, fizioterapeuta dolgozott velünk, ő pedig ugye abban az egy órában, ami még hátra maradt, különböző gyakorlatokat mutatott. Tornateremben voltunk, az iskola tornatermében, és ott különböző gyakorlatokat csináltunk, amit ugye otthon egyedül is csinálhatnánk, mert nem kell hozzá semmilyen különböző kellék, és nagyon jó gyakorlatokat mutatott, amivel hát úgymond ez a kettő
4: kiegészíti
5: egymást, ugye, mert ugye hiába eszünk egészségesen, kevesebbet vagy jól, az még nem épp elég ahhoz, hogy ténylegesen fogyjunk is, ezért fontos a mozgás. De hát ezek olyan dolgok, amiket alapvetően mindannyian tudunk, tehát mindenki tudja, hogy az egyik fedi a másikat, viszont sokkal jobb, ha még így segít ebben valaki, illetve még többször elmondja, hogy ez miért fontos, tehát az egészségünk miatt fontos.
3: Nagyon gyakran belekezdenek egyének az életstílus váltásába, módosításába, azt mondjam, hogy fogyókurába, és valahol útközben elveszítik a kedvet. Könnyebb így csoportban csinálni?
5: Könnyebb, mindenképpen könnyebb, viszont mindenkinek saját magánál kell tisztázni. Hiába ez a műhelymunka, ha te ténylegesen nem veszed ezt komolyan, és ha ténylegesen nem döntesz úgy, hogy én most életmódot váltok. Tehát ez nem csak 4 hónapos folyamat, hanem akkor ténylegesen próbálsz továbbra is így, ilyen módon táplálkozni, mozogni, stb. Tehát ez nem elég ez a 4 hónap ahhoz, hogy te most nem tudom milyen eredményeket érsz el, mert sajnos ez nem így van. Tehát ez ténylegesen egy életmódváltás is, nem csak egy 4 hónapos fogyási műhelymunka. Ez az alap, és erre kell építeni, és mindenkinek azt javaslom, illetve azoknak, akiknek esetleg kérdése lenne, vagy fölmerülne ez a fajta műhelymunka, hogy vegyen részt benne, hiszen nagyon sok újat is tudunk tanulni, illetve olyan információkhoz jutni, amik talán valamikor gondolnád, de könnyebb, mikor valaki kimondja, és akkor ez valahogy mélyen beléd nyomul, és akkor el tudod fogadni. De ahogy mondtam, minden a fejben van, és tudni kell ezen dolgozni, ezt ezzel így élni, jó dolog. Ténylegesen jó dolog.
0: Mit mondanat Jászat Kálec, mennyire elégedettek az egészségnevelési központ munkatársai a 4 hónapos folyamat után elért eredményekkel?
1: Kot izvajal, ki sva z rezultati udeležencov kar precej zadovoljne, moramo vse svoje udeležence pohvaliti.
2: Mi kivitelezők az eredménnyel meglehetősen elégedettek vagyunk. A műhely összes résztvevője dicséretet érdemel. Négy hónap alatt átlagban 8-10 kilót faragtak le testükről, ez természetesen egyéntől függ. Ugye a találkozók egyszer hetente vannak. Ha csak azon az egy napon táplálkoznak a műhelyen tanultak szerint, és csak akkor tornáznak, ahogy tanítjuk nekik, a hét hátra levő 6 napján pedig semmit sem tesznek ez irányban, az eredmény is ehhez fog igazodni. Szeretném még hozzáfűzni, hogy 4 hónap leteltével a műhely befejeződik, de a tevékenység még nem ér véget. Az úgynevezett motivációs modul értelmében a résztvevőket még egy évig figyelemmel kísérjük. Amennyiben valamilyen gond jelentkezik, például csökken a célba vezető motiváció, vagy valamilyen okból visszazökkennek a régi életmódba, gyorsan galléron kapjuk, és helyes útra tereljük őket.
1: Padec motivacije ali se povrnejo na stara pota, jih potem hitro zagrabimo in spet usmerimo nazaj na pravo pot.

Önök kedves hallgatóink a rádiórendelőt hallották. Közreműködött Jászát Kálec, Nemetsz Lára és Bacsi Jászna. A szinkront Ftichár Ines olvasta, a hangtechnikus Király Tomislav volt. Szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszonthallásra!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

és a démonok otthon, a gondviselésnek mindenhol kéznyom, a hetedik érzék súgja halkan, esik a téglapon, most ne lépj oda, figyelj a hangra, a belső hangra, ami a jövődet megsúghatja, döntsön a szíved, a legbelső éred meg.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

elújt a története. Egy emberi, aki arra született, hogy vadásszanak rá, mint egy állatra, mert szegény volt. De nem törődött bele sorsába, és mára visszakapta becsületét.